0: Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei. A Panorádióban.
1: Szabi. És itt a rádió?

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: Apa, kezdődik! Apa, kezdődik! Kezdődik!
1: Szólj anyádnak is!
2: Pannon reggeli! Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
3: Magyarul. 91.5.
4: Jó
5: hello.
4: Reggel!
5: Hello, hello, sziasztok!
4: Mind a... Hogy is mondták? Szép jó reggelt, villalakók!
5: Ez milyen rossz lenne, hogyha ezt így... De biztos, hogy megy még valahol, tud, hogy közvetítik. Közvetíteniük kell igazából a valamilyen valóságsót mindig. Most ugye az ilyen kereskedelmi adok, ahol régen ment, mondjuk így főműsoridőben, vagy nem tudom, így az elsődleges csatornákon, ugye az évek során úgy került fokozatosan hátrébb ez a koncepció, a valóságsó koncepciójára gondolok természetesen, és most már ilyen Z-kategóriás csatornákon, de még mindig megy.
4: De van.
5: Megy. Szerintem most is megy valami, nem nyilvánvalóan nem
4: hát biztosan követem. Én elvetemült voltam, én a magyart néztem, én a szerbet
5: nem. A szerbet nem.
4: Nem, én csak a magyart.
5: Hát a szerb az megy arról, hogy hallunk egyébként, és hallok néha egy szerb ismerősöktől, hogy ők sem értik egyébként,
4: az
5: hogy miért nézik.
4: Én csak ilyen részeket láttam belőle a különböző oldalakon, hát ez brutális.
5: Valóságsó. Hát nézd, most az önmagában nyilván akkoriban, nem is tudom, mikor indultak az elsők, ilyen Big Brother-ök, meg ilyenek, ugye trákeresek, őszintén nem emlékszem, de
4: hát
5: szerintem
4: 2005-6, valamilyen nagyon ilyen...
5: Én meg megkockáztatnám, hogy egy picit még lehet, hogy korábban is valóságsó. Nem magyarul van a tasztatúra. Hát hol vagyunk mi?
4: Na várjál.
5: Valóságsó. Magyarországon. Dávid javasolta, hogy kirilicára rakjam. Hát most már AI kereső rendszere van egyébként a Google-nek is, úgyhogy szerintem
4: 2002
5: megfejteni.
4: Létezik?
5: Igen, én majdnem azt mondtam, hogy 90-es évek vége, de hát Magyarországon legalábbis, ugye most mi arra gondolunk elsődlegesen, mert külföldi síma szerint
4: 2002. szeptember 1-én indult.
5: Az
4: és december
5: korábban,
4: 24-én
5: de így van.
4: Ért véget.
5: Hát nem tegnap volt, és akkor ez akkoriban nagyon érdekesnek hatott, vagy érdekesen hatott, hát most emlékszem ezekre az időszakokra, akkor még
4: én is néztem.
5: Úgy nem volt úgy internetünk, hogy akkor bármi elérhető volt, maradt a tévé nyilván, ugye hát megnéztük a kedvenc műsorainkat, és akkor hú, hát ez egy nagyon nagy dolog volt, tudod, hogy most így és embereknek az életébe így belátsz, meg nem tudom, de csak hogy néztük. Habár ezt az első Big Brother-t én annyira nem követtem, hanem én a való világot kezdtem el nézni még annó, és még arra is emlékszem tisztán, egyébként a gimis voltam, és tesóm akkor Pesten élt, és akkor elmentem hozzá, akkor így elvitt engem a való világos villához.
4: Oh,
5: nem lehetett bemenni nyilván nagyon közel a házhoz, hanem úgy körbe volt kerítve, de mondták, hogy itt zajlik, itt mint egy forgatás, és akkor így nem hittem el, hogy Jézus, amit van bent a nem tudom kicsoda, nem is emlékszem ezekre. De
4: nekem is mindig voltak ilyen idióta álmaim, hogy én egyszer oda elmegyek. És akkor, amikor részhez tértem, akkor rájöttem, hogy hűha, itt voltak bajok.
5: Nem feltétlenül bajok ezek szerintem, hát jó, most akkoriban az úgy érdekes volt, aztán úgy
4: hát
5: lassan
4: igen,
5: úgy lemállott, ugye lehullott a lepel az egészről, meg ugye az érdekesség, úgy ez a külső báz, ez úgy leomladozott. És maradtak ezek a végtelenül teljesen hétköznapi emberek a legkülönfélébb lelki és egyéb problémákkal, és akkor így megfordult a fejünkben szerintem teljesen legit módon egy idő után, hogy tényleg ezt kell néznem, vagy nem. De nem tudom, írjatok egyébként, hogy nézitek-e, vagy tudtok-e arról, hogy megy-e még valami.
4: Soha nem értettem azokat, akik például így mutogatják az életüket. Mármint ennyire, hogy így.
5: Hát pedig ez történik manapság, amúgy.
4: És nagyon,
5: ez vesz
4: nagyon
5: körül
4: durva.
5: Minket.
4: Ó, ébrednek lehet, hogy, a lehet, hallgatók is közben.
5: Igen, itt rögtön meg is jegyeznénk, itt Attila már írt. Szia Edina, szívecskés, ilyen kis emojival.
4: Igen.
5: Írta ezt. Ati, Zoli is beköszönt, másik Ati is, jó reggelt a csapatnak.
4: Ő születésnapot is kíván.
5: 14. születésnapot. Ja, a Csilla lányára. Gratulálunk, hát igen. Csillának, igen, mi is boldog születésnapot kívánunk akkor így innen.
4: És a reggeli kávé most van, ezekben a pillanatokban fog hamarosan lecsúszni.
5: Nekem volt egyébként, ez egy ilyen, nem is tudom, hát ugye a rutin része, de annyit ér, mint a szentelt víz.
4: Nekem ez nem igaz.
5: Jó, lehet, hogy ér valamit, de most még úgy érzem, hogy mi történik itt a képernyőben, folyamatosan megy el a kép.
4: Elrontottam az ülőhelyedet. Minden tönkre
5: nem valami kábelérzékeny.
4: Jaj, fontos elmondani,
5: elment,
4: igen,
5: na,
4: hogy Viberen tudtok
5: azért
4: minket elérni.
5: Igen, így van. Az SMS
4: egyelőre.
5: Az SMS-farunk nyilvánvalóan működik, csak nekünk akinek szüksége lenne rá.
4: Még hétfőt érzünk.
5: Nem adott hozzáférést önmagához, önmagához, úgyhogy
4: majd felébred az is.
5: Betekintésünk rövidesen, majd utána nézzünk a problémának.
4: Igen, szóval ott maradt, hogy a reggeli kávéd és a rituálé.
5: Igen, hát nem sokat ér, úgy érzem, tehát, hogy most még úgy, na, ez ilyen bevezető fázis. Ki akarom egyszer próbálni egyébként, és pont ma gondolkodtam el ezen, hogy így szokottam ezt a kávét, és így eskü eszembe jutott egyébként ez a téma, amiről most beszélünk, hogy ez így ér, ez így fontos nekem, tudod, hogy most így megígyem ezt a kávét, tehát, hogy tényleg ez a kulcs annak, hogy akkor én tudjak működni, uh-huh. így akár reggel 6-tól már, mert evidens, hogy nem működik, tehát, hogy annyira nem úgy érzem, hogy nem segít. És úgy, meg sokszor megfordult a fejembe ugye az, mert nyilván egy rohanó életet él a legtöbb ember, vagy nagyon sokan, és nagyon könnyen át lehet billenni a mérleg azon irányába, amikor hát ugye elkezdjük a kávét ilyen rutin szinten, ugye ilyen megszokásból így iszogatni, nem tudom, te hány kávét iszol egy nap.
4: Hát én egyet, de én jó sokat.
5: Egyet? Tényleg?
4: Én egy jó erős törököt, minden
5: hát
4: tej és cukor nélkül, és most hoztam ezt a kis mi ez? Termosz? Hát ez fél literes? Szerintem van fél literes,
5: és akkor azt iszogatod egész nap?
4: És ez tele van. Tehát most reggel fél liter kávét fogok bevárni.
5: De meg is iszod ilyenkor? Mondjuk így,
4: persze,
5: nem tudom, 6 és 7 között.
4: Meg simán. Nekem is van egy ilyen reggeli rituálém. Egy óra hossza, az csak a csend és a kávém. Jó erős török. Utána egy óra hossza a készülődés, és jövök dolgozni. És nálam ez folyamatosan, ez mindig így van. 2 óra hossza az kell reggel ébredés után. És abból tényleg 1 óra hossza a csend és a nyugalom és a kávé. De igazából szerintem ez tényleg csak ilyen fejben dől el, mert hogy volt olyan, bár nem biztos, nálam nem biztos, nálam semmit se lehet tudni, mert én tipikus az vagyok, én kipróbáltam pont amiatt, hogy elhagyjam ezt a kávét, vagy kevesebbet igyak, még így is, hogy nem sokat iszok, mert van, aki 6 hetet is megiszik egy nap, és kipróbáltam, hogy nem iszok kávét több napon keresztül, nem egy ilyen 1-2 napos sztoriról van szó, és annyira durván feszült voltam, nem lehetett hozzám szólni, nem ébredtem föl. Úristen, az szerintem nem csak nekem volt kegyetlen nap, hanem a körülöttem lévőknek is. Szóval ilyen nem tudom. És ha megiszom a kávét, akkor így tök hozzám lehet szólni, ha
5: rabás. De mondjuk ez tök jó, hogy így csinálod, nem tudom. Szerintem alapvetően a török kávé az egyik legjobb út ahhoz, hogyha mondjuk, nem tudom, szeretnénk ébreszteni magunkat, vagy ugye normális állapotba hozni mondjuk kávé segítségével. Tehát, hogy nyilván vannak nagyon jó fajta kávék, még meg finom kávék, de inkább ezen a finom jellegen van a hangsúly, én úgy érzem, amikor mondjuk elkezdünk ugye így kutakodni egy picit így a kávéfajtáknak a világában, de visszatérve egyébként a török kávéhoz, tehát szerintem ez az a legletisztultabb forma, legalábbis nekem uh-huh. én is így vagyok vele, hogy én is, tehát az első kávé mindig török kávé kell, hogy legyen, és egyébként aztán a nap folyamán is, nyilván, hogyha iszom kávékat, tehát mindegyik okoz egy kicsit, tudod, valamilyen plusz esetleg negatív érzés. Hogyha most nem tudom, iszol egy ilyen teljes kávét, akkor az előbb-utóbb csak úgy eltelít, olyan, tehát nem, az már nem a kávézásról uh-huh. szól. Meg hát ugye sokat halljuk azt adott esetben sportolóktól is, hogy a török kávé így minden nélkül, tehát csak vízben, egy cukor és tej nélkül, az gyakorlatilag egyenértékű a vízzel, kalóriatartalom és egyéb szempontjából. Tehát
4: hát,
5: ugye ilyen szempontból is lehet, hogy ez jó megoldás.
4: Ami nálam még különben szóba jöhet, mert azt is szeretem, az az espresszó, de viszont én abból sem tipikusan az a, meg semmilyen luxi gépem nincs, az a tök egyszerű, berakod a kapszulát és kijön a kis izé. Én nem vagyok ilyen nagy teljes kávés, a gyomrom se rajong érte, úgyhogy én csak az espresszót, de nem azt a tipik egy kortyos espresszót, hanem én mindig a magasabbra állítom. Nem azért, hogy ne legyen erős és vizet igyak, hanem azért, mert pont, hogy én nem egy kortyot akarok írni, hanem nekem az egy olyan kis rituálé, hogy minél hosszabb
5: igen,
4: napon
5: igen.
4: Nyilván nem fűzök le 3 decit, hanem mondjuk egy fél bögrével.
5: Jó, ez nem rossz döntés. És ezzel gondolkodom igazából, mert aztán a napközbeli kávéknál az a tapasztalatom, hogy nem feltétlenül segít. Tehát ugye átalakul egy ilyen rutin fogyasztása, hogy akkor iszogatod, mi több, nem, hogy nem segít, hanem előbb-utóbb ugye pont az ellenkezője érvényesül, és ugye elkezd az ember lefáradni tőle még jobban, legalábbis rám így tudhatni.
4: Nagyon sokan elalszanak a kávétól.
5: Abszolút, lehet, hogy
4: nekem
5: is aludtam
4: ez
5: már utáni kávé után. Tehát, hogy ez az egyik legkézzelfoghatóbb bizonyíték arra, hogy akkor ez nem biztos, hogy annyira, tudod,
4: nekem volt egy sztorim, azóta nem merek inni este kávét, még ittem ezeket a poros kis kávékat, ezt a 3-1 kávét. Este 8-kor megittem a keresztanyáméknál, mert ígyunk, nem most volt ez még fény évekkel ezelőtt. Én egész éjszaka nem aludtam. És én ezt annak... Nem tudom, én ezt annak tituláltam be, azóta nem iszom azt a kávét.
5: Én nem tudom, én mindig ilyen szkeptikus vagyok ezekkel kapcsolatban, én ezt szoktam, ilyeneket szoktam hozni ide a pannonba egyébként, és akkor így ebből így fűzicskélek, de ez tényleg olyan, mintha nem tudom, tudod, így szórakozásban, csak így jár valamit, ne víz legyen, hanem valami kis íz, valami kávé, tudod, de úgy alapvetően így nem igazán sokat segít. Viszont ismerek én is olyan embereket igazából, aki ugyanezt tapasztalta, visszakanyarodva egyébként a napi több kávé fogyasztására. Oké, cikkeznek erről, utána lehet olvasni nyilván, ugye, hogy nem tudom hány kávé, tehát milyen szintű vagy mennyiségű koffein az belefér egyébként, és még nem káros igazából közel sem. Mi több lehet, hogy még jót is tesz. Hasonlók. De hogy alapvetően, amikor már az ember elkezdi azt érezni, hogy tudod, nyilván fáradt, és nem ott keresi a problémát, hogy akkor picit változtassunk valamilyen fajta rutinon, kicsit aludjunk többet, hagyjunk magunkra több időt, tudod, pihenésre akármi, vagy sportoljunk, vagy valahogy küzdjük ki magunkból azt a feszkót, hanem akkor ugye nyilván a kávétól várjuk a megoldást, hogy na most azonnal akkor hozzon vissza egy kicsit az életbe, muszáj még hajtanom, tehát hogy ez előbb-utóbb tényleg a visszájára tud fordulni, és nekem is van egy ismerősebb, aki ugyanezt tapasztalt, és ott hagyta úgy, ahogy van az egészet a felébe igazából, és azóta teát iszik, és mondta, hogy jól van. És reggel sem iszik kávét, hozzáteszem, hanem kialakult egy olyan fajta rutin az életében, ami kávé nélkül is megoldást kínál gyakorlatilag arra, hogy akkor ő teljesen jól tudjon funkcionálni napközben. Tehát felébred, megvan a reggeli rutin, kávé nélkül, felébred.
4: Más is hallottam, aki teára váltott, és bevált neki. Nem tudom, hogy ki
5: és
4: hogy
5: nem feltétlenül
4: vele.
5: Olyan teákra gondolok, most bocsi, a szabadba vágtam, ami tudod, ami megint csak ébresztő, vagy élénkítő hatású, mint egy fekete, ne agyisten, fekete tea, vagy egy zöld tea, hanem ez a fekete tea egyébként nekem annyira, csak azért mondtam ezt a kis hozzájáruló gondolatot, mert nekem az az a fajta tea, amit ő tényleg így, nem tudom, így rosszul leszek konkrétan.
4: Az tehát ilyen szívlötyögéstől
5: kezdve. De nem csak az, igen, az ízesen világbajnok. A zöld tea még gyene-gyene, majd szokták mondani. A fekete tea az, annak is van egy ilyen kicsit furább íze, de az engem mondjuk úgy élénkít, mint mondjuk egy ilyen energiaital, hogy csak így tudod, így fölviszi a púzust szükségtelenül, nem tudom.
4: Szerintem különben azok is csak olyanok, mint a kávé, nem? Hogy ilyen fejben ilyen energiaitalt, nem? Tehát hogy ez is ilyen, hogy azt hiszük, hogy felkelünk tőle, és aztán meg nem.
5: Hát pörgető, csak hogy tudod, alapvetően, hogyha most már itt tartunk, akkor inkább ezt a mentális újra frissülést, meg felpörgést várjuk, gondolom, ilyenkor ezektől az utcoktól. És sokszor nem azt pörgeti fel, hanem úgy az embernek a testét, tudod? De úgy, hogy közben érzed, hogy fáradt vagy, igen. Meg nem vagy azért a toppon, és azért ilyenkor egy ilyen elég komoly díszbalansz.
4: Volt ismerősöm, aki nagyon durván vedelte az energiaitalt, és abszolút, tehát, hogy nyugodtan aludt meg semmilyen, nem tudom.
5: Igen.
4: De utána meg volt, hogy például én is megittam régen nyilván egyetem alatt, hát kellett, hát na, egy háromat, négyet, nekem kiesett a szívem konkrétan, és
5: igen,
4: mondtam, hogy jó, akkor köszönjük,
5: tehát, hogy nem. Veszélyes, igen. Úgyhogy, akkor szerintem már inkább kávé, mert talán ott nem tudsz akkor a dózist keverni magadnak, vagy nem olyan módon, nem tudom, hogy mi az összetétele, de hát ugye, nem tudom, ezek az energiaitalokban mindig azt láttam, hogy ez ilyen súlyos kemikália. Tehát, hogy
4: igen.
5: Tudod, és ez miatt vagyok úgy vele, hogy
4: igen.
5: Nem bízom én ebben, tehát még a kávétól sem érzem túl fényesen magam sokszor.
4: Igen, biztos vagyok benne, hogy ilyenkor, amikor ugye hallgatnak a hallgatók, már itt vannak velünk ének évadján, velünk ibrednek, akkor biztos vagyok benne, hogy otthon ülnek is. Lehet, hogy egy kupica pálinkával, de iszák a kávét. Jó, úgy tudom őket elképzelni, hogy ülnek otthon a verandán, nem. Na, nem utasítanád vissza, hidd.
5: Én most
4: jó
5: biztos.
4: Jó kis orrami pálinkát.
5: Elhiszem, én szeretem a pálinkát, de nem ilyenkor.
4: És úgy tudom őket elképzelni, hogy ülnek otthon a kis pálinka, a kávé, jó kis szalonna, kolbász, zsíros kenyér, és akkor megy a nap.
5: Bele tunkolod a pálinkába. Azt meg lehet csinálni. Itt Zoli írja, hogy ne olvassuk be, meg nekem írja, de hát ez egy teljesen közérdekű információ, Zoli, nem bánod, hogyha beolvasom, ugye beszéltünk ezekről a nagy lila mezőkről, és akkor ugye Zoli. Ja, többen mondták azt, hogy mák, ugye meg kérdeztük, hogy kerestük a megoldást arra, hogy mi ez a szép lila növényzet, és akkor általában ugye a mákos megfejtések érkeztek. Zoli mondott egy másik fajta növényt, most nem fogom tudni felidézni, mi lehetett az, de egyébként én akkor utána néztem, és annak is ilyen szép lila virága van, tehát én abszolút így elhittem Zolinak egyébként azt, hogy ez az lehet. De mondta, hogy most igazából pont nemrég járt ugye azon a szakaszon, ott Szabadka Topolya között, ahol vannak ezek a nagy mezők, és hát ugye mondta, hogy igen, be kell látni, hogy valóban mák mezőkről van szó. Na, csak egy ilyen kis zárójeles megjegyzés azoknak, akik esetleg hallgatták azt a műsort, úgyhogy...
4: Hát én nem hallgattam, és nem tudom, miről van szó.
5: Facéliát írt. ahogy mondta, hogy az alacsonyabb növésű, a virága apróbb szirmú. De az is lila. Na, úgyhogy nem volt ez annyira kapufa, Zoli, részedről egyébként, amikor ezt mondtad.
4: Most nem tudom, hogy miről van szó. Nem tudom, hogy hát mi az a melyik terület most.
5: Hát igazából bármelyik vajdasági területet nézhetjük.
4: Rónaság.
5: Tehát amikor így mész egyik településre a másikra, és akkor valahogy följött ez, hogy Repce, most már ugye az elvirágzott nagyjából, de hogy van is egy ilyen, van is egy ilyen
4: fotók.
5: Finta ugye nálunk, meg hát ugye máshol is igazából, hogy ahol repcemezők vannak, akkor az ott az előtt, hogy kötelezően kell egy fotót készíteni.
4: Idén egyre kevesebbet járműről. Láttam. Sőt.
5: Én sem nagyon láttam, de egy pár évig ez így nagyon ment.
4: Igen.
5: És nekem igazából idéntől nyilván eddig is volt, valahogy elkerülte a figyelmem. Most lett világos,
4: hogy közben még mondod.
5: A repce és a sárga szín mellett, ugye a lila volt még az, ami nagyon dominált, ilyen nagyon nagy mezős.
4: A levendulák, nem?
5: És nem, hanem ez a mák. Ez a mák. Ja. Csak erre jött ugye Zoli részéről akkor egy ilyen megfejtés, hogy facélia, amit én elhittem, mert nyilván az is úgy néz ki, de mondta, hogy nem, ez mák. Úgyhogy ennyit szeretem volna csak mondani, most így elmagyaráztam nagy nehezen, hogy Zoli mire gondolhatott.
4: Megtaláltam azt a videót, ez biztos mindenki tudja.
3: Madámok készíthetik a tavaszi ruciukat elő, nem sokára lehet jönni fotózkodni a repcébe.
5: Mi ez?
3: Sárgállik.
5: Sárgálik, igen.
4: Ezzel volt tele a TikTokom ezzel a videóban, mert nyilván mindenki poént csinált ebből a repcefotózásból, volt ez a... És akkor jöttek
5: mert ez a
4: poénet,
5: emlékszem, hogy valaki csinált, egyszer akkor még nem nagyon volt a kezünkben ennyire az AI-nak a lehetősége, vagy lehetőségei, és akkoriban most mit csináltunk egy ilyen képet, hogy valaki készített egy ilyet, hogy nem tudom, kivágta az arcunkat, ami közös fotóról, és akkor így bemásolt minket, vagy valaki csak... Zecivel tudom, lehet, hogy ketten voltunk, ami repcemezőre, ez volt a lényeg igazából, hogy repcemezőre, hogy ott voltunk, és ilyen nagyon nevettünk rajta, mert akkor még tényleg nem szaporodtak így el az AI által generált képek, nem is nagyon lehetett szerintem akkor nagyon ilyen rugalmasan kezelni, mint ugye manapság, és akkor ez ilyen nagy kuriózum volt nekünk is, és nagyon örültünk neki, hogy sikerült egy ilyen képet elkészíteni, vagy elkészítetni magunkról. De hát ez is bizonyíték annak igazából, hogy évek óta tartott ugye ez a repcemária. Hát lehet, hogy idéntől most már egy picit alább hagyott a lelkesedés, de hát
4: most jön a következő hullám, ami
5: nem tudom, mi lesz az a következő növény, ami majd kivirágzik a mezők. De hát most már szerintem nincs nagyon olyan fázis.
4: Hát,
5: a pipacs.
4: Az aratás jön.
5: Igen, az meg hát csúnya. Na gyerekek, 6 óra 17 perc van, egy picit zenélünk, Dávidot megkérjük, hogy lökjön valami jó zenéket.
4: Csináljon már valamit a Dávid is.
5: Egy egészen újszerű felállásra találkozhatok, mint hogy az kiderült, egyébként Rúzsa Edina van itt.
4: Én csodálatos Sánta Zoltán.
5: Először dolgozunk így együtt, úgyhogy
4: írjátok
5: meg, hogy mi a véleményetek a műsorról. Hallgathatatlan-e vagy nem? De egész jó. Nincs itt semmi gond. Még hát egyszer igen. Elmondjuk
4: még.
5: Egyébként, hogy esemény még nincs, majd kiderül. Nyugtával dicsérjük
4: igen,
5: a napot, ugye?
4: Igen.
5: Következő helyzet, ugye az SMS falunk egyelőre nem működik, legalábbis mi nem kaptunk hozzáférést valami oknál fogva, a rendszer kizárt minket okosabb, mint mi, és elfordult tőlünk, úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogyha írtok nekünk üzenetet, akkor azt a Viberen tegyétek meg, de változatlan a telefonszám, az a 0636 21 605.
2: STK-ből a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: közérdekű információ következik.
1: Hello! Fél hét van. 6 óra 30 perc.
2: Még ilyenkor is a Zvekán hangját hallom.
1: Igen, igen, igen. Hát gyakran vagytok ti együtt. Én is így vagyok ezzel, hogy voltam régebben. Marapság már ritkultak ezek az alkalmak. Talán jobb is így. Jó, van, csak viccelek egyébként, természetesen, hogy komolyan vegyetek. Közérdekű információkkal folytatjuk. Mivel kezdjük? Időjárás. Eléggé cifra, most az időjárásunk igazából ilyen párásként a levegő. Nincs hideg, igazából 16 fok van jelenleg Szabadkán is környékén.
2: Na, vigyázzunk a szavakkal. Te vagy a második ember, aki ezt mondja.
1: Mit?
2: Én kabátba jöttem dolgozni, kikérem magamnak, hogy nincs hideg.
1: Kabátba jöttél? Hát kicsit ilyen, na, jó van, határeset. Attól függ, hogy megy az ember, ugye nem tudom, most biciklivel lehet, hogy hűvösebb lett volna, most kocsival jöttem, úgyhogy
2: ja,
1: beváltam a rövid újjút.
2: Hát könnyű, érted.
1: Luxus!
2: Én a két szép lábammal jöttem. Na.
1: De úgy meg kimelegszel, nem? Hogy így a logolsz. Legalábbis nekem mindig így ez a vége.
2: Vigyáztam, hogy a kávé ne lötyölődjön ki.
1: Becker Robi jött mindig úgy egyébként reggeli műsorra, meg hát szerintem a mai napig így csinálja, amikor érkezik a pannonba, hogy ő úgy sétál, hogy
2: bocsi, megnyugtalak,
1: hogy elképesztő tempóval tolja. Tehát ez a gyors gyaloglás magas iskolája, amit ő végez. És sosem értettem egyébként, hogy nem zavarja, tudod, hogy leizzadsz. És ő ezt ilyen edzésként fogja fel, hogy akkor eljön ide, jó, hogy nem fut be, vagy sprintel, és aztán úgy megy haza is. Egyszer vállaltam be egyébként, volt valami egy céges buli, és kim volt ott a fenébe, hozzám képest természetesen, ugye nézőpont kérdése, a Zorka környékén ott van valamilyen bálterem, nem tudom, viszonylag gyakran volt ott egyébként ilyen pannonos céges buli, és hát ez ott, ahol azon a részén a városnak, ahol mi laktunk, akkoriban a Bekével nagyjából, tehát ilyen azonos környékről mentünk, azonnal szerintem simán volt egy ilyen 5 kilométer. És ott menjünk gyalog, hát akkor azért úgyis iszogatunk, úgyhogy hát mondom, jó van, gyerünk, és így bevállaltam vele ezt a gyaloglást, gyerekek, tehát így alig bírtam tartani a tempót, rosszul voltam ott a végében, nem tudom, ez borzasztó volt. Tehát lehet így is, igazából, hát így meg pláne kimelegszel, de én hát amúgy is ezt tapasztalom igazából, hogyha te gyalogolsz, akkor picit, hogyha mondjuk egy ilyen középtempóval mész, előbb-utóbb eljön az a fázis, amikor már kezd meleged lenni, és onnantól kezdve akkor hát talán nem feltétlenül kell a kabát. De kicsit még ugye ilyen felemás időszakot élünk, tehát ugye a reggelek azok, nem azt mondom, hogy hűvösebbek, de na, tehát nagy a kontraszt a reggel és a napközbeni hőmérséklet között. Most sem lesz ez másképp, egyébként 25-6 fok lesz mindenek ellenére, lehetőleg is annak ellenére, hogy alapvetően felhős idő elé nézzünk. Hát csapadék lehet, hogy előfordulhat, még ez a mai
2: lehet,
1: nap folyamán.
2: Igen, lehet, hogy nem.
1: Igen, nem merem azt mondani, hogy lesz, meg azt, hogy nem lesz, inkább maradjunk az arany középútnál, és az elkövetkező napok is inkább ilyen csapadékosabban, vagy csapadékkal tarkított időjárás várható, inkább fogalmazzunk. Így.
2: Jój.
1: Örülök neki, hogy tetszik. De alapvetően meleg időnk lesz igazából, tehát mitől melegszik a levegő, ugye 27-28 fokra is számíthatunk a hétvége közelettével, tehát marad a kellemes késő tavaszi időjárás, néhol csapadékkal.
2: Közlekedés. A határokon elméletileg már van egy pici várakozás, mégpedig a két horgosin, mind a kettőn olyan 20-25 perc Magyarország felé, vissza pedig vélhetően nem kell várni. Hát, de. A Röszke 2 horgos 2-n szintén ez a 20-25 perc.
1: Kezdeti nehézségek,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, pedig még csak kedd van, és hajnalok hajnala. Rendőrök még alusznak, még nincsenek kint sehol, legalábbis nem látom, hogy bárhova is írták volna.
1: Aluszkálnak.
2: Igen.
1: Igen. Ettől függetlenül lehet, hogy kint vannak, ugye volt most nemrég egy akció, akkor a kétkerekűeket bántották.
2: Az még van, nem?
1: Biztos, hogy valami akcióra kell lennie, tehát igazából nálunk mindig van valamilyen rendőri akció. Lényeg, hogy ott legyenek mindig mindenhol, és hárítgassanak. Tavaszi nagytakarítási akció is zajlik, ugye ez természetesen nem a rendőrökhöz kapcsolódik. Ma és holnap Zorka helyi közösségben folytatódik az akció. Zorkán most nagyon felpesdültek a dolgok. Habár nem biztos, most lehet, hogy félreértettem igazából, hogy itt Zorka városrészről, helyi közösségről beszéltünk, és vannak itt útlezárások, és igazából ez már az Zorka utcát érinti, de az lehet, hogy nem is ott van igazából. Szóval.
2: Ezért gondolkodtam én is pont, amikor megzavart. Ezt megnyitottam. Úgyhogy ez nem biztos, hogy ott van.
1: Egyáltalán nem biztos, de is ne is vegyétek
2: készpénznek. De holnaptól semmit, minden esetre lesz utca, amit lezárnak. Mégpedig, ahogy mondtam, holnaptól júni 27-ig mert hogy csinálják a szennyvíz hálózatot, építik, és a Zorka utcában lesz lezárás. És ez egy zsákutca, vagy legalábbis zsákutcával válik pontosabban.
1: Igen, átlényegül szegénykém. Én is jártam, hogy az utóbbi időben nagyon sok utcában történt mindig valamilyen jellegű munkálat, folyamat, és hát ebben a zsákutcákba futottam. Olyan utcák esetében, ami egyébként nem az. Proletár Brigádok utca útkereszteződés felől egyébként, illetve az Erdőd utca felől egyaránt problémákat okozhat a közlekedés, hogyha az Orka utca felé veszitek az irányt. Nikola Demonya utca érintett még a Zsák utcává válás területén. Filipovics utca kereszteződés ugyancsak érintett, ugye. Hát aki azon a környéken lakik, az legyen türelemmel. Június 27-éig tart igazából az útfelújítási folyamat, illetve hát a szennyvízhálózat frissítése, lehelyezése, úgyhogy addig kitartást kívánunk, és türelmet az arra közlekedőknek, arra élőknek.
2: És van a véradás is, mégpedig Kispiacon, 8 és 10 óra között a tűzoltó otthonban, úgyhogy kispiaciak lehet menni vért adni.
1: Igen, Csaba is megerősítette itt közben, bocsánat, visszakanyarodva egy kicsit az útlezárásokra, hogy a Zorka utcában munkálkodnak.
2: Zorkina?
1: Zorkirát írt, igen. Ati küldött egy képet a reggeli kávéjáról. Termosz. Ez most új termosz, Ati?
2: Eddig valami szürke-fekete volt, nem?
1: Igen, meg nem tudom, milyen üzenet volt, hogy be cool, vagy valami
2: igen?
1: ilyesmi.
2: Na, arra nem emlékszem.
1: Always on top. Valamilyen hasonló kis ilyen busztoló üzenet volt látható rajta. Ezen most ilyen zsiráf mintás foltok. Ennyi lekopva, megkopva. Egy megöregedett zsiráf. Szóval. Nyakára emlékeztet. Most a termoszod, Ati. De a lényeg az, hogy a finom kávé az ebben is helyet kaphat, úgyhogy ez a legfontosabb.
2: Igen.
1: Na hát, ha van
2: egyelőre
1: még
2: ennyi infót
1: bármilyen
2: találtunk.
1: Információtok az utakról, tapasztaltok valamit, rendőröket, ha nehogy Isten láttok, akkor jelezzétek, hogy ez hol történt. 063-621-605 továbbra is a ezúttal most csak Viber üzenet számunk, mert az SMS falunk még nem működik, úgyhogy mindenkit arra kérünk, hogy Viber üziben tessék hozzászólni.
2: A szakemberünk még
1: alszik. Nem alszik, írt egyébként, mondta, hogy hozzuk ki a telót. Magyarán oldjuk meg mi.
2: Szégyen
1: nem baj, rövidesen beérkezik majd Norbi barátunk is, és majd reméljük, hogy megoldja. Mert hogy én nem megyek ki a telefonért, az is biztos.
2: Dávid, intézkedj.
1: 6 óra 37 perc van.
0: Az autóban, vagy bicajon, Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: falu végén jó a kedv, ott lakik a barna medv.
1: Pannon reggeli.
2: És ha már említettem jó kis pálinkát napindításként, akkor jön egy ehhez kapcsolódó, érdekesség mondhatnám így is kis témának. Mert hogy másnaposság. Azért valljuk be, szerintem nagyon sokan voltak már az életük folyamán másnaposak. Főleg kavaszkorukba.
3: Gyakran öntenek fel az emberek a garatra.
2: Tényleg, de régen hallottam ezt.
3: Garat.
2: Hát igen.
3: Ezért kielemezve elég csúnya kifejezés, akárhogy is nézzük. Vagy gondolatmenet. Hát igen. Nyilván mindenki megtapasztalta már, hogy az alkoholfogyasztásnak a hátulütőit másnap. Zebra csíkozás intézménye.
2: Jó megoldás lehet talán.
3: Igen. És képzeld, hogy én nem is tudtam, hogy ezt így hívják, ezt a módszert, amit amúgy én rendszerint praktizálok.
2: Tényleg?
3: Igen. Az a lényeg, hogy tarkítod, ugye, amikor alkoholt fogyaszt az ember, akkor érdemes mellette valamilyen alkoholmentes folyadékot is ugye bevinni. Most nem tudom, itt ilyen szörpikiket írnak még, meg hasonló, de hát nem tudom, a víz szerintem nagyon kulcsfontosságú, legyen szó itt bármiről. És valóban segít.
2: Csak ne szénsavas legyen, nem? Mintha azt olvastam
3: így
2: volna.
3: Így van. Hát azért a szénsavas még tovább fokozza ugye ezeket a folyamatokat, de nálam ez abszolút bevált, és nem csak a másnaposságra. Hát nem mondom azt, hogy gyógyírt jelent, mert azért nem esünk túlzásokba azért, hogyha az ember tudod, többet iszik, akkor csak megérzi.
2: A jó kis leves, nem? Mindig
3: az. Gyógyleves, az jó, igen.
2: Igen, a másnapos leves.
3: Igen, jó, de ahhoz vasárnapnak kell lennie.
2: Hát általában az emberek hétvégén mentek bulizni, mondjuk teszem a szombaton, vagy pénteken.
3: Igen, így van.
2: És akkor ott volt a vasárnapi ebéd, ha felébredtek.
3: Az rengeteget számít. Szerintem beszéltünk már erről is, illetve arról, hogy ennek bizonyítottan vannak jótékony hatásai, de hát az, hogyha vizet isztok mondjuk bármilyen fajta alkoholos fogyasztási folyamat mellé, akkor az kulcsfontosságú, és nem csak a másnaposság szempontjából, hanem ezt én igazából akkor ott is tapasztalom. Nagyon sokféleképpen lehet elmenni, mondjuk nem tudom, sörözni például haverokkal, vagy simán adódhat olyan szituáció, nem is hétvége, nem hétköznap, de akár hétvége is, én már jártam így egyébként, hogy tudod, így tök jó, vártam, már végre megyünk, kimozdulunk valahova, és közben nem vettem észre azt a szempontot, hogy amúgy én kegyetlenül fáradt vagyok, tehát így tudod, és így elmentem, és ilyenkor van az, amikor két sör után már tudod, úgy érzed, mintha valami ráült volna a fejed, hogy rossz, de véged van teljesen, nem vagy magadnál, és nem részegségről beszélek, hanem a fáradt állapotnak egy olyan fölfokozott formájáról, aha, ami ilyenkor így előjön, hogy nem tudsz vele mit kezdeni, és erre is jó megoldás, hozzáteszem azt, hogyha vagyok folyamatosan így szokattok mellé vizet, legalábbis nekem ez tökéletesen bevált, és az mindig úgy szinten tart, tehát nem mintha az lenne a lényeg, hogy most berúgjunk, hanem inkább az a jó leső érzés, hogy kint sörözünk.
2: Főleg ahhoz szól lesz az éjszaka, és valaki nem bírja az alkoholt annyira jól, mint a többiek.
3: Úgyhogy mindenképpen okos döntés, hogyha mondjuk iszogatunk mellé valamit. Tehát látom, hogy más nem tudom, hogy oldja ezt meg, vagy valamilyen tudod, ilyen üdítő kell.
2: Hát van, aki szerintem eszik, nem tudom, ilyen chipszet, vagy kikirikit, meg ilyeneket mellé, és akkor...
3: Ha bár ez meg leköti, nem? Tehát mindig hallunk ilyeneket, és mindig van egy nagy megfejtés, és aztán rengeteg ellenpontot képeznek e köré, hogy akkor ez nem jó végén kajálni, mert ez megköti az alkoholt, akkor még rosszabbul leszel, meg hasonlók, de valamikor egyébként pont az evés segít egy picit egyébként.
2: Igen. És lásd, csodálatos hírtárs úr még egyébként mellé, az is kiderült, hogy vajon a nők vagy a férfiak bírják jobban. Pontosabban, hogy jobban viselik-e a másnaposságot,
3: kiből lesz a jobb alkoholista, nézzük.
2: És ez egy nagyon nagy meglepetés, hogy a nők jobban megérzik az alkoholt, és tovább szenvednek a másnaposságtól.
3: Győztünk.
2: Mi nagy meglepetés, nem?
3: Ezért is van több
2: ebben
3: férfi
2: is a férfiak
3: alkoholista.
2: A jobbak, persze, igen. És a nők meg továbbra is szenvednek. Hát ez nagyon jó hír. Ez csodálatos, tényleg. Ez nem hiszem, hogy nagy kutatás kellett a brit kutatóknak.
3: Valami enzimekre hivatkoznak, és hasonlók, én őszintén nem mennék bele, egyáltalán nem is értem, hogy miért kell ezt kutatni, tudod, és sosem értem ezeket a nagy kutatásokat.
2: Azért mondom, hogy nem kellett kutatónak lennem ahhoz, hogy ezt lássam a környezetemben, és megéljem. Úgyhogy...
3: Mit mondta Dávid? Nem, Dávid szólt most hozzá.
2: Mindig magyaráz.
3: Ja, igen, akkor a férfiaknak adjunk egy kis jelzést arra, hogy...
2: És a nőknek azért, igen, mert viselik ezt, igen, a nagy terhet, hogy nem elég, hogy elviselik még ezt is, és küzdenek, és kitartóak, hanem még a férfiakat is elviselik.
3: Na, jó, van ott a taps. Egy picit visszafogottam, egy ilyen szerényebb ünnepi hangulat.
2: Nem baj.
3: Viccelünk egyébként, nyilván nem...
2: Majd jönnek a hölgyek is... kiállnak mellettem.
3: Nem túl dicséretes az, hogy mi, hogy is mondjam, hát jobban kondicionált minket a természet ugye az alkoholfogyasztásra.
2: De azért, igen, mert a hölgyek már ilyenkor sürögnek, forognak, már vásárolnak az ebédhez, már a gyereket reggeliztetik, viszik majd ide-oda-moda, a férfiak meg ülnek és hiszek a reggeli kávéjukat. Ennyi. Kész.
3: Én nem szállok vitába ezzel. Lehet, hogy így van.
2: Na, a Dávid próbál kiengesztelni. Jó úton haladsz, csak mondom.
3: Letöltöttél egy ilyen új taps mixert, egy ilyen összeállítás. Igen, mindig másik, igen, minden van most nálam. Nyugodtan egyébként, amúgy tök jó a hangulata igazából, amikor vannak ilyen effektusok, hangeffektek ugye a műsorban. Segítik
2: igen,
3: a dolgot.
2: Igen.
3: Úgyhogy, hát nem is tudom, mit mondjak erre igazából. Igen, lehet, hogy így van, lehet, hogy én is láttam erre példákat, talán abban nyilvánul ez meg, amikor az ember még fiatal, ugye kamaszkorban, vagy nem is, amikor középiskolás időszakban, meg ugye a 20-as éveiben vesz részt mondjuk olyan szintű bulikon, ahol mondjuk azért úgy sok mindenkinek fontos szempont az, hogy akkor nem tudom, akkor itt tényleg ilyen nagyon részeg állapotba kerüljön, mert valamiért üldözik ezt a fajta érzést az emberek abban a korban, mintha több ilyet láttam volna, hogy mondjuk nőknél, tudod, amikor ilyen szélsőséges, hogy rosszul van, látod rajta, rosszul van, viszik hozzák, nem tudom, leültetik, lefektetik, nem tudom. Férfiaknál meg talán annyira ez nem volt jellemző, hanem ott, hogy nyilván hát erő állt mindig egy ilyen súlyos, ordinári, nem tudom, a rettenetes állapot, de úgy talpon vitték
2: Bika
3: végig
2: ezt a
3: dolgot. Nem mindenben igazából szerintem nagyon. Hát ott van, mondjuk egyébként, hogyha ellenpéldát hoznánk fel, a betegségek. Tehát, hogyha mondjuk téged elkap egy megfázás, mondjuk egy ilyen finom hőemelkedés, az a kapcsolatban pedig az a tapasztalat talán, úgy szélesebb körben is merek egy picit általánosítani, hogy a nők jobban viselik talán, vagy nem fordítanak akkora figyelmet rá. Nem tudom, mi lehet a kulcsa az egésznek, de az biztos, hogy erről még poénok is születtek egyébként, nem tudom, mennyire figyeltél fel erre, hogy a férfiaknál, nem tudom, hogy a 37
2: fokos láz,
3: akkor vége van.
2: Igen,
3: és tényleg,
2: az
3: és
2: a halál állapota.
3: De itt tényleg azt érezzük ilyenkor, tehát, hogy így vége van, teljesen megfekszel.
2: A nő meg 40 fokos lázzal, míg
3: igen.
2: Most főz, takarít, vasal, szalad,
3: tipikus
2: mit tudom
3: kép.
2: Én.
3: Igen, de hogy tudod?
2: Házat épít.
3: Ezért mondom, hogy nem biztos.
2: Tisztelet a kivételnek, tegyük hozzá. Férfiak, ti is nagyon fontos részét képezitek a társadalomnak.
3: Igen. De igen, csak azért mondom, hogy vannak.
2: Igen. Na, itt megérkezett, és Kitty is írja, hogy igazam van.
3: Nagyon jó, igen, nagyon jó. Igen, én egyetértek, de én nem fog vitába szállni ezekkel a dolgokkal.
2: Persze, nyilván mindenki
3: elfogadó
2: fontos
3: vagyok,
2: részét képezi a társadalomnak.
3: Fel tudom mérni, igen, hogy mi van. Tehát itt is, mint mondom, mindig vannak gyengeségek, előnyök, stb. Csak mondom, tök érdekes az, hogyha mondjuk alapvetően mondjuk a fizikumot, mint olyat nézzük alap kiinduló pontként, akkor ugye hát nyilván ugye sport, férfiak, nyilván ugye nagyobb erővel kapcsolatos adottságok és hasonlók, és akkor tök érdekes, hogy amúgy meg tudod a nagyon kicsi lazaláz, az meg ugye hát azonnal tönkre tesz minket gyakorlatilag. Tehát nem kell készpénznek venni ugye ezeket az ilyen formalitásokat így fogalmaznak.
2: De egyébként
3: hál'
2: Istennek lekopogjam, és ez is, hogy miért van egyébként, hogy mindig így leszoktuk ezt így kopogni. Na mindegy. Én nagyon ritkán vagyok beteg, de ha beteg vagyok, akkor az rossz. Uh-huh. Tehát, hogy akkor meg viszont én is átérzem ezt a férfiak helyzetét.
3: Hát nyilván ugye árnyalt az összkép, de alapvetően nem tudom, hogy mi lehet az oka igazából.
2: Tényleg, miért van ez, hogy lekopogunk mindent háromszor, meg az milyen?
3: Lekopogod? Aha. Hát babonás vagy.
2: Mindig leszoktál.
3: Babonás
2: hát,
3: vagy.
2: De nem mondom azért magam.
3: Lehet, hogy úgy fogsz kikerülni az ágyból nem sokára, hogy így a papucsodat úgy veszed fel, hogy így hármat így pöttyintesz így a lábaddal így körülötte, egy, kettő, három,
2: van
3: akkor belelépsz. Hát ezek az ilyen kényszercselekvő.
2: Igen.
3: Szokások.
2: Ezt nem tudtam.
3: Van egy nagyon jó film igazából, ehhez kapcsolódóan ott csinált ezt a főszereplő, aki nem más, mint Jack Nicholson igazából, ez a Lesz ez még így se című film volt, ahol ő egy nagyon sikeres írót testesít meg, az ő karaktere ez, aki egy ilyen megrögzött kényszercselekvő is, arról szól részben a film egyébként, hogy hogy töri át ezeket a betegség által okozott, számára okozott gátakat, határokat igazából, hogy lép ki ebből a megrögzöttségből, de nagyon vicces egyébként, meg egy humoros ilyen, tehát nyilván komédia, meg közben egy pici drámai hatás is van, mert nagyon érdemes megnézni, szerintem egy kiváló alkotás, de ne rizsázzunk tovább, mert mindjárt híreket kell mondani, 6 óra, 51 perc van.

0: Reklám.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Égséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Hét óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
6: Vajdaságban a turisták száma 14%-kal nőtt, míg a vendégéjszakák száma az előző év azonos időszakához képest 33,64%-os emelkedést mutatott. 2026. január 1-e és május 31-e között több mint 281 ezer turista látogatott Vajdaságba. Az összetételt tekintve a mutatók nagyon hasonlóak. Ebben az időszakban a turisták által eltöltött vendégészakák száma meghaladta a 442 ezret, ami kisebb mértékben meghaladta a belföldi turistákét.
7: Az elkövetkező időszakban a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának művészeti vezetői posztját Andrej Boka rendező tölti be, közölte a Teátrum hétfőn a Facebookon. Andrej Boka 1985-ben született Szabadkán, a Belgrádi Művészeti Akadémia multimediális színpadi alkotás szakán szerzett diplomát. Művészetét számos díjjal tüntették ki hazai és külföldi fesztiválokon egyaránt. A szabadkai közönség találkozhatott már előadásaival, rendezett a Kosztolányi Dezső Színházban, a Szabadkai Gyermekszínházban és a Szabadkai Népszínházban is. A szabadkai Spartakusz férfi kosárlabda csapata megnyerte a szerbiai bajnokságot. Vasárnap este fejeződött be a szerbiai kosárlabda F4-es torna döntője Nisben, ahol a Spartakusz legyőzte a belgrádi FMP csapatát. Az utolsó negyed előtt 13 pontos volt a Spartakusz előnye, de a fővárosi gárda ledolgozta, döntetlen lett. A mérkőzés hosszabbításban dőlt el, amit a szabadkai kosárlabdázók nyertek meg. A végeredmény 73-76.
2: Időjárás.
6: Változékony időre készülhetünk a nap folyamán, a térségben egy-egy zápor sem kizárt, több helyen lesz élénk a légmozgás, 25-26 fok körül alakul a csúcsérték.
0: Reklám.
8: Adagio Pizzeria Szabadkán, fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
9: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
10: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
11: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió. A te hangod!

0: Break my heart.
1: Reklám.
2: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dravamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugar út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad a Dravamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
7: Elromlott a hűtőd a nyár közepén? A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.

0: 91.5. A jó kedv meg a herce.
1: Bonno reggeli.
2: Yes. 7 óra 17 perc van. Nem így tudom, igaz. Hogy ki van már így túl igaz. A reggelin, vagy ki nincs, vagy ki van túl a... Majdnem azt mondtam, hogy az ebéden.
3: Mármint a reggeli evésen, nehogy
2: igen.
3: Műsorra
2: azt akartam, hogy a reggeli evésen, és a reggeli ebédet mondtam
3: és
2: majdnem.
3: És azon sajnos még mi sem lehetünk. Jó, vagy csak viccelek, természetesen itt vagyunk. Hát evés, igen, evésről fogunk beszélgetni. A reggeli
2: kedvenc témám az
3: is
2: evés.
3: Lehet a jó. Téma, de alapvetően itt ugye magát a tempót és annak a mögöttes tartalmát.
2: Igen, mert hogy vannak olyanok, és ezt tapasztalom saját bőrömön, hogy vannak, akik befejezik 2 perc alatt az evést, vannak, akik 2 óra hosszáig esznek, és az a kettő nem biztos, hogy megfér egymás mellett.
3: Melyik kategóriába tartozol?
2: Én a 2 perc alatt befejezem az előétel, főétel, desszertet, még más odapakolja az asztalra a sajátját. Tehát ez a tipikus. Tipikus, amikor van egy csomó ilyen videó a neten is, hogy látod, hogy a nő még csak épp összevágta a kaját, a férfi már befejezte.
3: Aha.
2: Na hát én most pont az ellentétje vagyok. Tehát, hogy én vagyok a férfi.
3: Akkor te pörgősebb vagy, hajlamos vagy egyszerre több dologra figyelni.
2: Gyors
3: döntéseket vagy hajlamos hozni. Hát, és nehezebb viseled a lassúságot és a várakozást az élet minden más területén is.
2: Nagyon.
3: A diagnózis ezek szerint. Igen, a pszichológusok kutatták a témát, gondolom brittek lehettek.
2: Igen, ebben bízom én is. Igen.
3: Nyilvánvalóan.
2: Igen. De melyik témában
3: fokozott?
2: Vagy?
3: Én szerintem ilyen vegyes, attól függ. Én igazából gyorsan eszem, de nem szeretem ezt magamban, hogy gyorsan eszem. És nem mindig, és éppen ezért érzem azt, hogy tudod, hogy nem biztos, hogy ez a jó megoldás, mert amikor egy picit úgy van idő kiélvezni, leülni, megválogatni, teljesen más aspektusba kerül az egész folyamat, amikor te eszel reggeli, ebéd, vagy tök mindegy, amikor ki tudod élvezni az ízeket, tudsz erre időt hagyni, nekem érzem, hogy nekem ez lenne a jó állapot, és nem, ez miatt nem szeretem, mert én inkább nem is ezt a nagy pörgést érzem ez mögött, ezt a pozitív értelemben, hanem inkább ezt a fokozott stresszt, tudod, hogy most kapkod, ki van mérve, ki van centízve az időt, jó, most akkor gyorsan eszel. Főleg, hogyha napközben étkezésről van szó, az ilyen munka közben történik, és tudod, ott is mindig az vagyok, hogy így nem megyek félre. Sokan ezt csinálják egyébként, tehát félre mennek a kis, nem tudom, büférészbe, konyhába, és akkor ott úgy megeszik, tehát fontosak lennének ezek. Én ott sem, sosem így működtem, mindig munka közben, és nyilván, ha ott ülsz a gépet, akkor már dolgozol is közben, és közben eszed.
2: Egyébként az nem feltétlen...
3: Ja, nem akarom ezt megeszik, tehát fontosak lennének ezek. Én ott sem, sosem így működtem, mindig munka közben, és nyilván, ha ott ülsz a gépet, akkor már dolgozol is közben, és közben eszed.
2: Egyébként az nem feltétlen
3: nem akarom ezt.
2: Rossz, gondolok itt arra, hogy mert akkor lassan eszel. Tehát akkor

0: egy ilyen fine diningos ilyen esten, ilyen borvacsorán. És kaptunk mi is kóstolót igazából, és amúgy én is mindig ebből a pozícióból indultam ki, hogy tudod, vajdaságiak vagyunk, hát legyen ott sok minden a tála, minél többet else enni, ez egy nagyon fontos szempont itt nálunk. És én sem értettem sokáig egyébként ennek a fine diningos irányvonalnak, ugye a csúcsgasztronómiának a valós értékét, és amikor ott voltunk, és kaptunk kóstolót, és az is minden ilyen picibe történt, akkor szembesültem az, hogy basszus, ez teljesen más liga.
1: Igen, és
0: teljesen
1: pont ezt beszéltük múltkor az Vekánnal, hogy sokan itt vajdaságban, hogy nem feltétlen rajonganak ezért a kis három falatokért, mert ugye azért vajdaságiak szeretünk enni, jó sokat enni.
0: Minél több, minél nagyobb amikor, legyen a karagyorgyema.
1: Igen, és ha vannak ilyen nagy, a méter, és már vannak ilyen tipikus is. Ilyen nagy, és hogy nagyon szeretünk enni, meg tényleg
0: meg sok sajt legyen, mert ugye ez igen, a másik volt, sok sajt.
1: Tehát tunkolós,
0: mártogatós. Nem lényeg az, hogy tudod, arányok esetleg, vagy valami, és ezzel szemben, meg amikor az embernek azért van alkalma megkóstolni egy tényleg minőségi ilyen jellegű ételt, akkor szembesülsz fel, hogy hoppá, ez teljesen másról szól. Ez több, mint evés, és nem akarok most itt, nem tudom, ilyen nagy magasztos gondolatokat
1: lenni.
0: Tudod puffogtatni, de hogy így alapvetően tényleg erre jön rá az ember szerintem. Biztos vagyok benne, hogy nyilván ugye sokfélék vagyunk, nem biztos, hogy mindenkinek bejön ez, meg lehet, hogy lesz olyan, aki hiányolni fogja, most csak ennyi volt, tudod, ennyi. Tehát, hogy értem én ezt is, menjünk de hogy alapvetően azért fel tudja nyitni az ember szemét, és a lényeg az, hogy most hogy a mi témánkra is visszakanyarodjunk, ott éreztem azt, hogy ezt nem is tudod gyorsan enni, mert ott tényleg annyira sokszínűvé válik a fogyasztási élmény az ízeken keresztül, a párosítások.
1: Igen.
0: Az, hogy kielvezed, hogy kicsi. Tehát az, hogy kicsi, azáltal, hogy kicsi, te is úgy lövöd be a tempóját az elfogyasztásának, annak az ételnek. És el tudod kezdeni szépen lassan így ízlelni. Én erre már egyébként amúgy most így belegondolok, gyerekkoromban rájöttem, nagyon szerettem a tejet. Tejet. Ittam. És elkezdtem önmagamnak kikísérletezni ilyen fogyasztási módokat, ami végül is egyfajta fine diningos felfogás már, hogy elkezdtem ilyen egyre kisebb poharakba tölteni a tejet, és arra lettem figyelmes igazából, hogy sokkal finomabb az íze.
1: Aha.
0: És nem a pohár formáján múlik, de közben meg igen. Tehát ezek mind hozzáadnak az élményhez, és szerintem itt is egyébként az egyik kulcs az, hogy mekkora mennyiségről van szó. Másképp iszol meg mondjuk egy pohár tejet, hogyha mondjuk maradnánk a témánál, vagy menjünk egy olyan témára, ami talán egy picit szélesebb körben tapasztalható, mondjuk a kóla, sokan szeretik a kólát nyilván.
1: No.
0: Nézzük meg azt, amikor mondjuk nem tudom, egy szülinapon kitöltenek neked egy ilyen nagy vízes pohárba kólát, és akkor azt úgy issza az ember, tudod, olyan nagyobb mennyiségben. Főleg gyerekként, nem, tehát tudod, kint futnak az udvaron, úgy issza, mint a vizet. Az a folyadék utánpótlása lényegében. És mennyire más, és mennyire más az íze, és másképp értékeled azt a kólát, hogyha abban a klasszikus kis szép üvegben hozzák ki, amit egyébként, amiben a kólát árulják is amúgy. Tehát sokkal kisebb mennyiség, nem egy nagy fél liternyi őrület, tudod, és úgy szopogatod. Tehát, hogy teljesen átlényegű, számomra legalábbis, amikor mondjuk így újraértelmezed a dolgokat.
1: De ugyanazt iszod.
0: De közben meg nem. Hát, mert hozzáadsz te magad.
1: Oké, persze. Jó, az is érthető.
0: Önmagad által kreált értékeket. És,
1: hát igen, ez a fejben dől.
0: És hogyha az a kaja, most visszatérve a kajára, hogyha az még külön finomabb is, vagy picit azért illinkebb ízvilágot, esetleg olyan ízvilágot tartalmaz, amivel még nem találkoztál, és izgalmas, és hú de jó, és nem tudom, az meg még sokszorozza ezt az élményt, és átlényegül az egész, és innentől kezdve lehet, hogy egy ilyen művészeti szintre is emelkedhet, vagy érthetővé válik számunkra az, hogy miért lehet művészet mondjuk a gasztronómia, szerintem legalábbis.
1: Hát igen.
0: És nem azt mondom, hogy minden reggel fine diningos kaját tegyünk, de hogy mi magunknak is el tudjuk érni szerintem azt a szintet, ahol tudod így nem sokat, ne ez legyen a lényeg, hogy behappolod, vagy nem tudom, hanem akkor adj magadra időt, adj az étkezésre időt, és egyél annyit, amennyire tényleg szükség van, mert ugye ezt már többszörösen megfejtettük itt a reggeli műsorban is, hogy amúgy, ha neked van egy pici időd arra figyelmet fordítani, hogy alapvetően mennyi, milyen mennyiségű kaja az elég, a ténylegesen elég, az nagyon kevés igazából. Tehát arra jövök rá, én is az évek alatt, hogy igazából, amikor te egy ilyen jó ízű, és akkor sokat eszel, még hogyha nem is volt annyira sok, azzal már bőven megint csak túllépted azt az egyébként számodra valóban szükséges mennyiségnek az elfogyasztását.
1: Igen, mert ha minél lassabban eszel, annál hamarabb telítődsz el. Mert hogyha betunkolod 2 perc alatt azt a szendvicset, akkor azt érzed, hogy

0: Jó, még éhes vagyok.
1: Igen, de vagy hogyha nagyon finom volt, akkor még ennél, tudod?
0: Igen,
1: de
0: igen.
1: Az már nem az.
0: Közben felporszívózol, akkor rájössz, hogy már jól laktam, tehát hogy itt tele vagyok.
1: Igen, valóban, úgyhogy... tehát a munkaközbeni étkezés az valóban ezt hozza, hogy akkor kevesebbet eszünk, de én mondom, ezt a pontot hiányolom belül, hogy ezért nem adtad meg magadnak azt az időt, nem élvezed ki olyan mértékben, igen. És lehet, hogy nem lesz azért olyan jellegű élmény.
0: Igen.
1: Se neked, se a pszichédnek, se a testednek igazából, és milyen jó lenne, tudod, így ilyenkor így félretelni mindent, és akkor most így eszek, tudod, és így odafigyelek rá. Tudom, hogy ez baromi nehéz, meg gyakorlatilag kb. Lehetetlenség meglépni.
0: Hát
1: minden
0: igen.
1: Nap biztos, hogy nem lehet, de alapvetően meg, tudod, és ezek azok a nyugalmi állapotok, és ez miatt érzem én azt, hogy én inkább húznék. Gazsó megpróbál bejelentkezni, ezt mondta nekünk. Dávid, köszönjük szépen, nem tudom, hogy jelentkezel be? Ja, én azt hittem, hogy ja. Így telefonon, így kimész terepre, és így bejelentkezel kintről. Én ezt vártam
0: várom,
1: volna.
0: Hogy mi történik. Azt hittem, hozzá szerette szólni a műsorhoz.
1: Megjavítják.
0: És ugye azt is tegyük hozzá, ha már említetted nekem, hogy én milyen vagyok a gyorsevők tekintetében, akkor a lassú evők ugye a tudatosabbak, és ők nyugodtabban esznek, megfontoltabbak, kielvezik a pillanatot, és kevésbé érzik szükségesét annak, hogy állandóan sietniük kell.
1: De nem vonzóbb ez az irányvonal? Nekem
0: de,
1: sokkal.
0: De egyébként, ha én otthon vagyok,
1: még ha nem
0: akkor
1: is tudok ide tartozni
0: képes
1: mindig.
0: Vagyok lassabban enni. Sőt, azt vettem észre, nem tudom, hogy a hallgatók ezzel hogy vannak, de hogyha egy eseményen vannak, teszem azt, most mondok, nem tudom, bermálkozáson, akkor lassabban eszel. Mert ott is ott az emberek el vagy, nézelőd, beszélget, mit tudom én, tehát hogy ilyen eseményeken lassabban eszel. Nem?
1: Lehet.
0: Tehát akkor nem az van, hogy két perc alatt befejezed, és már mész tovább. Tehát, hogy ez is egy ilyen...
1: Lehet, de ott meg ott az a mennyiség. Mindig erről szól igazából. Tehát ez meg az a helyi aspektus, amiről beszéltünk itt az elején is, tudod, hogy most itt egy ilyen vallási ünnep, családi ünnep, legyen szó itt bármiről, tehát hogyha elmész az utána hozzátartozó ebédre, akkor ott vagy svéd asztal, vagy, de lényeg az, hogy mindenből nagyon nagy mennyiség, és akkor persze jönnek ezek a nagy előző generációs berögződések és megfejtések, hogy keveset ettél, alig ettél, egyél még, szedd neked még, ne legyél szégyellős, tudod, gyerekkortól kezdve hallgatjuk ezeket a gondolatokat, holott lehet, hogy nem feltétlenül ez a fajta nevelés a tuti, de én értem ezt a fajta traumát, és ugye ez meg és már nyilván sokszor megfejtettük, kicsit önismétlőek vagyunk, de amúgy meg tényleg ebben látom a
0: csak
1: megfejtést.
0: Te vagy önismétlő.
1: De igaz, levelhetnél, nem beszéltünk erről, hogy voltak itt azért nagyon turbulens időszakokat éltek meg az elmúlt pár tíz évben, háborús idők, ínséges idők, stb. Nélkülöznie kellett az embereknek, többé-kevésbé, és szerintem ennek köszönhető részben az, hogy kialakult az a fajta gondolkodásmód és ösztön igazából az emberben, hogy az, amit megeszel, azt nem veheti el senki.
0: Jó,
1: tudod,
0: okay.
1: Felhalmozni, ha sikerül, ha lehet felhalmozni, akkor viszont minél többet. Ha eszünk, akkor
0: igen,
1: együnk rendesen, mert
0: igen,
1: ki tudja,
0: igen,
1: hogy holnap eltünk.
0: És mivel
1: nem ez van a
0: szerintem
1: fejében,
0: ez külön, bocsánat, hogy közben
1: szóval, az érzésekről beszélek.
0: Igen, de szerintem a falusi emberekre ez még inkább jellemző.
1: Abszolút, az a
0: habzsidőzsi, meg az a nem is tudom, tehát
1: ez mindenben megnyilvánul.
0: Amikor hazamegyek anyvékhoz, hát ott az kánoán, tehát hogy azok az illatok, meg azok kaja, amit anyu lefőz, tehát hogy fél falut eteti néha, tehát hogy ez brutális az a mennyiség.
1: És ezeket ki nem tudod így megvizsgálni, és biztos, hogy jó ez, de mondom, én nem vitatom el azt, biztos nyilván van az a típusú ember, aki nem is akar, meg neki jó az, hogy ő így él, így létezik, hogy akkor rengeteget kell lenni, tudod, ilyen rosszul létik, mert nem tudom, meg érte, vagy ez még mindig nagyon nagy sztori, hogy nem tudom, amikor még tejéből volt, akkor megevett egy tál baklavát, meg mindig ezek azt, hogy meg a tepsi burekot, tudod, ezért tudom, szuper, hát tudom, örülök neki, hogy ilyen sikereket értél, ugye önmagaddal szemben.
0: Én nagyon irigyeltem
1: azokat
0: az embereket.
1: Ez jó, tehát, hogy ez a jó, hogy ez a menő, vagy nem tudom,
0: igen.
1: Tehát, hogy mi a tök mindegy igazából, tehát mindenki találja meg magának, csak azt mondom, hogy érdemes egy picit, tudod, így megpróbálni egy kicsit kilépni ebből a megszokottból, ebből a vajdasági őrületből, és kipróbálni ilyen új irányokat, mert én biztos vagyok benne, higgyétek el, hogy szerintem az nekünk is jót tenne igazából. Tehát a pszichédnek, és tudod, mindennapokban, hogyha sikerül egy
0: igen.
1: Ilyen én időt kialakítani, akár már az evéssel kapcsolatban is, akkor az tök minőségévé tud válni. Most nagyon papolok itt, meg én sem vagyok álszent, tehát tudom, hogy én is ezt gyakorlatilag képtelen vagyok tartani. De ott van a tudod, a vágy, hogy amúgy meg úgy értem, és úgy szeretném ezt úgy elérni. Igen. És néha sikerül, és akkor itt tökre örülök neki.
0: De mindig könnyebb mondani, mint valamit megcsinálni.
1: Nyilvánvaló, persze.
0: Én mindig irigyeltem azokat az embereket, akik tudtak enni előételt, most teszem azt főételt, és kértek desszertet, meg még kávét. Tudod, én meg már néha
1: az anya durva.
0: Néztem, hogy úristen, hova? Hova fér ez? Én meg megrendeltem, hát most teszem azt, hogy olyan helyen voltunk, ettem egy főételt, és így úristen, tehát azt sem bírtam megenni.
1: Persze, igen, ez igen. Igen, mert nálunk, hogyha elmész kajálni, és vannak nagyon-nagyon finom ételek, amiket nálunk felszolgálnak, és nem csak a pizzára gondolok, hanem ja, nagyon sok fajta, nagyon jó minőségű kajával találkozhatunk, de ott is mindig ugye ott van ez az ilyen elképesztő mennyiség, és mindig, amikor nem tudom, hogy elmegyünk egy ilyen helyre, megeszed, vagy nem is bírod megenni, és hogy utána tényleg az a desszert, az így kinek, tudod? De ez hogy kávé, tehát nem tudom, és már így látom a szemeim előtt azt a típusú embert, aki tud ilyen teljes kávét iszik, még a desszert után, tehát ilyen torta. Jaj, hát na, igen, erről szólnak ezek.
0: És most megjött Armand, és ha ránézek, és ezt tudja mindenkit lent a gyártásban, olyan kajákat csinál, hogy folyik a nyál a számból, tehát, hogy ő brutális, olyan jó kis zappeheket főz, meg olyan gyümölcsökkel, olyan,
1: fantasztikus, tehát
0: meg olyan csirkéket, meg olyan, úristen, azok, már mondtam neki, hogy egyszer ő fog rám csinálni ilyen kaját, ő fog főzni egy napomra.
1: Fűzni. Igen. Fűzni egy ilyen zappelyhes.
0: Nem, azért ne csak azt.
1: Epres lecsengéssel. Amúgy ez nagyon becsülendő, ilyen... amikor veszi az ember a fáradtságot, és előző nap elkészíti, vagy készül arra, hogy akkor tudod, minőségi módon tudjon táplálkozni. Másnap én ezt éveken óta tervezem.
0: És jól is néz ki.
1: És nem sikerült még elérni ezt a szintet, úgyhogy nehéz, valóban a rohanásban nehéz, de jó lenne a nyugodtabb részhez tartozni. Tehát nekem az egyértelműen szimpatikusabb. Ennyit tudok én.
0: A főzésre meg kellene, hogy álljon az idő. Képzeld, milyen jó lenne. Csak így tudod, hogy főzöl, és akkor megállítod az időt, és akkor megfőzöl, és akkor nem az van, hogy elmúlik a fél napod azzal, hogy főzöl, és a konyhába vagy.
1: Meg eltelítődsz, amikor te főzöl, nem? Azokkal az illatokkal.
0: Hát, meg kóstolod, csak.
1: Igen,
0: meg...
1: és sosem esik annyira jól ezáltal, és ilyen szempontból akkor minden vajdasági anyukát sajnálunk egyébként, mert lehet, hogy ők is szenvednek ettől igazából, hogy nem tudnak olyan jó ízűt enni.
0: De várj, de volt olyan készíteni. Is, hogy akkor már mindig mondta anyu, hogy gyerte, kóstoljátok már meg, tehát ne ő kóstolja, hanem mi.
1: Nem akart elrontani az élményt, igen.
0: Nyilván van a konyha malac is, mert van olyan is, ugyebár szerintem minden családban van egy olyan konyha malac, aki mindig megy, és akkor kontárkodik bele, és akkor mindent is kóstolgat. Nálunk is volt, van ilyen. És
1: gyerekkorban
0: akkor...
1: ez tipik. És kell is, szerintem ez egy fontos rituália amúgy.
0: Igen. Úgyhogy vannak azért itt történetek, az biztos. De tényleg az jó lenne, hogyha lassabban enne mindenki. Tehát az...
1: Igen, mert az azt jelenteni, hogy alapvetően hoz egy tempóváltást magával. Hogyha ezt sikerül érni, hogy még a kaját is lelassíts, mert nyilván nem ez az elsődleges sok mindenkinek, amikor lassulásról szeretnénk beszélni, igen. Vagy ilyesmit szeretnénk elérni. De ha ez megtörténik, akkor ez már egy komoly előrelépés, úgyhogy addig van, hogy marad ez a kapkodva össze-vissza kajálás.
0: Hát, igen.
1: Nem tudom, ő már felfedezte ezt, hogy a helyes utat.
0: Nem tudom, hogy ki, hogy van egyébként még a hallgatók közül. Szatyi is írta nekünk, hogy
1: ő
0: kamionba szokott tenni,
1: na, hát ez
0: és
1: igen,
0: össze tudja vágni, hogyha megáll a jó kis szemafóroknál, akkor össze tudja vágni a kolbászt meg a sonkát, és ő így élvezi az ízeket. Hát igen, azért le a kalappal az ilyen áruszállító kamionosok előtt, akik ugye hát ott töltik a mindennapjukat a kamionba, és akkor ők... De azért láttam én, hogy nekik is megvan a kis rituáló, viszik a kis gáz. Mi az?
1: Az a
0: csavarós kis gáz, nem tudom, milyen a neve.
1: És a hivatalos nevét, igen, tudja mindenki.
0: Igen, főleg a
1: gázrózsa, ilyen szállítható.
0: És akkor ott csinálják a kis kajájukat, meg főznek, meg tudom, annak is nyilván megvan a hangulata, meg mindenki tudja, hogy az mivel jár.
1: Igen, de ne a szemafornál vágjuk meg ezt a kolbászat. Erről beszélek, hogy le kell lassítani az életet, meg fogunk bolondulni, tényleg. Tehát én ettől kikészülök amúgy, abszolút, tehát hogy így.
0: Jó, persze, ilyen nyilván borzasztó. Fontos.
1: Szatyi, állj félre! Tedd meg ezt magadért! Kiteszel egy ilyen kis kempingasztalt, és kiülsz,
0: természetlágy, ölén. Négyes migát, és nem vágja a kolbászt.
1: Nem, félre, vannak ezek a pihenőhelyek, úgyis meg kell állni. Na, jó, de értem, én nem mehet ezt még. Tudom, persze, mi is ebben vagyunk igazából. Csak egy ilyen költői kérdés, hogy miért nem tudunk egy picit, de igen. Tök jó lenne igazából.
0: Képzeld olyan lenne, hogy így bárki bárhol így random megáll, na most én éhes vagyok, leülök, és akkor így a random az út közepén elkezdi enni a kis szendvicsét. Már most ő neki úgy gondolta.
1: Teljesen
0: miért
1: jó.
0: Ha nem, most miért
1: jó.
0: Ne?
1: Teljesen jó.
0: Hát, Na jól van.
1: Ti hogy esztek, gyorsan ennyit. Vagy lassan? Mennyire tudjátok tudatosan kezelni az életeteknek ezt a területét? Írjátok nekünk meg. Most befejezem a mondatot. A 0636 az SMS falunk továbbra sem működik. Attila barátunk hiába fáradt fel.
0: Felszívódott.
1: Nem oldotta meg a problémát, és
0: elment
1: úgy tűnt
0: enni,
1: el.
0: Elment enni, mert éhes lett, lehet.
1: Igen, az is lehet. Viccelünk, dolgoznak a technikusaink az ügyön. Addig is Viberen tudtak nekünk írni, meg Messengeren is, de azt én sosem nézem, ne haragudjatok,
0: majd
1: elkeresünk. Hát
0: ezt akartam mondani, hogy te miért nem nyitogatod
1: azért, mert,
0: meg?
1: Azért,
0: én
1: mert
0: nem
1: bonyolult.
0: Tudom, mert én nem tudom a belépést.
1: Azért, mert bonyolult, de... Itt van, megint kontaktokat akar feltölteni, végem van ettől, de már ilyen mindjárt sikerül átjelentkezni, jó?
0: Hát, már ilyen 500 ezeren írtak ott.
1: Nem hétfőiek, úgyhogy akkor nem késtünk le innen. Maradjunk a Vibernél, mit szóltak hozzá? Viber üzenetszámunk 0636165, gyors vagy lassú evők vagytok, írjatok nekünk akár erről is, 7 óra 36 perc van.
2: Pörög ránk, Pannon Rádió, éjjel-nappal.

2000-es évek a Panno Rádióban kedden esténként 8 órától. STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Panno reggeli hivatalos támogatója.

0: Kanonfüstük, das rádióprogram.
1: Nos, világrekordokkal jöttünk, és még mindig a kajánál maradunk. Egyrészt, ami jó.
2: Dehogy jó, éhes vagyok most már én is.
1: Meglátod, hogy eszek.
2: Hát meg ezekről beszélünk folyamatosan. Ilyen nagy...
1: De ez is egy ilyen izé, hogyha arról beszélsz, akkor éhes
2: repültünk. Ez elméleti szinten is.
1: No, mert kapcsán. Hogy Nagy Szalontán egy Guinness rekord született, mégpedig bölény gulyáshoz kapcsolódik tulajdonképpen, mert 5100 liter bölény húsból készült gulyással ünnepelték a város alapítást Nagy Szalontán, és ez egy rekordnak számít, és hát ez be is került akkor a rekordok könyvébe, vagy gondolom bekerül, vagy nem tudom, milyenek a folyamata, de ez egy vasárnapi történet, hogy akkor ünnepelték.
2: A Guinness rekordok könyve.
1: De ez, én mindig úgy gondoltam, hogy ez egy ténylegesen könyv.
2: 2026. Nekem volt több példányom is igazából, de hát valahogy tudod, ez a 2000-es évek elejéig már szerintem úgy kifújt, vagy nem tudom, ilyen 90-valahányos kiadványok voltak, akkor még úgy érdekes volt. Tehát ez a kérdésem igazából, hogy megveszi ezt, még valaki lapozgatja, hogy na akkor hány liter bölény gulyás.
1: Ja. És egyébként az is érdekes, hogy 2 évtizede tartja a város ezt a gulyás főzés rekordot, és akkor vasárnap pedig újat sikerült ezzel felállítani, mert hogy egy ilyen nagy méretű, mennyiségű bográcsba főzték meg a bölényhúsból ezt a gulyást, tényleg, ahogy néztem a videókat, tehát ez brutális.
2: Igen.
1: Ez hatalmas.
2: Igen, hát nézd most.
1: Ugye ott a Turjai Kolbász Fesztivál, tehát ott is ugye a nagy
2: tényleg,
1: rekordok
2: igen,
1: dőlnek
2: is,
1: meg
2: igen,
1: itt nálunk.
2: Hát itt a vajdaság elég erős az ilyen nagy fűzés mennyiségek tekintetében igazából, tehát hogy jó, egyébként amúgy kihívás lehet, tudod, most egyhogy tudod, hogyan, tehát hogy hol valósítod, miben valósítod meg ezt a mennyiséget.
1: Igen.
2: És azért annak az ízi, tehát az íze is jobb kell, hogy legyen, nem? Tehát
1: igen.
2: Hogy tudod, akkor hogy számolod ezt ki, akkor miből mennyi kőkemény.
1: És akkor azt is írják egyébként, hogy 10 000 adagban osztották szét, és ami még ugye érdekes lehet, hogy a készítéshez 990 kg bölényhúst, 1500 kg krumplit, 200 kiló répát, 500 kiló hagymát és 10 kiló petrezselyem zöldet használtak. Hát ezek nagyon nagy kis
2: matek. Tehát, hogyha van egy ilyen tüté recept, tudod, ilyen pontos arányokkal, akkor végül is hát ki lehet matekozni.
1: Oké, nyilván ennyi év után már, hogy már nem először döntenek rekordot, oké. De teszem azt, hogy számolták ezt ki, érted, hogy így...
2: Mondom, hát hogyha van egy olyan, tudod, egy ilyen képleted erre a fajta kajára, hogy akkor pontosan nem tudom, ennyi húshoz, ilyen mennyiségű arányokat, tudod, arányok, nem tudom, gyököt vonnak, és akkor végül is megszülethet ugye a pontos adat. Tehát elvileg finom is lett, gondolom én, úgyhogy na hát Guinness rekordot döntöttek ebben. Igen, kolbászban is van ez. Én egyszer ott voltam, amúgy akkor még a Szabadkai Fúvózenekar kötelékében Makón, azt hiszem, vagy Békés Csabán, most mindig keverem ezt a kettőt, tudom, hogy nem egy helyen
1: Békés
2: van,
1: Csaba,
2: de talán ez Makó lehetett, és ott meg palacsintát sütöttek, és ott is megpályáztak valami rekord döntési kísérlet zajlott egyébként, és akkor lehet, hogy meg is dőlt valami rekord, nem tudom, hány palacsinta sült le. Lesz ilyen palacsintás témánk is természetes. Ugye fokozatosan haladunk, ugye, tehát meg volt a reggeli, a fine dining.
1: Várj, most ezt tudom, hogy itt a teszembe? Most annyira beszélünk.
2: Az ebédnél tartunk, és akkor majd jön a desszert. És nem sok
1: annyira elvégen. Durván beszélünk a kajáról, hogy
2: kávé is azon, meg volt, ugye. Igen, de abszolút lekövetjük ugye
1: gondoltam, hogy most látszik, hogy ezt így én raktam össze. Tehát tipikus kaja és kávé.
2: Nagy figyelmet fordítottál erre, vagy
1: egyébként
2: vagy összevesen?
1: Nem volt tudatos, de most, hogy felhívtad erre egy figyelmet, nem
2: abszolút
1: okkal.
2: Abszolút így követhető.
1: Így tökre így rájövök arra, hogy basszus, ez tényleg...
2: Kávézásról beszéltünk, teljesen spontán ugye az első megszólalásunknál, valahogy azért kapcsolódott nyilván az aktuális állapotunkhoz is. Akkor utána másnaposság, ugye ez még a gyógyulási fázis, mondom a reggeli tartalmat. Akkor utána az evés, ugye akkor itt volt ez a bemelegítő része, a reggeli, a lassú evésnek az intézménye, lehetősége, ugye fontossága, fine dining, ugye az előítelnek minősülhet nálunk legfeljebb a fine dining, ugye ilyen értelmezésben. Most érkeztünk meg a főfogáshoz, az 5100 liternyi bölénygulyáshoz.
1: Igen.
2: Marilyn Monroe rekord rontja csak a képet. De ez egy ilyen, tudod, vásári hangulat, bármi előfordulhat, jelmezek is.
1: Tereljük el a témát.
2: Aztán jön a palacsintasütés, ugye ez már a desszert.
1: Igen.
2: És hát a vége az egy ilyen méltatlan zárás. Az igen. Indulás előtt mennyivel korábban kezdesz el készülni ezt a záró témához. Jó, az egy kicsit egy kilóg a sorból, de a többit az nagyon-nagyon szépen abszolváltad igazából, látod?
1: A kaja.
2: De Guinness rekordokra visszatérve rákerestem, egyébként 2026-os Guinness rekordok könyve természetesen létezik. Nyilván veszik is az emberek. Nekem nagyon érdekes ez igazából, hogy valaki ezt így lapozgatja. Nekem egy gyerekkorban volt érdekes.
1: Szerintem tuti. Tuti, hogy vannak, akik így átnézik. Jól vasod, hogy mi volt, hogy volt, mit tudom én.
2: Az a poén, hogy nyilván sok lehetőség rejlik még abban, hogy miben lehet rekordot dönteni, de éppen azáltal, hogy nagyon szertágazó ez a téma, szerintem egyre jobban úgy érvényét veszíti. Tehát most nem tudom, hogyha szeretném, akkor én megdönthetném azt a rekordot, hogy a rádió stúdióban asztalon állás közben fogom a padon reggelis bögrémet, azt meddig bírom így ki, tudod? És akkor megdöntök egy rekordot, mert nyilvánvalóan ezt nem csinálta senki. Tehát, hogy mik a kritériumok, tudod? Mi az elv? Mert hogy tudod, és igazából, hogy is mondjam, vannak populáris témák, vannak ilyen észre témák, ez mondjuk az ilyen mennyiségben rejlik például, nem tudom, mennyit főztek ebből, mekkora készült avabból, nem tudom, kinek volt a leghosszabb haja, ki élt a legtovább, tehát vannak ilyen örökérvényű rekordok, ami olyan valahogy érdekes, tudod.
1: Igen.
2: De hogy most már ezeket úgy nagyon megdöntögették, tehát vagy tudod, úgy már nem nagyon tudnak előrébb menni sok mindenben.
1: Hát, vagy, igen.
2: Igen, az is kérdés, hogy meddig.
1: Meddig érdekes, vagy meddig húzható ez az egész.
2: Egyre szertágazóbbá válik, és egyre jobban osztik meg a figyelmünk ezek a rekordok kapcsán is szerintem, vagy úgy érvénytelenülnek el az újabb és újabb rekordok. Ez az én meglátásom igazából, tehát azért fura, ebből a szempontból kiindulva fura az, hogy akkor még mindig van. Tehát, hogy mi van ebben a Guinness rekordok könyvében az idejében például, tudod? Tökre érdekelne. Már ezért is lehet, hogy meg fogom venni.
1: De ezt hol?
2: Így beleolvasd. Magyarországon mindig meg lehetett venni, hát mondom, én évről évre megkaptam ezt ajándékként egyébként valamilyen alkalomra a szüleimtől, és mindig nagyon örültem neki, amúgy fantasztikus, tehát ilyen elképesztő, ilyen nem is olcsóak ezek a könyvek, ilyen hatalmas nagy méretű, gyönyörű szép kötés, nem tudom, ilyen spéci volt, nem tudom, voltak ilyen időszakok, amikor tudod, ilyen olyan színezése volt, hogy így csillámlott valami rajta, de fantasztikus, tényleg öröm volt így fogni, és akkor gyönyörű szép képek és léles, és ilyen nagyon, tényleg ilyen látványos könyv. Csak úgy a tartalmi része az olyan érdekes, tudod, hogy most így miből, meddig, mennyit, tudod, tehát, hogy emlékszem arra, volt egy 90-es kiadványú Guinness rekordok könyve a kezemben, az meg is van szerintem valahol a szüleimnél, és abban volt egy ilyen kép, még a képre is emlékszem, hogy volt egy amerikai csávó, aki a legtöbb fémet vagy vasat ette meg.
1: Jézusom.
2: És így volt egy ilyen képről, hogy egy szögeket így tölj a száj.
1: De akkoriban
2: még nem volt, tehát nem tudtad még csak meg se közelíteni azt az állapotot, hogy ezt valahogy ellenőrizd, hogy ez mondjuk legitte, vagy tudod, hogy most így valaki eszen. Elég volt leírni, ott volt egy kép, és akkor vasat eszik, és sokat eszik, mert
1: ilyen nonsense.
2: De egyébként nem egyáltalán kizárt, hogy valaki ezt ugye valóban megtette. Hát. Úgyhogy érdekes. És van itt egy Marilyn Monroe-s sztori is, igen. Hát most, de ez is,
1: hát, látod? Itt ez kicsit is fejben van baj, tehát, hogy és az a baj, hogy itt nagyon sok férfit látok a fotón, aki beöltözött.
2: Sajnos, mindenkinek ő szakálla van. Nekem is az első sorban.
1: Igen, de hát világrekord született itt is. Hát,
2: na most itt van, az újabb rekord. Mikor, hogyan fogalmazódott meg bárkinek és fejében az, hogy döntsük meg azt a rekordot, hogy hányan öltözünk be egyszerre Marilyn Monroe-nak, és akkor több mint 1000-en beöltöztek.
1: Hát igen. Tehát, hogy
2: férfiak, nők. Főleg férfiak, konkrétan itt a képen csak férfiak vannak, ha jól látom.
1: 1037 hasonmással döntötték meg.
2: Hát de nem hasonmás. Fölvettek egy parókát, szakálla van.
1: De várjál, szigorú kritériumoknak kellett megfelelniük, tehát ez is fontos.
2: Mi
1: most
2: volt? Ugye mi volt, ha van ilyen?
1: Hát, azt még nem várjunk.
2: Biztos, hogy nyilván figyeld, most amit a kép alapján látunk, az a ruha.
1: Igen,
2: a cipő.
1: Hát ugye a fehér ruha, igen, igen, a cipő, a piros rúzs.
2: A haj,
1: igen,
2: szemüveg talán. Az
1: a martinis pohár, fehér napszemüveg, platina szőke, paróka, haj. És akkor hát igen, tulajdonképpen ez a rúst, a vörös rúst említik, és akkor be kellett olvasni egy QR kódot, hogy ott vannak a helyszínen.
2: Még mindenkinek úgy kellett kimenni, hogy visz magával egy ventilátort, amire egy rááll, tudod, hogy vigye a szoknyáját, libegtesse.
1: És azt is írja, hogy rengeteg férfi ugye beöltözött, és hogy nagyon büszkék voltak magukra.
2: Hála Istennek, így van.
1: Hogy meg tudták mutogatni a dekoltázsukat. Hát,
2: gyerekek. Na, hát Guinness rekordok. Igen. Döntögetés zajlanak.
1: Képzeld, majd egy pár év múlva mindenki Sánta Zoltánnak öltözik be.
2: Az milyen szép lenne.
1: Képzeld.
2: Milyen fantasztikus lenne.
1: Megdől a Guinness rekord, belekerül a könyvbe. Hárman beöltöztek Sánta Zoltánnak.
2: Istenem.
1: Abból egy ő maga volt.
2: milyen kellemetlenül érzem most magam az ötlet felvetésére is, elméleti szinten is, de ez borzasztó. Nem tudom, milyen Guinness rekordok, várjál, mindjárt rákeresünk. Hol van az AI barátunk? Legfurcsább rekordok, mindjárt rákeresünk. Legfurcsább.
1: Kíváncsi vagyok,
2: Guinness, hogy nagyon nehéz leírni, nagyon hosszú szó.
1: Én egyébként rekordok. Régen nem tudtam kiejteni Marilyn Monroe nevét. Nem tudom, hogy miért, de tudom, hogy nagyon sokáig nem tudtam kiejteni. Így nem jött a számra is.
2: Nem tudom, lehet, hogy az R betűk zavartak.
1: Nem tudom. Na, mi a legfurább?
2: És nézd, mi az első. Rendhagyó emberi teljesítmények, adottságok. Michael vagy Michel Lotito, a mindennevű, híres volt arról, hogy képes volt fémet, üveget és gumit is megemészteni. 18. Ez a csávó. Hát róla beszélek. Erről, róla készült fotót említettem. 18 bicikli, 15 bevásárlókocsit, 7 tévét és egy egész repülőgépet is elfogyasztott már így. Hát nyilván nem egyszerre, vagy nem egybe.
1: Igen. Nem tudom tényleg, hogy ilyenkor mi fordul meg az emberek
2: fejében. Igen, akkor vannak ezek a rendellenességek, nem tudom, ilyen ritka rendellenességem, nem tudom, bőre extrém értékben nyújtható egy másik embernek, hasán lévő bőrét például több mint 15 centire ki tudja nyújtani. Igen, voltak ezek az ilyen testi rendellenességek, ilyen szűrborítja a testét, meg nem tudom, és ez ilyen érdekes volt akkor. Ma már azért nem nagyon szabad ezen
1: nevetni. Ilyeneket kell nekem mondani, mert elmegy az étvágyam, és nem tudok ki.
2: Kígyú ember. Mozdulatlanság mestere egyszer 13 másodpercig tartott a szájában 8 csörgő kígyót. Ilyeneket csinálnak.
1: Tehát, igen. Tehát ezek állna
2: betegek.
1: Ezek
2: a legfurcsábbak.
1: Itten.
2: Leghosszabb haj, na itt van ez is.
1: Valami elment fejben.
2: Smita Srivastava, majdnem Zastava, indiai nő, 236 cm hosszúra nőtt meg a haja. 14 éves korától növesztett, tehát nem írja, hogy hány éves koráig történt, vagy érte ezt a hosszúságot, de hát lehet, hogy még mindig tartja ezt a szokást. Igen, akkor benne volt az a csáv, aki nemrég hunyt el, valami arab területről származott, aki nem tudom, nem fürdött, nem tudom, 30-40 évig, tehát hogy tudod, ilyen sztorik. Mondjak még ilyeneket?
1: Ne.
2: Lehet, hogy készülj a palacsinta sütéses témára megfelelően.
1: Várj, az a baj, hogy ilyen,
2: tipik Guinness rekord, ezt még elmondom, aztán befejezem az unalmaskodást, mindjárt vége az
1: Dávid, most már így.
2: David Rush 2023-ban 9 perc, 17,38 másodpercig egyensúlyozott egy fűnyíróval az állán. Ez a Guinness rekord.
1: Zekának kellene megdönteni a rekordot, hogy csöndben legyen sokáig. Képzeld, ez mennyire jó lenne.
2: Az ne is lenne.
1: Igen. Ez egy nagyon-nagyon kihívás lenne magával szemben.
2: Vagy hogy elkezdjen dolgozni. De azért másik. 7:56, akár csak egy órát. Nem befejeztem. 7:57 perc van, hírekkel folytatjuk, aztán pedig érkezünk a következő órába.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függő szemölcseltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
6: Műsorajánló.
7: Témák egy csésze kávé mellé. Pannonpresszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
8: A Pannonpresszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
9: 8 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
11: Vajdaságban a turisták száma 14%-kal nőtt, míg a vendégéjszakák száma az előző év azonos időszakához képest 33,64%-os emelkedést mutatott. 2026. január 1-e és május 31-e között több mint 281 ezer turista látogatott Vajdaságba. Az összetételt tekintve a mutatók nagyon hasonlóak. Ebben az időszakban a turisták által eltöltött vendégészakák száma meghaladta a 442 ezret, ami kisebb mértékben meghaladta a belföldi turistákét.
12: Az elkövetkező időszakban a Szabadkai Népszínház magyar társulatának művészeti vezetői posztját Andrej Boka rendező tölti be, közölte a Teátrum hétfőn a Facebookon. Andrej Boka 1985-ben született Szabadkán, a Belgrádi Művészeti Akadémia multimediális színpadi alkotás szakán szerzett diplomát. Művészetét számos díjjal tüntették ki hazai és külföldi fesztiválokon egyaránt. A szabadkai közönség találkozhatott már előadásaival, rendezett a Kosztolányi Dezső Színházban, a Szabadkai Gyermekszínházban és a Szabadkai Népszínházban is. A szabadkai Spartacus férfi kosárlabda csapata megnyerte a szerbiai bajnokságot. Vasárnap este fejeződött be a szerbiai kosárlabda F4-es torna döntője Nisben, ahol a Spartacus legyőzte a belgrádi FMP csapatát. Az utolsó negyed előtt 13 pontos volt a Spartacus előnye, de a fővárosi gárda ledolgozta, döntetlen lett. A mérkőzés hosszabbításban dőlt el, amit a szabadkai kosárlabdázók nyertek meg. A végeredmény 73-76.
13: Időjárás.
11: Változékony időre készülhetünk a nap folyamán, a térségben egy-egy zápor sem kizárt, több helyen lesz élénk a légmozgás, 25-26 fok körül alakul a csúcsérték.
0: Reklám.
14: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál Kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
1: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
6: Nem Kínában készült.
13: Szia, the show team.
15: 100%-ban vajdasági. Panorádió.

0: ma postást.
1: Jön a nyugdíj?
0: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
0: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
0: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
4: Bomax.
5: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
6: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
2: Micsoda?
3: Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
3: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép.
4: A tankcsapda.
3: A Trven a Jabuka együttes.
2: A Frénia.
3: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
3: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
3: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
5: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
6: Várom!

0: Dobj egy üzit!
1: 063-621-605
2: 063-621-605
3: 8 óra 19 perc van, és jöttünk.
1: Nagy igazság. Így van, itt vagyunk. Egy újabb témával méghozzá.
3: Eszünk, még mindig.
1: Na, nincs vége. Palacsinta.
3: Kitartóak vagyunk.
1: Hol rontjuk el a palacsinta sütést? Hol?
3: Ebben biztos vagyok, és ez 100%-ig lemerem mondani, hogy az első darabot, vagy a másodikat is a kukába dobják sokan.
1: Tényleg?
3: Leragad, elszakad, odaé. Ezek a tipikus, mert hogy nem tudom, szerintem ez mindenkinél így van.
1: Én szeretem azt, amikor itt van cimcálva a tészta, és nem egybe van igazából. Tehát én magát a tésztát is szeretem.
3: Én nyersen is imádom.
1: De nyilván az, aki készíti, az teljesen más pozícióból indul ebben a sztoriban, és ő tökéletesre szeretné, ezt is meg tudom érteni. Szerintem engem is bosszantott már, nagyon ritkán sütöttem, vagy próbálkoztam meg ugye a palacsinta sütéssel. Alapvetően én nem futottam bele ilyen nagyon nagy problémákba, de valóban az eleje az lehet, hogy ilyen akadozottabban ment, hogy akkor ezért leragad, darabokba jön fel, elszakad. Azt gondolnád, az a legrosszabb talán, amikor tudod, így sikerül megfordítani is, így fölrepíted a levegőbe, így meg jó helyre esik, visszalesül, és ki akarod venni, és amikor így csúsztatod ki, vagy így emeled ki, akkor úgy elszakad, eltörik.
3: Ezért kell egy jó sütő hozzá egyrészt. Egyébként nekem van 4 darab palacsinta sütőm otthon, vagy 3, és az a durva, hogyha például amerikai palacsintát sütök, akkor nyilván az könnyebb, mert az picit vastagabbra süti az ember. Kell egy jó sütő, az biztos. De hogy most már vannak olyan sütők, ami nem az a kimondott, tudod, az a kerekrendes palacsinta sütő, hanem olyan, amit bele kell mártani, tehát te mártod bele ilyen mint a félkör alakú olyan, ilyen bedugós kis áramos, belemártod a tésztába, visszafordítod, és az úgy magát úgy megsüti. Biztos láttál már ilyet.
1: Igen. Vannak ilyen könnyítő funkciók most már, mert hát vannak ilyen fantasztikus tepsik, igaz?
3: Belemártod a tésztába, visszafordítod, és az úgy magát úgy megsüti. Biztos láttál már ilyet.
1: Igen. Most vannak ilyen könnyítő funkciók most már. Mert hát vannak ilyen fantasztikus

0: por, valami por, amit tejjel kell feloldani, meg vagy meddig kell feltölteni, összerázod, amíg el nem nyeri azt a...
1: Muffinra is van már.
0: Na, és amúgy baromi finom.
1: Igen.
0: Tehát nekem így tökéletesen megfelelt.
1: Persze, arra, hogy így egyszer az ember kipróbálja, mert hogy van ilyen, oké. Nyilván ez most nem azt, az van vele, hogy most ezt minden egyes alkalommal fogyasztani kell. De jó van, de hogy mi az a négy hiba? Az egyik az biztos,
0: Dávid,
1: hogy túl híg a tészta.
0: Ne haragudj, nem üljél, én Ciriel betűkkel magyarul, és nem tudtam itt kiolvasni az egyik SMS-t. Én ezt nem tudtam kiolvasni. Mi van? Értem a poén, de közben nem tudom megfejteni. Meg most már lehet SMS-t is írni. Szívesen nagybetűkkel, Ciriel betűkkel írta nekünk ez Dávid.
1: Én laptopon meg sem írom az
0: applikációt. Igen, üdv Dávid, hát igen, az Dávid übetűn. A Ciriel U rajta a kis valamivel, találtál ilyen jelet? Én úgy gyülkével, ezt hogy csináltad?
1: Miért nem bírom megnyitni?
0: Zseniális, zseniális.
1: Most így hogy hagysz nekem Dávid üzenetet?
0: Dávid írta, igen, alá is írt. Nevető arcok, lett SMS falunk, köszönjük szépen a minőségi érdemi munkát a kedves kollégáknak. Működik az SMS falunk, de Viberen továbbra is tudtok nekünk írni. Ott is, meg most már nem itt is, úgyhogy tök jó. Vissza a palacsintához. Milyen gyakran szoktál palacsintát sütni? Mi a kedvenc ízkombinációd? Hogyan készíted?
1: Hát,
0: mi a titok?
1: Jó házi lekváros, nyilván a baracklekvár,
0: az örök érvényű.
1: Szilva lekvár az nyilván, amit ugye otthon főzünk, azt imádom, az nagyon jó. És hát nyilván a modern, az eurokrémes.
0: Az nem rossz, igen.
1: Az azért odavág.
0: Jó cuccok ezek, amik nagyon elterjedtek, ugye legalábbis hát abban biztos vagyok, hogy városi szinten mindenképpen lehet egy szélesebb körben, és ugye ez a plazma, a Nutella.
1: Igen, meg jó plazma. Kis szavisnyom.
0: Olyat nem is kóstoltam szerintem. Ez a nutellás plazmás, ez megvolt, itt nem tudom, fantasztikus a finom egyébként, és otthon is így megpróbálkoztam ezzel, hogy most lehet, hogy nem nutellával, hanem mondjuk eurokrémmel, de hogyha teszel rá darált kekszet, akkor az azért hozza azt az ételt, és valóban nagyon jó cucc. De igen, nekem is ez a baracklekvár, ez a klasszik, ez szerintem az a legfelbecsülhetetlenebb egyébként a palacsintáknál.
1: És egyre jobban jönnek fel ugye a sós variációk, és én egyébként az az elvetemült ember vagyok, voltam és leszek, aki ugye a rendes, hát édesnek mondható palacsinta tésztát megkenni tejföllel, rárakja a jó kis kolbászt, vagy esetleg szalámit, sajtot, és úgy eszi.
0: De az nem biztos, hogy rossz. Tehát az nem, édes nem és sós ízek találkozása az nem baj, sőt, nagyon sokszor jó, és ebben a kontextusban is nyilván akkor jól működik. Én még azt is szeretem, és lehet, hogy ez ilyen bűncselekmény mondjuk az eddigi ízekhez, vagy általunk felsorolt ízek mellett, vagy nem tudom, azok mellett, amiket még ki lehet hozni a palacsintákba. Ugye volt egy palacsintázó valameddig itt Szabadkán pár évig működött, ott lehetett ezt még látni, főleg ott az amerikai típusú palacsintával lehetett leginkább megismerkedni, tényleg fantasztikus dolgokat lehet kihozni ebből a történetből, de én még mindig szeretem azt a verziót, amikor te a kristálycukrot szórod bele, és külön a kakaóport, vagy cimetet, ropogjon. A kakaóból is, tehát az a natur kakaópor, tehát nem ilyen Nesquik, meg ez az ilyen bekevert, hanem külön. És az ad egy olyan intenzitást neki, imádom, hogyha egy keserű, hogyha fújtós, de közben ropogjon a kristálycukor, tehát ezek a gyerekkori hozott élmények, ugye, és ez a mai napig megvan igazából, szóval nekem az is az egyik kedvencem.
1: Igen.
0: És nem úgy, hogy bekeverje előre, van ilyen, hogy nem tudom, bekeverik előre. Nem, ez a szekrénybe tartod, annak szekrény íze lesz, killan. Nem olyan. Ott kell bekeverni real time-ba, amikor megsült a palacsinta, kristálycukor, és utána kakaót.

0: Hát, hogy egy picit kevésbé, mintha nem tudom, hogy a klasszikus olajmennyiséggel, meg nem tudom, mivel készítetted volna el, de én ezért én mindig ideges leszek, amikor tudod, ilyen ezen spúroló. Akkor ne együnk olyat.
1: Jó, ha
0: eszünk, akkor meg legyen már, könyörgő, ne rontsuk, ne rontsuk azt el. Tehát, hogy olyan sokféleképpen lehet egészségesen táplálkozni, és rászoktatni magad teljesen természetes módon arra, hogy nem tudom, így egy ilyen, hogy sok zöldség, vagy nem tudom, a mennyiség, a kaja, a minőség, stb. Nagyon szép. Én ezen nem spúrolnék, de ez az én
1: meglátásom. Zoltán írja nekünk, hogy sokszor elmegy a neten, hogy nem vagyunk hallhatóak. Vannak itt kisebb áram kimaradások, valamit dolgoznak itt a környéken, vagy én nem tudom, hogy hol. A lényeg az, hogy azért nem vagyunk hallhatóak olyankor, mert hogy elmegy az áram, és akkor nincs ugye net, és a többi, és a többi, és akkor ezért vagyunk olyankor csendben. Illetve nem vagyunk csendben, csak nem vagyunk annyira hallhatóak.
0: Olyankor mint. Egyedül vagyunk itt, mint a világűrben.
1: Mi elbeszélgetünk ketten, nem?
0: Igen. Úgy érezzük ilyenkor magunkat. Magunkra maradtunk. Úgyhogy. Nem, egyébként csomó üzenet jön, egyébként Viberen továbbra is elérhetőek vagyunk. Hát igen, voltak itt fennakadások a rendszerben, nem tudjuk, hogy mi az oka, lehet, hogy valamilyen külső munkálatok befolyásolják ezt, de már dolgoznak az elhárításon, úgyhogy ha még nem is vagyunk hallhatóak tökéletesen a neten, mindenképpen meg fog ez történni rövidesen igazából, addig meg klasszikus módon, ugye 91,5-ön tudtok minket elérni.
1: Igen, igen, de hát párja, meg nem mondtam végig a hibákat.
0: Nem is akartam lezárni a beszélgetést, csak egy közben.
1: Zárójelbe
0: zárva.
1: Nehéz, de meg lehet vele próbálkozni.
0: Palacsintasütés titkaival.
1: Igen, igen, igen, és az is fontos, hogy ugye kezdtük is, hogy túl híg a tészta, mert akkor ugye nagyon folyós, mindenfele folyik, mint a víz, és ez így nem jó. Szerintem ez egyértelmű, nem? Tehát, hogy oké, nem kell olyan sűrű, már bár sűrűnek kell lenni, ha valaki amerikai palacsintát csinál, az oké, nyilván egyértelmű. De hogyha nyilván ezt a vékonyabb tésztát, akkor hát ne sok vizet tegyünk bele.
0: Hát ugye? Mindig kell az a...
1: Szénsavas víz.
0: Most ezt nyilván megfigyeltem, hogy a tepsi méretől is függ, de hogy nem mindegyikhez van egy hozzátartozó merítőkanál. Aha. Ahol egy merítéssel tudod ezt a tökéletes mennyiségű tésztát felvinni a felületre, ami teljesen elborítja igen. a felületet, és az a vastagságú lesz, vagy vékonyságú inkább, ugye az önálló. Hogy lehet ezt megfogalmazni, azt a palacsintát, ami nem amerikai palacsinta és rétegelt, hanem úgy egy darab palacsinta? Az egyéni?
1: Mi? Hát az egy darab palacsinta, az egy darab palacsinta.
0: Na, mondjuk így. Az egy darab palacsinta esetében szükséges vastagságnak tökéletesen megfelelő mennyiségű tésztát tudod ugye mindig a megfelelően kiválasztott merítőkanállal.
1: Értem, mit mondasz.
0: Igen. Belocsolni.
1: Igen.
0: Ez is fontos igazából, én ezt is már láttam egyébként, hát nyilván ugye anyukámnál elsősorban, de én is aztán odafigyeltem erre, hogy akkor na, meg majd mennyi kell legyen. Időnként szerintem lehet kísérletezgetni egyébként azzal, hogy picit vastagabb legyen a tésztája. Én nagyon szeretem egyébként azt az állagát a palacsintának, ízlés kérdése nyilván, amikor és szándékosan csináltam sokszor úgy, amikor én is tettem palacsintát, hogy picit nagyobb tészta mennyiséget vittem bele, és ugye azt nagyobb lángon, vagy nagyobb erővel, hűvel sütöd, és akkor az történik, hogy akkor a külseje az ropogós lesz, a belseje pedig igen. még egy picit lágy, mert nekem az fantasztikus. Aha. Tehát az a kategória, amire nem is kell semmilyen feltét, vagy tudod, ezért
1: úristen, eszembe jutott a milyen palacsinta a darált hússal töltött?
0: Hortobágyi
1: húsos palacsinta.
0: Az fantasztikus, igen, nagyon jó kaja. De hát önmagában a tészta, most figyelj, gondolj bele, tehát igazából, ami szerintem egész közel áll mondjuk ez a típusú tésztaételhez, az mondjuk a tortilla.
1: Aha, igen.
0: És abban is mindent beletesznek, tehát minden gondolhatnánk tovább, annyi, hogy a palacsinta az egy picit elasztikusabb.
1: Igen. Hább. Sőt, ma már vannak azok az olyan nagyon pici, tudod, olyan kis falatka kis palacsinták.
0: Nem,
1: olyan
0: nem
1: nagyon
0: láttam, szerintem.
1: Kerek. De hogy nem, biztos láttad a fotókon, itt is van Szabadkán egy olyan palacsintás. Uh-huh. Hogy ilyen apró, nagyon, mihez hasonlítsam, nem tudom, mihez hasonlítani.
0: És akkor ott is különféle töltelékek
1: hány
0: vannak
1: centi
0: benne.
1: Lát, az 4 centis, 3 centis, nem tudom, kis kerekek.
0: Óriási. Teljesen logikus egyébként ez az irányvonal, hogy megszületett. Úgy. Kellett is. Nem pihent a tészta eleget, ez is fontos szempont, ez is egy nagy, illetve gyakori hiba faktor.
1: Hát igen, mondjuk...
0: Célszerű

0: sütés előtt legalább 30 percig pihentetni a tésztát.
1: Van, aki különben egy óra hosszára, szerintem egy óra hosszára, egy éjszakára berakja a hűtőbe. Ez is egy opció lehet.
0: Így van, és akkor tudja, hogy jó lesz, igen. Igen. Nem elég forró a serpenyő, tehát ugye előre neki már forrónak kell lennie, ez is fontos szempont.
1: Igen, na ez meg a másik, ezt is volt már, hogy egy csomószor elrontottam, és emiatt ki kellett dobni, mert annyira bele, nem is azt, hanem annyira bele ragadt, és már de dühös voltam,
0: kellemes,
1: és akkor ugye ott éled a serpenyőt is kaparod meg. Nyilván van megfelelő, hát minek mondjuk azt, az a kiszedő, vagy nem is tudom, minek mondják, lapát, vagy
0: igen.
1: Úgyhogy mondjuk az mióta van, sokkal egyszerűbb, bár a dobálás, nekem a dobálás, azzal is szeretek próbálkozni, hogy dobálgatom a palacsintát.
0: Igen, ezt én is szeretem.
1: Hál' Istennek még nem ragadt fel a plafonra, esett már mellé, esett már, szakadt már ketté, de földön is volt már, de mindenki lett dobálva.
0: Meg lehet segíteni ezzel a kis, igen, azzal a lapáttal, ami a hosszúkás, mint egy kard, úgy néz ki, mert tompa a vége, és akkor az, hogyha így szépen felszedegeted, akkor ugye a közepén megemered, de úgy is lehet szerintem, hogy azért, hogy akkor te így. A serpenyővel.
1: Aha.
0: Ha begyakorlod, szerintem tudja, hogy elsajátíthatóak egyébként még a egyszerű halandó ember számára is ezek a rutinos mozdulatok, csak gyakorolni kell.
1: És imádom azt az óriás palacsintát, azt is, amikor így megyek, és látom, hogy készítik, brutálisan jól néz ki. Na, abból tipikusan elég egy, főleg ha úgy töltik meg, hogy bőven van benne édes töltelék, mert nem így, hogyha kis palacsintákat sütöd, akkor abból azért be kell tunkolni egy jó párat szerintem.
0: Igen, célszerű mindjárt egy nagyot.
1: Az is tipikusan az eteti magát történet.
0: Persze, de igen, és ezért is mondom, itt akkor ne, és visszakanyarodva egy picit, akkor ezen én ne spóroljok, hát akkor legyen egy jó ízű palacsinta fogyasztásos nap, és akkor tudod, aztán meg hát majd, mit, ha nagyon úgy érzed, hogy most nem tudom, rosszat tettél, akkor majd korrigálod, hát kicsit kevesebbet teszel, lemozgod, nem tudom, de hogy addig így ne roncsuk már el, tehát kár lenne tényleg, főleg a palacsintával szemben. Ez méltatlan. 2 perce hallgatom a neten, semmi szakadás nem volt a rádió, hát örülünk neki, jött egy üzenet ezzel kapcsolatban, úgyhogy a neten is elvileg akkor gond nélkül most már hallgatható a reggeli műsor.
1: Izzon a serpenyő, írja Zoltán. És igen, hogy az amerikai palacsintát nem sorolná a palacsinták sorába. De miért? Tehát az is ugyanúgy palacsinta. Végülis szinte majdhogy nem mondhatjuk, hogy ugyanabból készül, csak annyi kisebb, vastagabb. Bár én mondjuk most legutóbb banánból csináltam az amerikai palacsintát. Banán is volt pontosabban benne, mert már volt 2 csodálatos szottyad banánom, és akkor ugye összenyomkodtam villával, megtettem bele, amit kellett. És nagyon jó volt az is. Úgyhogy jó kis juhárszirupban.
0: Na.
1: Igen. Élni tudni kell.
0: Hogyan sütitek? Vannak-e hibák? Írjatok nekünk erről. Tapasztalatokat kérünk a palacsinta sütés kapcsán. 0-3-6-21-6-0-5, most 8:35 van.

0: programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Munkácsvárán van egy lik, ott nézett ki Zrínyi Mik.
1: Pannó reggeli.
2: Yeah, itt is vagyunk, 8 óra 45 perc van. Van meg egy kis rövid témánk erre az órára.
3: Vera ezt a kort írta, még én egyébként is megéltem.
2: Na, bocsánat, még egy üzenetre csak visszatérek. Most? Én sütés közben az első 3-4 palacsintát eszem meg, megszórva cimettel egy kis cukorra, később már nem kell, írni nekünk Vera.
3: Na, igen, igen, ez is jó. Nekem anyukám ette mindig a címetes cukrosat, és én nem tudtam, hogy van ilyen. És nem is szerettem sokáig, de utána rájöttem, hogy ez jó. Úgyhogy...
2: Abszolút, persze. Régi idők ízei.
3: Fahéj. No de. Igen, no de.
2: Mit ne dobjunk ki?
3: Hát vannak ezek a jó régi, ja Istenem, imádtam ezeket, úristen, jó kis VHS kazetták. Meg a floppik, jaj, mennyi játék volt a floppin, és a gyerekkori barátnőmmel neki volt ilyen kis gép, ami tele volt ugye floppikkal, hozzávaló floppikkal, tele játékokkal, és mindig mentem át hozzá, és mindig játszottunk. És ugye hát ezeken a VHS kazettákon meg az összes rajzfilm ugye meg volt, amiket gyerekkoromban néztem, és akkor ez is ilyen állapot volt.
2: Tévéből vettem föl műsorokat. És újra és újra megnéztem ugye a nem tudom milyen filmeket, amiket így fölvettem.
3: Hát a lakodalmas fölvételek annó, az mind azokon voltak. Igen, és most nagyon igen. Sokan ugye, hogy ne veszen el, rá
2: hát digitalizálják, hát ugye?
3: Igen.
2: Mondanánk, hogy DVD-re, de már azt sem csinálja senki, hát nyilván igen. Ugye egy olyan formátumra, ami a számítógépen tárolható, és aztán tovább vihető bárhogy, ahogy szeretnétek. Úgyhogy, de nem kell kidobni a régi készülékeket, ez a fontos. A Videomagnó már elég sokat ér, sőt, egyre többet fog érni. Hát szerintem azért sok háztartásban még ott van, ugye. Érdekes, hirtelen jött a váltás, nekem így maradt meg az emlékeimben, nem is tudok évet mondani pontosan, hogy most mikortól történt ez. Nyilván azért inkább egy folyamatról beszélhetünk, nem pedig egy ilyen egyik pillanatról a másikra való váltásról. De mégis olyan hirtelennek tűnt az, hogy tudod, kazetták tényleg millió. Minden otthonban sorakoztak, vettük, hoztuk, meg volt mindenkinek a kontakt személye, hogy kitől vásárol videókazettát. Ha voltunk magyarba, akkor ott megvettük az üreseket, és akkor mindent vételeztünk, apám ezt kimaxolta egyébként, neki több videó lejátszója is volt, és párhuzamos vételezéseket, átvételezéseket, mindent csinált velük, és aztán egyszer csak így hussi elrepült ez a technológia, és akkor jöttek ugye a DVD lejátszók, volt egy ilyen mellékága ennek, ez a Blu-ray, ami nem nagyon tudott elterjedni megfelelően, mert nagyon nagy formátumú fájlokról, adatról beszélünk. Nyilván jó minőség is volt ez, de alapvetően ugye nem tudom, valahogy nekem az a benyomásom, hogy nem nagyon tudott elterjedni, és akkor hát utána meg így teljesen minden átköltözött ugye a digitális érába, most már gyakorlatilag, hogyha tévéadást is nézel, vissza tudod nézni.
3: Hát igen.
2: Ha éppen nagyon akarod, akkor a saját memóriájára veszed fel a lejátszónak, vagy nem tudom, tehát hogy vannak most már ilyen megoldások, meg minden elérhető igazából, hát gondoljunk csak a streaming platformokra is ilyesmi, és erről beszélek, erről a váltásról, hogy ez ilyen egyik pillanatról a másikra hatású volt szerintem, mert tudod, minden, ami volt, az így konkrétan megszűnt létezni, és minden ott van most ilyen full minőségben is, és
3: igen,
2: csodálatos.
3: Igen, és basszus, nagyon durván sokat érnek ma gyűjtőknek ezek a igen. kincsek, amik nem tudom, hanyas évek, lehet a 80-as, 90-es évek, vagy nem tudom, hogy mikor jöttek ezek, teszem ezt, ezek a VHS kazetták, de szerintem már ott voltak a 80-as években, nem?
2: Lehet. Hát akkor még ugye, én emlékszem, nekem van egy két éves születésnapomat, valaki egyszer, vagy Németországból jöttek valami rokonok, arra születésnap, és ez volt kamerája az illetőnek, egy ilyen kazettás nagy kamerája, és fel van véve, felvételek születtek 89-ből származó felvételről beszélünk, úgyhogy nem mai gyerek, tehát akkor nyilván már ugye voltak. Lehet, hogy nálunk még annyira nem volt elterjedve, de inkább a szüleink generációját kéne megkérdezni, most ezek egy kicsit már így feledésbe merült.
3: De lehet, hogy a hallgatók éveket... között van olyan, aki tudja, úgyhogy nyugodtan meg
2: Abszolút írjatok, hogyha éltetek már abban a korszakban, és tapasztaltátok ezeket a technikai csodákat, alapvetően meg a 90-es éveket azt egyértelműen uralta egyébként ez az éra, és a 2000-es évek elejét is szerintem, és akkor ott valahol jött egy ilyen váltás, hogy akkor na, DVD.
3: Igen. Én tényleg
2: meg
3: az
2: amit mondtál, ez is egy tök jó igazából, bocsi, a flopik. Igen, diszkettának hívtuk mi ezt még egyébként, és akkor ott mentek ezek a kis mini játékok, amihez
3: nyilván
2: még az sem fért fel egyre, mert azt hiszem ilyen
3: kellett egész... cserélni, meg mit tudom, volt olyan...
2: Mekkora volt a tárhelyen? 1,45 mega, valami ilyen nem kerek szám, és akkor voltak ilyen nagyobb játékok, amihez nem tudom, kellett 3-4 flop, és
3: jó,
2: akkor...
3: Jó, igen.
2: másolod át az adatokat, így telepíted, és akkor írta mindig a Windows, amikor tedd be a következőt.
3: Igen, igen.
2: És kiveszed, akkor így kicsattintottad, így becsúsztattad a következőt, és akkor mindig így imádkoztunk, tudod, hogy ez így ne szakadjon meg a telepítésed, mert nagyon sokszor megszakadt nyilván.
3: És az a durva, hogy ugye ez nagyon sokan belenőtt tünk abba, és ugye most, amik vannak ezek a nagy újdonságok, hogy PlayStation-ek, meg a nem tudom micsodák, amik ugye átvették a... Mi a neve? Nem Tetris. A régi
2: Nintendo-ra kis... Nintendo-ra gondolsz? Vagy
3: hát egy... nem. Hát a...
2: Konzolokra?
3: Hát igen, amik voltak régen, Super Mario-t, amit játszottuk, meg az
2: igen,
3: ilyeneket.
2: Igen, volt sokfajta.
3: Van is
2: Sega.
3: Még, van.
2: Én Szegára emlékszem, az egy ilyen nagy márka
3: Sega,
2: volt.
3: Az.
2: Mega Drive.
3: Igen, na és hogy abba ugye belenőttünk, most elvették ezek a nagy PS-ek a teret, meg a mindent. De hogy például nekem is szeretem még elővenni a jó kis Szegát, és akkor játszani a Super Mario-t. Nekem megvan.
2: Az lehet, hogy baromi sokat él most már igazából.
3: Milliárdos leszek.
2: Zárójelben, uh-huh. Igen. Még egy videólejátszót hozzá szervázni.
3: Ha nem hallatok, akkor tudjátok, hogy eladtam a Szegámat.
2: Igen.
3: Hát itt jövök itt a Ferrari-val, akkor tudjátok, hogy...
2: Hát az drága volt. Voltak ilyen piacon vásárolt ilyen utánzatok, ilyen gadgerjátékokkal. Szegát bíráltunk néha. Videótékákba lehetett bírálni már, nem tudom, 90-es évek második felében, és akkor egy-két napra hétvégére, és akkor játszottunk Mortal Kombatokat. Igen, most már leuralták a piacot egyébként a hát az Xbox meg a
3: de van most PlayStation bocsánat, nyilván. Azt mondjátok, hogy nincsen. Hát dehogy nem van, hát a kínaiba lehet venni.
2: Én amúgy nem, hogy időnként, jó, most már csak időnként, mert nincs rá időm, de nekem, hát figyelj, teljesen legit most már egyébként a mi generációnk számára az, hogy mondjuk valaki játszik felnőtt korban is. És konkrétan hát, olyan játékok, annyira fantasztikus történetek készülnek ezekre az új konzolos felületekre, ami szerintem kimondottan felnőtteknek szólnak igazából, mert te fogod tudni felnőtt korban elkezdeni értékelni azokat a mélységű történeteket, amiket ugye játszva ismerhetsz meg, szóval szerintem fantasztikus világok, ezek én imádom. A mai napig igazából, hogyha van egy kis idő, akkor ez mindig úgy kiránt a valóságból, és ez egy tök jó pihentető eszköz. De és igen, írja az egyik hallgató, hogy Blu-ray lemezeken vannak a PS4, PS5-ös játékok. Igen, ott így megmaradt, érdekes, igazadva. Akkor nem ment ez így ki a divatból, nyilván ugye ezek nagyon nagy méretű játékok, és akkor ahhoz már egy ilyen lemez kell. De tök érdekes, hogy ott még ez működik, tudod, hogy lemezen is meg tudod venni.
3: Igen.
2: És mindig, még a legújabb konzoloknál is mindig kiadnak olyan verziót, ami ugye full digitális, netről töltögeted a játékokat, meg van az, amikor a lemezt így beteszed, és akkor...
3: Igen,
2: és van ennek egy varázsa igazából, amikor tudod, kigyűjtesz játékokat, ott van a polcon, és akkor leemeled, és akkor betesek, ezt fogom játszani, tudod, de és megjegyezzén, tehát ez a digitális vonal, ez mindig egyszerűbb sokkal, de jó, itt van egy rituálé, ami fontos. Hát igen, most ez ugye elveszett. Kazettát is, ugye hát ott is volt azért egy ilyen azok a csattogó hangok, amikor beteszed, ahogy tekered, ahogy beállítod, keresgéled, mit tudom én, van ennek egyfajta romantikája, de alapvetően
3: de olyan, mint a fényképezőgépeknél is, hogy volt, amikor nem voltak ugye digitálisak, hanem voltak is.
2: Igen.
3: És azt is szalag, azért, vagy minek nevezték?
2: Nem akarunk ilyen lenni, én legalábbis, hogy most régen minden jobb volt, de amúgy én ebben az őrületben...
3: Én visszamennék. Igen, tehát nekem ezek nagyon tetszettek.
2: Igen, hogy
3: nagyon,
2: tudod, nagyon. Elmentél és vittél magaddal két ilyen tekercs filmet.
3: Igen.
2: Kifotóztad, és ennyi. Nem készült minden momentumról, 8000 képpel jössz haza a nyaralásból.
3: Mindig kikaptam, amikor fogdostam össze, meg tekergettem össze-vissza.
2: Ezek spéci, ilyen finom eszközök voltak. Mechanika, tudod.
3: Igen, ha nem is minden nap, mert oké, tényleg nem kell nagyon, mint te is mondtad, hogy így nagyon visszavágyódni, vagy hogy mondjam, hanem tényleg úgy néha, hogy van visszatérő lenne, vagy lehetne, akkor az tök jó lenne.
2: Abszolút, szerintem egy kicsit lassítana rajtunk minden tekintetben. Van itt valakit ilyen prominens komoly márkák, ugye Panasonic, Sony, Toshiba, JVC, ezekért nagyon sokat fizetnek most a használt piacon, gyűjtők is, meg hát nyilván azok, akik ugye a digitalizációs folyamatokkal foglalkoznak, akik a régi szép esküvői felvételeket ugye digitalizálják nektek, és esetleg még fel is javítják. Nekem tök érdekes igazából az, amikor megnézek mondjuk egy ilyen régevi filmet, és akár visszamehetünk tényleg nagyon régre, de 80-as, 70-es évekre is akár, hogy tudják most már digitálisan felújítani, feljavítani ezeket a filmeket. Tehát nagyon sokszor találkozom olyan, hogy mit tudom én, 70-valahányos film, és nézed is ilyen, és ilyen, nem hogy full HD, hanem tudod, ez ilyen, és hozza azt a minőséget, ezt ugye hogy csinálták meg utólag, mert ugye ezekkel a filmekkel, sőt még a jóval későbbiekkel és 90-es évek filmjére gondoljunk, csak a tévében is úgy ment, hogy és akkor az nagyon komoly minőség volt, tehát mai szemmel nézve az tényleg ez az ilyen, mint egy kapucsengővel vették volna fel az egészet, tehát borzasztó. Most már ezeket is feljavítják, szóval na, mindent összevetve nyilván sokkal, hogy is mondjam, minőségibb módon tudjuk fogyasztani a tartalmat, legyen szó itt bármiről a napjainkban, de ezzel szemben meg ugye hát szerintem ére kicsit retrózni. És úgy is vagyok vele, vagy azzal is, abban is biztos vagyok, hogy szerintem akinek azért van otthon még videólejátszója, az nem hiszem, hogy így megszabadulna tőle, csak hát, a pénzért, mert ezeknek itt van egy eszmei érték, az egy korszak.
3: Igen. Az egyik hallgató is írta, hogy Sega Nintendo Game Boy.
2: Nintendo, igen.
3: Sokáig nem tudtam,
2: a Nintendo a harmadik ilyen nagy
3: feltétlenül, hogy mi ez a Game Boy. Én másra gondoltam. De volt az a azt hívták, ezt Tetrisnek hívták, ugye?
2: Volt a Tetris, igen, csak az nálunk nem is nagyon volt elérhető, hanem
3: nekem ilyen volt.
2: Ilyen blokk, brick, breaker, nekem. Valami, nem is tudom, milyen neveken futott
3: még,
2: mindig.
3: Még pedig piros, meg szürke is volt, azt
2: igen,
3: hiszem.
2: Igen. Ugyanazt adták, mint a Tetris.
3: Na ezzel én most játszanék. Úristen.
2: Jó cuccok ezek.
3: Nagyon szerettem. Még mi volt az a, ami úgy kilőtte még, ezt gyorsan keressük meg a választ, aztán Dávid már most már mindjárt jönnek a hírek.
2: Jogosan.
3: Hogy mi az, amikor így fölött el labdát, és akkor úgy ment a labda, és akkor úgy volt az a két ütögetője ott lent, nem szabad, hogy lemenjen.
2: Ja, az a flipper.
3: Öcsi. Meg az aknakereső játék. Úristen, hát
2: ezek
3: imádtam.
2: Ezek már Windows-os sztori, persze, az alapjátékok. Ugye Freecell, a kártyajáték, ami soha senki nem tudott játszani, nem ismert a szabályokat, én legalábbis. Nekem ez volt mindig a benyomásom vele kapcsolatban.
3: Igen. Jó, de imádtam ezeket a játékokat.
2: És jött még egy üzenet, csak a legvégre egy visszakacsintás, a palacsintás témára. Dániel írt még, hogy ha a serpegyő és a tészta is tökéletes, akkor még a lapát sem kell, csak megrázod a serpegyőt. Penyőt is elengedi az alját, és lehet akár feldobni is, a legjobb pedig, ha egyszerre két sütővel csinálod, na az kihívás. Hát igen, ott már az összehangoltság kell végtagi szinten is.
3: Hát igen.
2: Hát 8:56 percben elszaladt az idő, hírekkel folytatjuk, és aztán jövünk még egy órával.

0: Reklám.
1: Ha jogosítványt szeretnél, válaszd a szabadkai Joker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
2: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hírek röviden.
5: Vajdaságban a turisták száma 14%-kal nőtt, míg a vendégéjszakák száma az előző év azonos időszakához képest 33,64%-os emelkedést mutatott. 2026. január 1-e és május 31-e között több mint 281 ezer turista látogatott Vajdaságba. Az összetételt tekintve a mutatók nagyon hasonlóak. Ebben az időszakban a turisták által eltöltött vendégéjszakák száma meghaladta a 442 ezret, ami kisebb mértékben meghaladta a belföldi turistákét.
6: Az elkövetkező időszakban a Szabadkai Népszínház magyar társulatának művészeti vezetői posztját Andrej Boka rendező tölti be, közölte a Teátrum hétfőn a Facebookon. Andrej Boka 1985-ben született Szabadkán, a Belgrádi Művészeti Akadémia multimediális színpadi alkotás szakán szerzett diplomát. Művészetét számos díjjal tüntették ki hazai és külföldi fesztiválokon egyaránt. A szabadkai közönség találkozhatott már előadásaival, rendezett a Kosztolányi Dezső Színházban, a Szabadkai Gyermekszínházban és a Szabadkai Népszínházban is. A szabadkai Spartakusz férfi kosárlabda csapata megnyerte a szerbiai bajnokságot. Vasárnap este fejeződött be a szerbiai kosárlabda F4-es torna döntője Nisben, ahol a Spartakusz legyőzte a belgrádi FMP csapatát. Az utolsó negyed előtt 13 pontos volt a Spartakusz előnye, de a fővárosi gárda ledolgozta, döntetlen lett. A mérkőzés hosszabbításban dőlt el, amit a szabadkai kosárlabdázók nyertek meg. A végeredmény 73-76.
7: Időjárás.
5: Változékony időre készülhetünk a nap folyamán, a térségben egy-egy zápor sem kizárt, több helyen lesz élénk a légmozgás, 25-26 fok körül alakul a csúcsérték.
0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
8: Média támogató a Pannoner TV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
10: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá?
3: Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
7: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
10: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
11: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
10: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
11: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
10: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
12: 91.5. A jó választás.

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
4: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
5: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
4: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
5: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.

0: közérdekű információ következik.
1: Így van, 9 óra 19 perc lesz másodperceken belül. És jöttünk is a közérdekkel.
2: Ez így igaz.
1: Először is megjelentek a rendőrök, dolgoznak. Mégpedig Szabadkán ott vannak a tűzoltóknál, és a központ felől érkezőket sosolják és mérik. Illetve a Népkörnél is látták ők. És még jóval korábban Zobnaticán is ott voltak.
2: Uh-huh.
1: Hát ennyi, ami a rendőröket illeti.
2: Yes, határinfókról mit lehet tudni, nézzük a Border Watchert, zöld minden, illetve Királyhalomásatalomról nincs adat, frissebb, ott lehet, hogy van egy pici fennakadás, de nem biztos, nyilván ugye Magyarország irányba. A többi átkerül az vállalható időn belül teljesíthető, úgyhogy
1: igen.
2: Ezek jó hírek.
1: És ne feledjétek a tavaszi nagy takarítást sem, mert van, mégpedig ma is holnap Zorka helyi közösség területén, Szabadkán, hogy hová teszik ki ezeket a hulladékgyűjtőket, az megtalálható a panonrtv.com-on.
2: Felszakadozott a felhőzet Szabadka felett.
1: Ja, igen.
2: Kisütött a nap, 26 fokra számíthatunk ma a legmelegebb órákban. Holnap után is egyébként azzal, hogy holnap csapadékosabb lesz az időjárásunk, még csapadékosabb, mint ma. Csütörtökön lesz egy pici szünet újra, majd pénteken újra csapadék, és akkor így kb. Felváltva. Hétvégén egyébként szép időnk lesz, 25 fokkal, változóan felhős idő mellett talán csapadék nem valószínű, de azért majd várjuk ki a végét.
1: És ne feledjétek azt sem, hogy lesz út lezárás Szabadkán, mégpedig holnaptól egészen 27-ig a Zorka utcában, és emiatt az onnan való közlekedés több utcába Zsák utcává válik. Hogy melyek ezek az utcák, amelyek érintettek, azokat nézzétek meg szintén a közérdekű fülecske alatt a honlapunkon.
2: Yes!
1: És még van véradás.
2: Mondd el!
1: Mondjam el, hát
2: számoljuk be róla.
1: Kispiacon még 10 óráig tudtok elmenni tűzolt otthonba vért adni, illetve Pancsován és Horgoson is. Annyi, hogy Pancsován egészen délig tart a Vöröskereszt épületében ez az akció, Horgoson pedig szintén 10 óráig a művelődési házba tudtok elmenni és vért adni.
2: Igen, 9 óra 20 perc van, zenélünk. Minden éjjel, minden nap,
0: Panorádió. A 91,5 MHz-en. Panorádió.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannoner TV.
4: STK-ből csúcstechnológia mindenkinek, a Pannon reggeli hivatalos támogatója.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
2: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
3: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: 91,5 MHz. Pannon reggeli. 91,5 MHz.
1: Na, kaja?
2: 9 óra 30... Nem, 33. Nem, most ez készülődünk. Mert ez is szerintem egy olyan téma, ami... Hát nyilván érdekes, hogy megvan az, aki tipikusan, gyorsan elkészülünk, kapkodok, szaladok, azt se tudom, hol van, de fél napig ül, és akkor ráérek, még aztán meg sics, hogy minden gyorsan beledobál, fele otthon marad, fele nem is azt húzza fel, amit kellene, fele már zokni, stb.
1: Munka előtti készülődés.
2: Meg van, aki tipikusan ilyen. Elkezdi azt, hogy 8-kor elkezd készülődni, mert 10-re megy a munkába, és olyan komótosan, szépen, lassan, tehát, hogy így, és biztos, hogy mindenkinek megvan a holnap nem ezt csinálom, de ugyanezt csinálja. Tehát, hogy ez tipik ilyen emberi hiba. Úgyhogy, és hát nyilván azt is a szakértők megszakértik mindig mindent.
1: Természetesen. Igen.
2: Ha nem is brit kutatók, de a pszichológusok megmondják a tutit. Úgyhogy...
1: Mit mondanak? Nézzük.
2: Hát, hogy például azok, akik már krónikusan késős vagy kapkodó emberek, ők ugye automatikusan azt gondolják, hogy tiszteletlenek vagy fegyelmezetlenek, és hát a pszichológusok szerint az időérzékelés tulajdonképpen ezeknél az egyéneknél nagyon eltérő lehet, mert hogy van ugye, ami még úgy érzik, hogy még náluk ez belefér, hát az nyilván másnál az már kicseszi a biztosítékot, szépen mondva. Uh-huh. És hát nyilván ugye van, hogy az utolsó pillanatban készülődők között ugye nagyon sok a spontán személyiség, ezt is hozzáteszik és elmondják, meg hogy ilyen nyomás alatt működnek, és hogy kifejezetten ugye energikusabbnak tűnhetnek, meg úgy is érzik magukat, mert hogy szorít az idő, mert ugye kapkodni kell, sietni kell, és hát ők kevésbé szeretnek ilyen merev keretek között működni. Úgyhogy...
1: Igen, tényleg van az a típusú ember, aki szerintem így elkészül mindennel időre, de az utolsó pillanatban mindig annyival később indul meg, hogy akkor elkésen. Egy
2: igen.
1: Kicsit.
2: Igen. Tudod, meg ez konfliktusokat is szül, azért valljuk be, hogy azért vannak konfliktusok is, teszem azt párok között, vagy nem tudom, családtagok között. Ez is hozzátársul ehhez nyilván.
1: Ja.
2: Úgyhogy az, hogyha valaki nagyon kapkod, az a stresszes életmódra is ugye utalhat, meg rányomja a bélyegét, lehet, hogy önbizalomról is szól, vagy összeköthető az önbizalommal is. De azért szerintem a pontosság az, ami nagyon sokaknál ez úgy, hát nehéz.
1: Igen. És hát most azon gondolkodom, hogy zavar-e engem speciál az, hogyha valaki, tudod, így késik. Talán igen. Vagy előbb-utóbb úgy meg tudod tanulni helyén kezelni azt az embertípust, és akkor tudod, akkor így elfogadod, hogy kicsit ilyen később. De érdekes, hogy még az ilyen eseteknél is, amikor ugye arról van szó, hogy nem tudom, hogy olyan személlyel találkozol, akiről tudod, hogy késni fog, szinte érzed, és meg is következik mindig igen. Egyébként ez a dolog. Én meg pont az ellenkezője vagyok, én nem szeretek késni. Nagyon-nagyon ritka az. Mindig kiszámítom előre pontosan, megvan a főleg reggeli műsor előtt, a reggeli rutin, megvan, hogy pontosan hánykor kerek, mikor mit csinálok, és hogyha időnként ebből így kilök valami, akkor nem azt mondom, hogy felborul az egész napom, de van egy ilyen érzésed, hogy valami kimozdult a kis tengelyéről, és egy ilyen mellékpályán futsz így a semmiben, olyan, mint a Google térkép, amikor nem ismeri fel az utat, ahol mész, és akkor ilyen zöld mezőn mész, így érzem én ilyenkor kicsit magam, de úgy nyilván tartod a lépést, meg úgy összehozod, amit szerettél volna, de hogyha mondjuk valami találkozó van, akkor én azt vettem észre, és ez mondjuk néha így magamnál idegesít is, hogy mindig ott vagyok már egy pár perccel előbb is. És akkor várok, és tudom, akkor már azért hát is kell várni.
2: Egyébként ez tipikus.
1: Mert még nincs is az időpont, amit megbeszéltünk.
2: Igen,
1: tudod?
2: Tipikus példa arra, hogy vonat, busz, repülő. Tehát te érkezel meg hamarabb, mert ő nem fog rád várni. Inkább te várj, és ezt mondják is, hogy inkább én várjak a buszra, vagy nem tudom mire, mert a busz nem fog rám várni. Tehát nem fogja azt mondani, hogy 9:20-kor megyek, mármint a busz, és akkor hopp, ő nincs még itt 9:22-kor, jó, akkor megvárjuk.
1: Tehát, igen.
2: Nem, fogja elmegy, tehát ennyi.
1: De persze nyilván emberek között azért ugye elnézőbbek vagyunk, és akkor nem vagyunk mérgesek a másikra, feltételezem, hogy nagyon, hogyha most nem tudom éppen késett, meg szerintem fel lehet, de amúgy meg úgy fel lehet mérni előre, nem? Tehát, hogy ki az, aki késni fog, tudod?
2: Én nem tudom. Tehát én nagyon utálom, ha valaki késik. Olyan példa is volt már rá, hogy én tényleg mindenhol ott vagyok időben. Én tényleg tudom, hogy milyen az, amikor időben el kell kezdeni készülni, Én rám sose, legalábbis szerintem nem nagyon várt senki. Én mindenhol ott voltam időben. Hamarabb kelek, ha kell, hamarabb kezdek el bármit. De hogy időre azért jó, ha ott vagyunk. És volt olyan példa egyébként, hogy vártam nem kis időt bizonyos személyre. Tudom, hogy milyen, tudom, hogy kapkodós, késős, de úgy vagyok vele, ha valaki késik tudatosan, legalább szóljon, hogy hé, te hülye, ne haragudj, késni fogok, mert buta voltam, és akkor nem tudom, későn kezdtem el, vagy mi, bármi, vagy ne adj Isten, valami történik, akkor nyilván oké, szólunk, vagy mit tudom én, az más. De ha nem is szól, és ott állsz, és vársz, és már annyira fölidegesedtem, fogtam magam is, hazamentem, és kész. És aztán írt, hogy hol vagy. Mondom, én figyelj, mondom, ott vártam rád fél órát. Tehát arra nem méltattál, hogy szóljál, hogy te idióta, ne várj rám. Fogtam magam,
1: jó az, hazam, igen, jó az, hogy már túlszalad, igen, az más. Az,
2: más, ha valaki vár, nem tudom, 2-3-5 percet.
1: Nem tudom, tehát, hogy
2: igen, mert nincs parkoló, vagy mit tudom én. Tehát ezt is nyilván tudja az ember, ha nem tudom, valaki jön a városközpontba olyankor, amikor őrültek háza van. Igen, vagy reggelente, akkor nincs parkoló, és keresi, mit tudom én, már feszültét teszi az embert. Oké, igen, persze, ez is benne van a pakliba. De az, amikor valaki sokat vár, pofátlanul sokat, az azért már szerintem egy határon túl van.
1: Igen, persze, vannak azért ilyen észszerű határok nyilván emberek között is nyilvánvalóan. Érdekes ez nagyon, amikor valaki inkább ilyen késős fajta, meg tudod, és az az érdekes, hogy talán azt veszem észre az ilyen típusú embereknél, hogy nyilván van az is, aki tudod, így teljesen természetes módon, meg nyugalmi állapotba érkezik, meg nem tudom, akár 5-10-15 perces késéssel is a helyszínre. Szoktak ilyenkor magyarázkodni is, de közben meg nincs miért, mert tudod, hogy késni fog, tudod. Tehát, hogy igazából az ilyen kamu szöveg, de közben meg lehet, hogy őt is zavarja, és nagyon érdekes ez, hogy akkor hogy nem lehet ezen változni.
2: Hát,
1: sosem értettem igazából azt, amikor nem tudom, valaki tud ilyen betegesen folyamatosan mindig késik, és hogy így kellemetlen érzés neki is, és itt így nem értem, hogy így ránéz az óra, és akkor nem tudja behatárni, most kell megindulnom, hanem, vagy ez megtörténik, és akkor azt mondja, most kell megindulnom, úgyhogy várok még 10 percet.
2: Igen,
1: tehát hogy működik? Tehát, hogy megy le ez a gyakorlatban, tudod? Igen, és általában tényleg ez van, hogy aztán így nekik is így kellemetlen. Sok esetben ezt tapasztalom.
2: Kedvencem, amikor még dühösek is, tehát hogy van olyan ismerősöm egyébként, akit 10-szer elmondod neki, és nyőzteted, hogy figyelj, 10-kor indulnunk kellene, 9:30 van, neked még kell 5 óra hossza. Tehát, hogy indulj, menj, mindjárt. 5 perc van szósz neki megint, hogy figyelj, nem leszel kész, légy szíves, mindenki rád fog várni. Jó, megyek. 5 perc van megint. Figyelj, ne harag, menj, haladj már. Jó, akkor elkezd, akkor cicomac, férfiról van szó, cicomac, dötere, és a fél család rá vár, és már 10:30, és még nem indultunk el sehova.
1: Igen,
2: tehát,
1: igen.
2: Ilyenkor nekem annyira 2000 a vérnyomásom, tehát, hogy kész.
1: Nehéz türelmesnek lenni. Itt most van is egyébként erre vonatkozó üzenet, írja, hogy ha késsel nem tiszteled a másik ember idejét, akár igen, csak 2 percet késsel, és erre nincs mentség, tiszteletlenség. Egyet tudok érteni ezzel. Más az, amikor szól, tudod, hogy
2: igen,
1: figyelj, ne haragudj, tényleg, sietek, úton vagyok, késés, nem rajta már, nem tudom, tudod, az egy teljesen másik téma.
2: Így igaz.
1: Tehát most kizárólag ugye arra az esetre vonatkozik ez az SMS is, meg amiről mi beszélünk szerintem, amikor valaki, tudod, így úgy van vele, hogy ő is tudja, majd megérkezel.
2: Igen,
1: tudod?
2: Tehát nem az van, hogy a nem környezetben baj. Történt valami olyan hatás, ami befolyásolja a késést, teszem azt, nem tudom, egy kiukad az autógumi, vagy leáll a szemafornál az autó, vagy nagy isten baleset történik, amit nem ő értetően szántából csinál, hanem úgy alakult. Az más, ha valaki úgy késik, vagy mond le egy találkozót, vagy bármi. Még más az, amikor idézve mondom, tudatosan késik. Tehát, hogy ez ilyen
1: Jó, az igen, embertípusbeli különbségek, nehéz ez felfogni, amikor te az egyik táborban vagy, és akkor a másikban meg tudod, így nem érted, hogy mi történik, tehát hogy mi az oka ennek, mert tényleg annyira érdekes ez, hogy főleg, hogyha mondjuk nem tudom, ilyen rutinszerűen, most ezért is jó példa egyébként a munkába járás, mert ugye ott mindenkinek kialakul egyfajta rutinja azzal kapcsolatban, hogy hányra megy dolgozni, ahhoz képest mennyivel korábban kell fel, miket kell elvégeznie, milyen rutin dolgokat, feladatokat, készülődési folyamatokat kell teljesíteni, mi mennyi időt vesz igénybe, és igazából én tényleg most már úgy működök, mert nyilván az évek alatt kialakul az a fajta rutin, hogy megvagy, mikor kelsz, onnantól kezdve csinálod a dolgod, és rá se kell néznem az órára, szinte még úgyis pontosan tudom, hogy hány óra, és megnézem, és igen, annyi, amennyire én számítottam.
2: Igen.
1: Esetleg plusz-minusz, nem tudom, hogyha éppen két percet több időd van, azért annak nagyon meg lehet örülni. Igen. Egyébként, igen, hoppá, hoppá, jobb időt futottam ma, de hogy igen, tehát, hogy nem tudom, érdekes, amikor ez így nem tud kialakulni, de közben megértjük azt is. Írta neked valaki, feltételez, ami neked, hogy akkor te kell lesz nekem. Nem tudom, hogy mire vonatkozik igazából.
2: Erre kíváncsi vagyok,
1: de biztos, hogy neked meg korábban volt, én és egy drága Edina, én szívesen kibírnám veled. Szíves puszi. Igen.
2: Én ilyen üzeneteket miért nem látok? Ez SMS, ugye?
1: SMS bejött. Old school guy. Jobbik esetben. És
2: de komolyan, tehát, hogy... Igen. Igen. Nyilván vannak azok, amiket így otthonról hozunk és látjuk, de igazából azon is lehet változtatni. Tehát, hogy nem feltétlen kell azért késni, mert esetleg a család is eddig olyan volt, hogy mindig mindenhonnan késett. Nyilván van olyan ismerősöm is egyébként, hogyha nem tudom, teszem azt, délben van egy esemény, akkor őket 10-re kell hívni, hogy délre megérkezelek, ilyenre is van példa.
1: Meg van az a típusú ember, és ha már ilyen végletekről beszélünk, aki meg sokkal korábban érkezik, és pont a mondjuk adott esetben a rádiós vendégekkel kapcsán van egy ilyen megfigyelhető.
2: Igen.
1: Nyilván hozzá kell venni azt a szempontot, hogy rádió, hogyha még tapasztalatlan az ember vendégként is akár ugye abban, hogy akkor nem tudom, rádióban szerepeljen, az egy nagyobb horderejű dolog sok mindenkinek az életében, úgy fogja fel, hogy hát ideje.
2: De se kell megérkezni egy órával előbb, tehát
1: nem,
2: ezt is tegyük hozzá.
1: És tényleg csomószor volt, hogy külön tudod hangsúlyozod, hogy 9-re elég ide érned, 9:15-kor indulunk a beszélgetés, és bőven lesz időnk mindenre, és sokan nem értik nyilván ezt a rádiós időszámítást, amikor látod, hogy van még másfél perc, akkor kiszaladsz kávét főzni, meg hasonlók. Meg a bosdóba, meg ilyenek, de amúgy meg tényleg elég idő az arra, amire most mondom. Uh-huh. Sokan viszont úgy fogják fel, hogy akkor nem. És tényleg volt arra példa, nem is egyszer, hogy szerintem a legsúlyosabb az ilyen 45 perc, majdnem egy órával korábban való megérkezés volt igazából. És nem azért, mert nem mert tartott tőle, hogy nem lesz parkoló vagy hasonló, nem, neki ez volt a magabiztos. Uh-huh. Akkor addig úgy ül. Most bár. És akkor nem tudsz, hogy mit kezdem, mert te közben dolgozol, tehát megy az aktuális óra, de nem, egy rossz szó nem érte a ház elejét egyébként a részéről, tehát ugye végig az volt, hogy nem, ez így teljesen rendben volt, hogy rakett, megértem ezt is, de igen, van az a típusú ember, aki meg szerintem, hogy sokkal korábban is érkezik oda, adott esetben mondjuk, nem tudom, az ilyen.
2: És ebből még biztos, hogy szinten nagyon nagy mennyiségben sokkal kevesebb ember van, mint akik késnek.
1: Inkább a késősek.
2: Igen, az emberek inkább szerintem késnek.
1: Igen.
2: Nagyobb
1: igen.
2: számban.
1: Hát, és ez elmértük egyet? Jó van, na. Különbözőek vagyunk, nincs ezzel baj, majd összefésülődik. Legyünk azért elnézőek, tiszteljük a másikat. De igen, amúgy jogos teljesen az a felvetés a üzenet küldő részéről, és aki írta, hogy tiszteletlenség. Tehát tudod, ez meg abból is fakadhat, és észszerű magyarázat szerintem, hogyha a másik úgy van vele, hogy te ráérsz, és elvárja tőled ezt a fajta elnézést. Érted?
2: Értem,
1: akkor jogodban áll neked is elvárni tőle azt, hogy ő meg viszont akkor érkezzen meg időre. Tehát, hogy ez, amit várunk egymástól, akkor ez is legyen egálva. Tehát, ha késünk, akkor kés 5 percet, és az belefér, és nem fog szólni egy szót sem, meg nem lesz rossz érzés. Tök mindegy. De úgy meg tudod, tehát, hogy így na,
2: és sokat az elmélet. Is lehet, hogy azok is késnek talán, most az is eszembe jutott, akik közelebb laknak a találkozás helyszínéhez, nem? Mert akkor úgy vannak vele, jó, van még tipikus, időm, két perc, úgyis lesétálok, és aztán 10 lesz belőle, vagy 5, vagy 6, vagy 7, vagy nem tudom.
1: Jaj, ez nagyon tipikus,
2: tehát,
1: persze.
2: Ez is egy ilyen eset,
1: még
2: hogy...
1: Még oba lehet odázni a dolgokat igazából.
2: Igen.
1: Hát ezért rögtön ilyen brasnyózol, de amikor mindig utolsó pillanatban érkezett meg reggeli műsor elején, ül, akik a legközelebb, tehát hogy evidens, és nekem is volt egy osztálytársam, aki ott lakott a sulival szemben, és mindig késett 10-15 percet az első óráról. Tehát, hogy így...
2: Tipik, igen. És aki a legtávolabb jön, az már itt van nyilván időben, persze, mert tudja, hogy időben kell indulni.
1: Utazott.
2: Meg mit tudom én. Igen.
1: Rosszabbik úgyhogy, esetben, igen.
2: Hát, igen. És Zoltán is írja, hogy igazam van. Ez jó. Akkor nem csak én vagyok ennyire aki ilyen komolyan veszi ezt és gondolja. Ezt jó hallani.
1: Nem fontos. Fontos és jó azt látni, igazából sok mindenkinek fontos az, hogy tényleg időben. Nagyon sok ilyen példa is van. Csak ezek annyira nem maradnak meg, ugye, mert hogyha te is abban a kategóriában tartozol, akkor ez természet, és akkor ez egy úgy el van könyvelve, hogy persze, hát ekkor igen, beszéltünk de meg, utána, ekkor találkoztunk,
2: igen,
1: nincs
2: de az
1: baj.
2: Is baj egyébként, amikor már tudod a bizonyos személyről, barátodról, barátnődről, hogy ő ilyen típus is késni fog, az is baj, hogyha már ezt elkönyveljük, hogy jó, ez így, és ezt rátituláljuk, hogy ő ilyen, és akkor már megszokod, oké, igen, akkor te is tudsz 10 perccel később indulni, mert tudod, hogy ő is késni fog bőven 10 percet. Csak nem feltétlenül biztos, hogy engedni is kell ebből, érted? Tehát, hogy értitek, mit mondok? Nem.
1: Nem, azért, mert én közben olvasom itt az üzeneteket
2: nem
1: is.
2: Nem az, hogy tehát, hanem arra akarok kiukadni, hogy ha rátitulálunk valakire, vagy elnézzük azt, hogy jó, megszoktuk, hogy már 55-ször találkoztam vele, 55-ször mindig késett, akkor úgy ráhagyom, hogy jó, van, akkor késé. Tehát, hogy mert kések majd én is. Tehát, hogy ez se jó. Ez az oldal se
1: hát
2: jó,
1: nem,
2: hogy
1: akkor,
2: így ráhagyjuk,
1: neki
2: hogy jó,
1: igazad.
2: Van,
1: persze, akkor te engedtél megint, ugye, hát ez az, igen, amikor sírul, igen. Az önérzeted.
2: Kérdezi Tihi, hogy igen, ki késett, ja, a legtöbbet.
1: Hát szerintem egyértelmű a válasz, Brasnyó. Mert így írja, hogy szerintem meg az ECI után a leggyakrabban. Az ECI az mindig pontosan érkezett, éveken keresztül, hosszú-hosszú éveken keresztül, talán az utóbbi egy másfél évben. Lett egy kicsit ilyen.
2: Én tudom, hogy amikor így elkezdtem így reggelizni, én tényleg itt is mindig itt voltam időben. Egyetlen egyszerre, amikor levettek a madarak a lábamról, és videóztam a madárcsicsergést, akkor késtem fél másodpercet, de itt voltam az épületben, csak én mindig lépcsőzöm, én nem liftezek, és akkor mire felsétáltam a negyedikre, az idő, és pont a Dávid felhúzta 6:00-kor a hangot, és akkor berohantam így a stúdióba. De itt voltam, akkor is. És az volt, tudom, hogy én mindig ugye itt vagyok, időben leülök minden, és tudom, hogy már egy úristen, mindjárt 6 óra, már látom, hogy 10 másodperc, és még így sehol a Brasnyó. És így, mikor jön, most mit csináljak? És így, úristen, mit? És így elmúlt 1 perc, elmúlt 2 perc, és én mondom a Dávidnak, hogy ne, még zenéjük. Berohan, mondom, hello, szia. Tök nyugodtan, tök lazán, meg így, szia, jöttél.
1: Sokszor nevettünk már a Brasnyó barátunkkal egyébként így ezzel kapcsolatban. Ja, amikor így késik, akkor mindig tálalja az okokat. Olyan ideg állapotban, hogy megértsd, hogy ez nem az ő hibája volt, hanem bárki és bármi másé.
2: Szerintem ugye itt áll kint egy nagy fakanállal a sajtó előtt.
1: Volt olyan is, hogy az eső volt az ellensége. Egy hirtelen felbukkanó csatorna fedél. Voltak már ilyen gonosz ellensége egyébként a reggeli késését okozó körülmények között a buszmegállóban álló emberek, akik csak ott állnak, de miért állnak ott ennyien? Tehát, érted? És ilyenkor ideges, én meg annyira jót szórakozom, egyáltalán nem zavar egyébként, hogy késik, hát most később időképpen, ez teljesen mindegy, ami engedni lett szerintem, nekem ez a meglátásom. Hanem az zseniális, a szórakoztató volt mindig, amikor tudod, tehát volt, mondta, hogy annyira ideges, tehát volt egyszer, hogy nem tudom, eső, akkor nem nyílt az esernyő, és akkor végén még ott jött egy ilyen patkás, amely végig belerugott így mérgébb, így is így vizualizáltam az embert, hogy ez így milyen, hogy vehetett végbe, szóval fantasztikus volt. Na, úgyhogy ő ezért szokott késni.
2: Hát
1: egyébként,
2: igen,
1: tehát, hogy nem ez miatt, mert késős típus. Úgyhogy, na jó, hát mindig van, aki olyan emberek is, legyünk elnézőek egymással. Igen. Aki meg késik, az tartsa tiszteletben a másiknak az idejét, mert fontos dolgok ezek. Igen.
2: Vagy lehet hozni kárpótlást, olyat, amit az ember szeret.
1: Így van. Pénzt.
2: Igen. Tehát meg lehet venni azután a másikat, hogyha tudod, hogy késel, akkor vegyél neki valamit, amit imád.
1: Például.
2: Na, és igen, akkor már mindjárt mosolyog az arcunkra.
1: Vagy ülálja a kávét, vagy amit fogyasztatok. Igen, az
2: meg
1: a
2: az ebédet, meg a vacsorát, meg a reggelit, meg amit.
1: Gyerekek, búcsúzzunk, nagyon ez volt megint az idő. 9:52 van.
2: Minden jónak egyszer vége szakad.
1: Így van, de hát holnap jön a folytatás, itt a Presszóval is már ugye ez megkezdődik. Dávid marad, aki viszont elhagyja a stúdiót, az Rúzsa Edina.
2: És Santa Zoltán.
1: Könnyes búcsú tőletek mára.
2: Legyetek jók.
1: Sziasztok.
2: Sziasztok.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision Szemészeti Központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszobaberendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
6: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
5: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. 10 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hírek.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett. Az ellenzéki oldalon kialakult viták kapcsán dr. Pásztor Bálint úgy fogalmazott, a hitelesség a politika legfontosabb eleme, és szerinte, miközben az ellenzéki szereplők egymással, valamint a VMS-szel foglalkoznak, addig pártja a közösség problémáinak megoldására összpontosít. A Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorának vendégeként a VMS elnöke beszélt a határon túli támogatások jövőjéről is, hangsúlyozva, hogy az új magyar kormánnyal kapcsolatban egyelőre nem várhatók gyors változások. Kitért a Matthias Corvinus kollégium helyzetére is. Sajnálatosnak tartaná, ha az intézmény megszűnne, mivel programjai jelentősen hozzájárultak a vajdasági magyar fiatalok fejlődéséhez. A Budapest-Belgrád vasútvonalon egyelőre nem indulhat meg a személyszállítás, mert a szükséges biztosító berendezések és vonat befolyásoló rendszerek átadása még nem zárult le, mondta Vitézy Dávid Magyarország közlekedési és beruházási minisztere az országgyűlésben. A kérdést Szabadi István, a Mi Hazánk mozgalom képviselője tette fel, aki arról érdeklődött, mikor indulhatnak el az első utasszállító vonatok, illetve nyilvánosságra hozzák-e a beruházás dokumentumait. A miniszter szerint a közel 1000 milliárd forintos projektet több hiba terheli, a nyomvonal kiválasztása sem volt ideális, miközben a beruházás költségei jelentősen megemelkedtek. A miniszter azt is közölte, hogy kezdeményezik a beruházást övező titkosítás feloldását, és csak a szükséges biztonsági tanúsítások megszerzése után lehetséges az üzembehelyezés. Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk vasárnapig Szerbiában. A Roadpol nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre, motorkerékpárokra, mopedekre, kerékpárokra és könnyű elektromos járművekre fekteti a hatóság. Az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és a vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek, az előírt felületeken közlekednek-e, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt. 14%-kal nőtt a turisták száma Vajdaságban tavalyhoz képest az év első 5 hónapját tekintve, a vendégészakák száma pedig 33%-ot emelkedett, mondta Nenad Ivanisevic, tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Május 31-ig több mint 281 000 turista látogatott Vajdaságba, 154 000 belföldi, majdnem 128 000 külföldi.
4: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 20 fokot mérnek, ma változóan felhős időre számíthatunk, csapadék is előfordulhat a térségben, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
4: Társadalmi célú felhívás.
0: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
8: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
0: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
8: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
0: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
8: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
4: Társadalmi célú felhívást hallottak. Reklám.
9: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravja.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdravja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75. 024 55 75 75. Kutyaszdravja.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
10: Az autóban
11: vagy bicajon
10: Pannon Rádió, a legjobb utitárs.

0: szerve nem felrázva. Pannon Presszó.
1: Szép napot mindenkinek, 10 óra 15 perc van, és el is indul a Pannon Presszó. Egész 14 óráig tart a műsorunk, mint minden nap, szokás szerint, úgyhogy megtöltjük sok-sok témával ezt a 4 óra hosszát. El is mondom, hogy mivel készültem nektek a mai napra. Érkezik hozzánk az első órában Varga Diósi Viola, az MCC Vajdaság ügyvezetője, akivel egy felhívásról, egy pályázatról fogunk beszélgetni, aminek a neve Reels videók a szecesszió jegyében. Amikor megszólalnak a vadászkürtök, ez is egy szecesszió világnapjához kapcsolódó esemény, ami a Szabadkai zsinagógában lesz majd. Erről Illés Hajnalka, a zsinagóga alapítvány koordinátora mesél majd a műsorban. Megismerhetitek még Amstad Tamást is, aki királyhalmi borász, és ő lett az év vajdasági magyar borásza. Hogyan hat a mai modern világ a testképünkre, és hogyan tudunk kicsit jobban jelen lenni a saját bőrünkben? Ezzel a témával is foglalkozunk. Szlanszky Csilla kolléganőnk készítette egy érdekes beszélgetést Nemes László filozófussal ebben a témában. Emellett lesz még sok-sok érdekesség, út és határinfo, időjárás, programajánlók, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Aki itt van veletek ma, az nem más, mint Nagyhegyesi Dávid, a hangtechnikusunk, én pedig jó magam itt a mikrofonnál, Balogh Sára.
2: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: A Pannon Press Szót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
2: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
4: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
5: Igen!
4: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
5: Az Eufória. Fellép
6: a tankcsapda.
4: A Trven a Jabuka együttes.
5: A Frénia.
4: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
5: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
4: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
5: Magyar és szerb fellépők egy színpadon.
4: Mert a zene mindenkit összeköt. Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
7: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marsal sugárút 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
9: Programajánló.
10: A Szecesszió világnapja a Szabadkai zsinagógában.
9: Kiállomás.
11: Programajánló.
10: A Szecesszió világnapja a Szabadkai zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én

0: prima che ci s'accave male. Buon presso. Ho voluto di coffe in terapia.
1: A Vajdasági Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány is becsatlakozik a Szabadka Város Önkormányzata által szervezett rendezvénysorozatba. Reels videók a szecesszió jegyében. Ezzel a névvel indítottak egy felhívást, hogy mit kell erről a felhívásról tudni. Azt Varga Diós Viola, az MCC Vajdasági ügyvezetője mondja el nekünk, akit itt köszöntök a stúdióban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Igen, megtiszteltetés számunkra az, hogy Szabadka Város Önkormányzata fölkért bennünket arra, hogy mi is legyünk részesei a Szecesszió Világnapja alkalmából megrendezésre kerülő rendezvénysorozatnak. Mi egy pályázati fölhívással tudunk ehhez hozzájárulni, ami nyitott mindenkinek. Uh-huh. Tehát aki úgy érzi, hogy van ilyenfajta tehetsége, vagy olyan meglátása, amit meg szeretne mutatni, és megmutatná Szabadka, és nem csak Szabadka, hanem egész Vajdaságban szecessziós épületeket, a szecessziós tárgyakat, vagy bármást, ami kapcsolódik ehhez az építészeti stílushoz, az egy kis videóban megtehesse ezt. És kreatív videókat várunk, olyanokat, amelyeket be lehet mutatni, amelyek esetleg egy teljesen új szemszögből mutatnak be tárgyakat, épületeket, akár még valami ettől sokkal kreatívabbakat, amíg eszünkbe se jut, és ezeket a kis videókat várjuk június 7-ig az MCC, szabadka@mcc.hu e-mail címre, és ezekből a kis videókból kerül majd kiválasztásra az a néhány díjazott, akinek a videóit be is fogjuk mutatni június 10-én a tanácskozás a konferencia alkalmával, és itt fogjuk kiosztani majd a díjakat is. Tehát még egyszer mondom, nem csak diákoknak, nem csak szabadkaiaknak, nem csak MCC-seknek, hanem mindenki számára nyitott ez a lehetőség.
1: Milyen kategóriák vannak? Itt láttam a felhívásban, azért van egy pár kategória.
2: Mm-hmm. Igen, több kategóriánk van. Itt igazából nem is az elnevezés a lényeg, hanem az, hogy a várost mutassuk be, az épületeket mutassuk be, a kicsi részleteket mutassuk be, és ami ott is választottunk több kategóriát, több elnevezést, hogy mindenki találja meg azt a mondatot, ami az ő fantáziáját megmozgatja, és ahova be tudja sorolni a saját alkotását.
1: És ezt, amikor elküldik az elkészített kis Reels videót, akkor meg is kell jelölni, hogy én úgymond ebben a kategóriában
2: így
1: készítettem.
2: Így van, ezt mindenképpen kérjük, hogy jelöljék meg. Nyilván könnyebb lesz az értékelés az összehasonlítás szempontjából, hogyha megjelölik azt, hogy hova szánták, melyik témára szánták az adott kis videót.
1: Mit kell tudni egyébként ezekről a Reels videókról? Hogyan nézzen ki, gondolok itt a formátumra, inkább álló, fekvő, tehát ilyen technikai dolgok, milyen hosszúságú legyen?
2: Hát egy percben maximalizáltuk a Reels videó hosszát. Ha ettől rövidebb, de ütős videóról van szó, természetesen az nem jelent semmilyen hátrányt. Ami a technikai feltételeket illeti, a fölhívásban minden megtalálható. A lényeg az, hogy a TikTok, a Facebook, a telefonon történő leközléshez feleljenek meg ezek a formátumok. Tehát elsősorban ezeknek a gyors videóknak, a gyors elérhetőségnek a szempontjait vegyék majd figyelembe.
1: És említettük a díjakat is, mi mindent kapnak a legjobbak?
2: Ez még meglepetés. Tehát mindenképpen számíthatnak gazdag könyvcsomagra, amit az MCC alapítvány adományoz, ugyanis nagyon sok olyan kiadványunk van, amit érdemes elolvasni, amelyek akár hiánypótló kiadványok is, illetve Szabadka Város Önkormányzata is készül egy-két kisebb meglepetéssel.
1: Tehát akkor június 7-ig, vasárnapig lehet elküldeni ezeket a videókat. Az MCC Vajdaság oldalán megtalálhatók igazából az elérhetőségek is, és minden fontos információ még a felhívással kapcsolatban. Ez mellett még ugye zajlik a toborzás időszak is. Mit kell erről tudni? Beszéljünk erről is egy kicsit.
2: Az MCC ősztől is 2 tehetséggondozó programot indít meg, illetve folytat. Ez a fiatal tehetségprogram, ami a szeptemberből 5. beiratkozóknak szól. 4 éves képzési programról van szó. Aki most fölvételt nyer, az 4 évig a program részese lesz, illetve a középiskolás programba 1. osztálytól, tehát a most a 8. befejezett diákoktól egészen a most 4. osztályba iratkozó diákokat is várjuk. Azok, akik már, az a 114 diák, aki már részese a programnak, számukra ez a toborzás nem aktuális, ugyanis ők automatikusan tudják folytatni a képzéseket. A Fiatal Tehetségprogramba június 30-áig lehet jelentkezni. A középiskolás program pedig igazából nyitott, de én arra biztatnék mindenkit, hogy június közepéig keresse fel a honlapunkat, és hogyha úgy gondolja, regisztráljon. A felvételi beszélgetések a középiskolások esetében már június 2. felében megszervezésre kerülnek, míg az általános iskolások felvételje szeptember 1. vagy 2. hétvégéjén lesz. Tehát itt egy mondatot, ha még megenged ezzel kapcsolatban, tehát itt nagyon sok hír látott napvilágot, hogy az MCC megszűnik az alapítvány, megszűnhet akár a Szabadkai Központ is. Nem erről szólnak a hírek. Tehát az MCC alapítvány struktúrája, a központi alapítvány struktúrája valószínűleg meg fog változni nagyon gyorsan, de mindenképpen alapítványként, tehát nem közhasznú feladatokra ellátó KEKVA alapítványként, hanem alapítványként a tehetséggondozó munka nagy valószínűséggel folyni fog, tehát ezen dolgozik az MCC vezetése, a szakmai stáb. Ezt próbáljuk mi is a Vajdaságból minél inkább megtámogatni azzal, hogy megmutassuk azt, hogy a szülők értékelik ezt a munkát, amit itt végzünk, a diákok olyan képzéseket kapnak, amelyre egyébként nagy valószínűséggel ilyen formában, ilyen struktúrában, ilyen rendszerességgel nem lenne lehetőségük. Tehát én arra biztatnék mindenkit, hogy ne ijedjenek ettől meg, tehát mi hosszú távra tervezünk továbbra is. Úgyhogy a szeptemberi képzéseknek a kiírása továbbra is érvényes, és várjuk a jelentkezőket.
1: Mit nyerhetnek azok, akik MCC-s diákok lesznek?
2: Mindenképpen, ahogy mondtam, egy különleges képzési programot kapnak. Ezek a képzési programok nem az iskolában tanult dolgokat biflázzák újra be, hanem épp azok az egyéb kompetenciák kerülnek fejlesztésre, amelyekre a közoktatás keretében nincs idő, nincs tér, nincs pénz, nincs lehetőség. Ez azt jelenti, hogy nálunk az egészségtudatosság, a különböző műszaki, fizikai, kémiai kísérletek, a pénzhasználati tudatosság, a matematika és a művészet kapcsolata, a csillagászat. Tehát minden olyan érdekes dolog, amihez egy iskolának talán nincs meg az eszköztára, vagy nincs meg a lehetősége. Mi ezeket a dolgokat tudjuk a különböző kurzusokon bemutatni az általános iskolások esetében, és a teljesség igénye nélkül emeltem ki ezt a néhány témakört. De ami még fontos, hogy a nyelvoktatás, ugye egy tehetséggondozás esetében, ha tehetséges gyerekekről beszélünk, nagyon fontos a nyelvtudás itt a mi esetünkben, kiemelt, és még egyszer nagyon kiemelném azt, hogy a szerb nyelv gyakorlati elsajátítására fektetjük a hangsúlyt, tehát minden MCC-s, általános és középiskolás diáknak heti 2x45 az általános iskolásoknál és 2x60 perc a középiskolásoknál az az ingyenes képzési alkalom, amin részt vehetnek, szerb nyelvből is és angol nyelvből is, és ezzel a lehetőséggel nagyon sokan élnek. Kirándulások, olyan szakmai programok nyílnak meg előttük, részben, amit mi itt helyben szervezünk meg, ugyanis azon kívül, hogy a képzési programnak megvannak a kötelező elemei, igyekszünk minél több olyan témát bevinni ebbe a rendszerbe, ami rólunk szól. Vajdasági magyarokról, vajdasági fiatalokról, hogy megismerjék a környezetünket, az intézményrendszerünket, megismerjék a történelmünket, a helyi, lokális történeteket, hogy ezer szállal kötődjenek ezek a gyerekek a szülőföldhöz, és ismerjék meg annak az értékeit. Tehát ne szégyenjék soha azt, hogy honnan jöttek, hanem tudják azt, hogy mi az, ami fontos, mitől vagyunk mi vajdaságiak. Nem jobbak, vagy nem rosszabbak, mint más, de valahogy mégis kicsit mások. Igen. Akár az anyaországiakhoz, akár az erdélyi testvéreinkhez képest. Tehát van egyfajta olyan mentalitás itt a vajdasági marokban, amit hozott a történelmünk, hozott ez a nagyon sok multietnikus együttélés itt az évtizedek, évszázadok folyamán. Tehát ezekre legyünk büszkék, és ezeket a dolgokat használjuk, és tekintsünk értékre, értékként saját magunkra is. Ugye ezt mindenképpen el szeretnénk plántálni ezekbe a gyerekekbe, és ugye nem mellékes az, hogy közösséget kapnak. Tehát az utóbbi időben ugye mindenfelől az ömlik ránk, szülőkre, pedagógusokra is, hogy a diákok elveszítik a realitással, a mindennapi élettel a valós kapcsolatot, átkerült a kommunikáció, a kapcsolatépítés, a párválasztás, a tanulás, minden a digitális térben, és ez nem föltétlen szolgálja az épülését, akár az egyénnek, akár a közösségnek sem, hogyha ez túlságosan egy irányba tolódik el. Mi azon dolgozunk, hogy itt ezek a gyerekek, és nem csak a szüleik is, mert a szülőkkel is nagyon sok kapcsolatunk, eseményünk, rendezvényünk van, hogy ezt közösségként éljék meg. És hogyha egy erős kapcsolati hálót ki tudunk építeni a gyerekek és a szülők között is, akkor ez is egy megtartó ereje lehet a vajdasági magyarságnak, hogy akkor, amikor a diák eldönti, akár már az általános iskola végén, de inkább a középiskola végén azt, hogy mit kezdjen magával, hogy tovább tanuljon egyáltalán, és ha igen, akkor hol és mit, hogy kapjon itt olyan kapaszkodót, akár az MCC-ben megszerzett tudásból is, egy iránymutatást, hogy ő miben jó, hogy hol tudja kibontakoztatni azokat a képességeket, amelyekkel rendelkezik, és itt akár ezeket ki tudta jobban bontani, de akár a közösség is egy megtartó erő lehet, hogy nem föltétlen abban kell gondolkozni, hogy fogjuk meg az útlevelünket, és akkor induljunk neki a nagyvilágnak, hanem megtalálhatjuk és kiépíthetjük itthon is a lehetőségeinket.
1: Hát mindenképpen érdemes akkor MCC-s diáknak lenni. Még egy kicsit visszatérnék a felvételi beszélgetésekre, felvételikre. Hogyan néz ki ez középiskolások szempontjából, illetve az általános iskolások szempontjából? Mire kell készülni?
2: Nem lehet készülni ezekre a beszélgetésekre, az a szépsége ennek. Tehát, ahogy mondtam, mi nem arra vagyunk elsősorban kíváncsiak, hogy mi történik az iskolában, és hogy ott milyen. Persze nyilván szempont az, hogy egy jó tanuló, vagy jó bizonyítványt bemutató gyerek kerüljön be hozzánk, de nem feltétlen ez az alap elvárás. Az általános iskolások esetében bonyolultabb a felvételi rendszer. Itt Budapestről érkeznek a pszichológusok, akik egy kidolgozott rendszer alapján végzik ezt a kiválasztási folyamatot. Ez úgy néz ki, hogy a gyerekek kis csoportban is dolgoznak, ahol megnézik az egymás közötti kooperációs és kommunikációs készségeket, az, hogy a diák hogy viselkedik a csapatban. Van egy IQ, van egy EQ teszt, illetve van egy kreatív rajzolás, és egy olyan esemény van, mi vajdasági MCC munkatársak is bekapcsolunk, ez pedig egy személyes beszélgetés. Tehát minden egyes kisdiákkal, aki bejelentkezik, elbeszélgetünk legalább egy 15 percet. Mutatkozzon be, mondja el, hogy mivel foglalkozik, mi az, ami őt érdekli, és hogyha azt látjuk a gyerekben, hogy van benne valami olyan plusz olyan elhivatottság valami téma iránt, és hogyha nem is színkitűnő, vagy kitűnő, vagy akár jeles az a bizonyítvány, de hogyha van valami téma, amiről azt látjuk, hogy őt ez tényleg foglalkoztatja, és tényleg mondhatom, hogy megszállottja valami értelmes és értékes dolognak, akkor ezek nagyon-nagyon sokat nyomnak a latba. A középiskolásoknál is hasonló a helyzet, azzal, hogy ott kevésbé bonyolult a kiválasztási rendszer, ott igazából a motivációs beszélgetés az, ami nagyon sokat számít. Ott is hasonló módon nézzük meg azt, hogy milyen az a diák, mi az, ami őt ténylegesen érdekli, mennyire elhivatott a közösség iránt, mennyire érezzük azt, hogy közösségi szerepet is vállalna, illetve a középiskolásoknál is van egy IQ-teszt, egy intelligencia-teszt, ami a felvételi eljárásnak a része. És ebből aztán kialakul egy pontszám, és így tudjuk aztán a végső rangsort összeállítani.
1: Hány diák nyer felvételt?
2: A fiatal tehetségprogramban, vagyis az általános iskolások 5. osztályában 25 diákra van lehetőségünk, akit be tudunk iskolázni, úgymond az MCC-be, azzal, hogy akik nem nyernek fölvételt, nem jutnak be ebbe a 25 fős csoportba, a számukra sem záródnak be az MCC kapui, ugyanis a fiatal tehetségprogram is klubja a Fit Klub is állandó jelleggel működik. Általában minden szombat, amikor a nagy képzések vannak, péntek délutánonként ugyanaz az előadó, előadók, akik szombaton a 25 kiválasztott diákkal foglalkoznak, ők tartanak egy 3-4 órás foglalkozást a Fit Klubosoknak is, akik hasonló módon megkapják az élményt, még hogyha nem is olyan behatóan, vagy nem is annyi időben, de mindenképpen ez a klubozás, és azt látjuk, hogy nagyon sokan úgy vannak vele, hogy elfoglaltak, hogy a tehetséges gyerekek járnak hozzánk, akik gyakran sportolnak, zeneiskolába járnak, tanulmányi versenyeken vesznek részt, hogy a Fit Klub is azt mondják, hogy egy olyan pluszt ad, és hogy nem is föltétlen baj ennyi elfoglaltság mellett, hogy nem abban a 25 főben vannak, ugyanis azt el kell mondjam, hogy nagyon szigorúan vesszük a hiányzásokat, mivel hogy nagyon értékes programról van szó, és a túljelentkezés az első két évben is négyszeres volt. Tehát a 25 helyre 100 diák jelentkezett, 98 az egyik évben, és az, hogyha valaki jelzi, hogy több alkalommal nem tud részt venni, hogyha nem tudja teljesíteni, persze néhány hiányzás az év folyamán megengedett, de mindentől függetlenül épp a várólisták, épp a túljelentkezés miatt azt szoktuk kérni a szülőktől, hogy felelősséggel vállalják ezt be. Mi szeptember elején leadjuk pontosan az időpontokat, témákat egészen az iskolai végéig, hogy mikor vannak a képzések, mikor vannak a táborok, a kirándulások, tehát tudnak a családok tervezni. Cserében mi azt várjuk a teljesen ingyenes képzésért, hogy a lehető legkevesebbet hiányozzanak épp amiatt, hogy ne vegyék el a helyet azoktól, akik esetleg ott tudnának lenni.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk a felhívásról, illetve még a toborzásról is. Úgyhogy hát ne felejtjék a hallgatók, június 7-éig még lehet a Rilesz videók a szecesszió jegyében nevű felhívásra jelentkezni, beküldeni a kis videót, illetve még az MCC-s diáknak is lehet jelentkezni. Nagyon szépen köszönöm Varga Diósi Violának még egyszer.
2: Köszönöm a lehetőséget.
3: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiód, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Nonpresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.
1: Reklám.
2: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
4: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic poliklinika, Szabadka.

0: Reklám.
1: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
3: Hírek.
5: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett. Az ellenzéki oldalon kialakult viták kapcsán dr. Pásztor Bálint úgy fogalmazott, a hitelesség a politika legfontosabb eleme, és szerinte, miközben az ellenzéki szereplők egymással, valamint a VMS-szel foglalkoznak, addig pártja a közösség problémáinak megoldására összpontosít. A Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorának vendégeként a VMS elnöke beszélt a határon túli támogatások jövőjéről is, hangsúlyozva, hogy az új magyar kormánnyal kapcsolatban egyelőre nem várhatók gyors változások. Kitért a Matthias Corvinus kollégium helyzetére is. Sajnálatosnak tartaná, ha az intézmény megszűnne, mivel programjai jelentősen hozzájárultak a vajdasági magyar fiatalok fejlődéséhez. A Budapest-Belgrád vasútvonalon egyelőre nem indulhat meg a személyszállítás, mert a szükséges biztosító berendezések és vonat befolyásoló rendszerek átadása még nem zárult le, mondta Vitézy Dávid Magyarország közlekedési és beruházási minisztere az országgyűlésben. A kérdést Szabadi István, a Mi Hazánk mozgalom képviselője tette fel, aki arról érdeklődött, mikor indulhatnak el az első utasszállító vonatok, illetve nyilvánosságra hozzák-e a beruházás dokumentumait. A miniszter szerint a közel 1000 milliárd forintos projektet több hiba terheli, a nyomvonal kiválasztása sem volt ideális, miközben a beruházás költségei jelentősen megemelkedtek. A miniszter azt is közölte, hogy kezdeményezik a beruházást övező titkosítás feloldását, és csak a szükséges biztonsági tanúsítások megszerzése után lehetséges az üzembe helyezés. Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk vasárnapig Szerbiában. A Roadpol nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre, motorkerékpárokra, mopedekre, kerékpárokra és könnyű elektromos járművekre fekteti a hatóság. Az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és a vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek, az előírt felületeken közlekednek-e, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt. 14%-kal nőtt a turisták száma Vajdaságban tavalyhoz képest az év első 5 hónapját tekintve, a vendégészakák száma pedig 33%-ot emelkedett, mondta Nenad Ivanisevics tartományi gazdasági és idegenforgalmi titkár. Május 31-ig több mint 281 ezer turista látogatott Vajdaságba, 154 ezer belföldi, majdnem 128 ezer külföldi.
3: Időjárás.
5: Szabadkán és környékén 20 fokot mérnek, ma változóan felhős időre számíthatunk, csapadék is előfordulhat a térségben, a csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul.
3: Reklám.
4: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
0: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
6: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
3: Pörögránk. Pannonrádió éjjel-nappal.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könnyek.

0: A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
3: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
2: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
3: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
1: Pannon Rádió. A te hangod.
9: Amikor megszólalnak a vadászkürtök, a szecesszió világnapja a szabadkai zsinagógában. Erről fogunk beszélgetni és Hajnalkával, aki a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora. Jó napot kívánok!
10: Üdvözlöm a rádió hallgatóit is, önt is természetesen.
9: Hát lesz egy koncert a szecesszió világnapja alkalmából, amikor megszólalnak a vadászkürtök. Mit akar ez az egész?
10: El kell mondanom, hogy a szecesszió világnapjára minden évben nagyon nagy szeretettel és ünnepélyességgel készülünk, mert ugye a Szabadkai Zsinagóga a magyar szecesszió jegyében épült, és számunkra ez egy olyan, mint egy születésnap, olyan, mint egy központi rendezvénye a zsinagóga éves tervének, és idén is természetesen nagyon nagy szeretettel és örömmel készülünk, és az idei program, mint az előző évekhez hasonlóan, tehát mindig komoly zenei rendezvényt szoktunk szervezni ezen a napon, ugye június 10-én, viszont voltak olyan évek is, amikor akár egy előadás, vagy egy irodalmi est, például megzenésített versekkel is készültünk már, de az esetek többségében a szecesszió világnapján megszólal az orgona is. Voltak olyan évek, amikor két hangversenyt szerveztünk egy este, ugye a szecesszió éjszakája elnevezésűt és az orgona éjszakája elnevezésű hangversenyt, de az utóbbi két évben ezt összevontuk, és úgy döntöttünk, hogy olyan hangversenyt szervezünk, amelyben az orgona is megszólal, és idén is így lesz. Azzal, hogy az idei évben, ahogy ön is említette a címet, amikor megszólalnak a vadászkürtök, tehát úgy kell elképzelni, hogy az orgona és a fuvós hangszerek közös játéka teszi majd ünnepélyessé ezt az estet, és aki szereti a fuvós hangszereket, pontosan tudja, mire fog számítani, mire kell, hogy számítson.
9: kik lesznek majd azok, akik fellépnek, akik játszanak a hangszereken?
10: Az idei évben Anisics Bélát kértük fel arra, hogy ezt a programot állítsa össze, és magát ugye a repertoárt, és magát ugye a fellépő művészeket is ő összeállította, és nagyon, én úgy érzem, hogy ez egy gyönyörű hangverseny lesz, annál is inkább, mert az, aki az orgonát megszólaltatja, nem először lép fel, és ez fontos számunkra, ugye Kornélie Vízinő, egy szabadkai orgonaművész, emellett Boskó Purkovics fog üsdobon játszani, az üsdob kiegészíti az orgona és a vadászkürtök hangzását, fantasztikus hangzást fog majd varázsolni, és emellett a vajdasági vadászkürtösöket kérte fel, ugye Anisics Béla a vezetője ennek az együttesnek, Milica Mihajlovics, Stefán Jovánovics, Dorotea Prodanov, Szűcs Gergely és Nikola Pavlovics fognak fellépni, és természetesen az est egyik vendége, mert ugyanis bizonyos zeneszámoknál, bizonyos zeneműveknél vezénylet is szükségeltetik. Természetesen Paskó Csabát kérték fel, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy valóban szép és ünnepélyes est lesz.
9: Hát biztos, hogy érdekes lesz. Ugyanis ugye az orgona és a kürtök valahogy, mint hogyha nem illenének össze, de ezek szerint valahogy csak összeilleszthetők.
10: De majd meglátják a kedves hangverseny, tehát mindazok, akik el fognak jönni a hangversenyünkre, a hangversenypublikum, hogy ez milyen gyönyörű hangzásvilágot fog varázsolni. El kell mondanom, hogy este 8 órakor kezdődik ez a hangversenyünk, kivételesen, tehát nem 19 órakor. Azért tettük 20 órára, mert hogy azon a napon Szabadka város önkormányzata külön programmal készül ugye a Szecesszió világnapjának megünneplésére, amelyről majd ugye ők is hírt fognak adni, és ennek a program sorozatnak vagyunk mi is a részei, és egyik helyszíne, és nem szerettük volna azt, hogy ütközzünk más intézmények programjaival, ezért későbbre tettük 20 órai kezdése, és amúgy is június van, már meleg van, egy szép, gyönyörű este 8 órakor kezdődő komoly zenei hangverseny, gyönyörű záróakkordja lesz annak a gyönyörű napnak és a Szecesszió világnapjának.
9: Azt, hogy kik lépnek fel, azt már elmondtuk, de a repertoár mi lesz?
10: Nagyon érdekes repertoárt állított össze Béla, ugyanis saját szerzeményeket is elő fog adni, két saját zeneműve lesz, ez emellett természetesen ugye a nagy nevek, Bach, Handel, Mendelssohn, Bruckner, a fúvós és az orgonai irodalom, zenei irodalom világában ezek nagy nevek, jelentős nevek, és ismert dallamok fognak felcsendülni. Én valóban azt gondolom, hogy ez egy olyan hangverseny lesz, ami kihagyhatatlan a zenekedvelők számára, és főleg a komoly zenét kedvelők számára. Azt gondolom, hogy már a hangverseny publikumunk és rendezvényeink publikuma már megszokta, hogy akár a Szabadkai Zsinagóga belterében, akár a parkban rendezünk hangversenyeket, vagy rendezvényeket, most például a Kertmozin vagyunk túl, hogy ezek a rendezvények magában, tehát a zene mellett a tér szépsége, az épület szépsége ad egy külön ünnepélyességet. Igen. És az, hogy pont a Szecesszió világnapján ilyen gyönyörű ünnepélyes hangversenyt szervezünk, az azt gondolom, hogy valóban kihagyhatatlan is, és el kell mondani, ugye, ahogy meg is hirdettük, ez egy ingyenes rendezvény lesz, regisztráció nem szükségeltetik, előzetes helyfoglalás sem, ugye érkezési sorrendben lehet majd helyet foglalni. Tervek szerint a szokásosan egy órával előtte meg fogjuk nyitni a főbejáratot, be lehet jönni, helyet lehet foglalni, gyönyörködni lehet a gyönyörű szecessziós motívumokban. Ugye Komor Marcell és Jakab Dezső Ruth Miksával egy olyan gyönyörű belteret teremtett számunkra, amely akárhányszor jövünk a zsinagógába, mindig fel lehet ismerni olyan újdonságot, vagy új szecessziós motívumot, akár amit akár még előtte sose vettünk észre.
9: Én nagyon szépen köszönöm, Hajnalka, hogy bejött és elmondta a részleteket.
10: Én köszönöm a megtisztelő felkérést, és köszönöm a Pannon TV-nek is, rádiónak a média támogatást, és a többi sajtónak is. Ez számunkra sokat jelent. Természetesen ugye meghirdettük a közösségi média felületeken is, de a sajtó támogatását mindig külön megszoktam köszönni. Ezúttal is élek vele.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

11 óra 30 perc van, és most kitekintünk a határ átkelő helyekre, illetve megnézzük, hogy merre találkozhattok rendőrökkel itt Vajdaság szerte. Ami a határhelyzetet illeti, hát el tudom mondani, hogy igazából nincs 15 percet meghaladó várakozás se Magyarországról Szerbiába, se pedig Szerbiából Magyarország irányába, úgyhogy bátran lehet válogatni bármelyik határ átkelő hely közül. Ami pedig a rendőri jelenlétet illeti, Palicson lehet velük találkozni, Nagyfényen, illetve Szabadkán is a tűzoltó állomásnál vannak, és sebességet mérnek, ellenőriznek, úgyhogy ezeken a helyeken fokozottan oda kell figyelni a közlekedésre, de bárhol, ahol közlekedtek, figyeljetek oda. Tartsátok be a közlekedési szabályokat, és vigyázzatok magatokra, illetve egymásra is. Hogyha pedig bennünket hallgattok, és valamit még tapasztaltok az utakon, akkor írjátok meg nekünk a 06 3621 605-ös telefonszámra.

0: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Műsorajánló.
5: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.
6: Pörög ránk. Pannon Rádió.

Egy nagyon aranyos kiállítás nyílt meg tegnap este Zentán a Kis Zsinagógában, hol volt, hol nem volt címmel, és magyar báb és rajzfilm figurák kiállítása van Zentán. A tárlat a gyermekkor emlékeit idézi fel, találkozhatnak a látogatók többek között Vukkal, a Mézga család szereplőivel, Süsüvel a sárkánnyal, valamint Kukorival és Kotkodával is. Amit a kiállításról tudni kell, az az, hogy ez Gödöllő város testvérvárosi kapcsolatának az ajándéka. Ez egy ajándék kiállítás, és olyan játékfigurák, bábfigurák, rajzfilmfigurák jelennek meg, mint amit az előbb is említettem, tehát Vuk, Mézga család, Süsü, vagy Kukori és Kotkoda, akik az elmúlt 30-40-50 évnek a meghatározó alakjai voltak. A kiállítás egyébként 2 hétig lesz látogatható a zentai Kis Zsinagógában, és ez nem csak gyermekeknek szól, hanem felnőtteknek is, olyanoknak, akik ezeken a rajzfilmeken nőttek fel, úgyhogy 2 hétig még lehet látogatni ezt a kiállítást.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Visszérkezelés és az ereg Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
0: Társadalmi célú felhívás.
3: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
4: A Szentmise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
3: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett a híradó témáiból. Az ellenzéki szereplők egymással, valamint a VMS-szel foglalkoznak, addig pártja a közösség problémáinak megoldására összpontosít, mondta dr. Pásztor Bálint. Jövő héten kezdődhet az aratás Vajdaságban, és Andrej Boka lett a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának művészeti vezetője. Jönnek a részletek. A hitelesség a politika legfontosabb eleme, és mindeközben az ellenzéki szereplők egymással, valamint a VMS-szel foglalkoznak, addig pártja a közösség problémáinak megoldására összpontosít. Ezt mondta az ellenzéki oldalon kialakult viták kapcsán dr. Pásztor Bálint, a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorának vendégeként. A VMS elnöke beszélt a szabadkai zászlóégetési incidensről is, amelyet súlyos, de elszigetelt esetnek nevezett. Brasnyó Zoltánt hallják.
2: Az elmúlt hetekben főként háttérmunkával és stratégiai tervezéssel foglalkozott a Vajdasági Magyar Szövetség, mondta a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke a szabadkai zászlóégetési incidens kapcsán úgy fogalmazott, súlyos és elfogadhatatlan esetről van szó, ugyanakkor szerinte egy elszigetelt cselekmény történt, amely nem veszélyezteti a nemzetiségek közötti együttélést Vajdaságban.
3: Biztos vagyok abban, hogy ez egy elszigetelt cselekedet, tehát nem valamiféle tendencia van mögötte. Annál is inkább, hogy sokszor mondtuk el azt, hogy statisztikai adatokkal alátámasztható, hogy például a 20 évvel ezelőtti magyar ellenes atrocitásokkal szemben 30-szor kevesebb ilyen sajnálatos cselekményre kerül sor az utóbbi években.
2: Hozzátette, az sem biztos, hogy szerb nemzetiségűek voltak az elkövetők. Mint fogalmazott, az ügy körülményei arra utalhatnak, hogy a történtek mögött nem magyar-szerb vagy akár magyar-magyar viszonyrendszer húzódik meg. Dr. Pásztor Bálint szerint a magyarországi kormányváltást követően még időre van szükség az új rendszer felállásához, ugyanakkor bízik abban, hogy a nyár folyamán sor kerülhet az új magyar miniszterelnök vajdasági látogatására. A VMS elnöke a Matthias Corvinus kollégium jövőjével kapcsolatban hangsúlyozta, fontos lenne megőrizni a vajdasági magyar fiatalok számára értékes programokat nyújtó intézményt, azonban a tehetséggondozás más intézményeken keresztül is folytatódhat. Az interjúban az ellenzéki oldalon kialakult nézeteltérések is szóba kerültek, amelyek kapcsán a politikai hitelesség jelentőségét emelte ki.
3: Tehát láthattuk azt, hogy ellenzéki oldalon kik a szereplők, milyen elvek szerint működnek. Hogyha ők néhány hét alatt összevesznek egymással és egymással foglalkoznak, akkor nem tudom, hogy ha hatalomra jutnának, akkor a közösségünk tagjai milyen támogatásra, milyen munkára számíthatnának az ő részükről, de ezt különösebben nem szeretném kommentálni, ők majd el lesznek egymással, meg a Vajdasági Magyar Szövetségnek a szapulásával, mi pedig az emberek között fogunk lenni a nyár folyamán is.
2: A VMS elnöke a közelgő közösségi rendezvények jelentőségét is hangsúlyozta az interjúban. A Durindó és Gyöngyös Bokréta, valamint a Nemzeti Összetartozás napja szerinte nem csak a hagyományőrzést szolgálják, hanem a vajdasági magyar közösség összetartozását is erősítik.
1: Várhatóan jövő héten már munkához látnak a kombájnok, a vajdasági határ egyes részein kezdődik az árpa aratása. A hónapok óta tartó szárazság és a csapadékhiány miatt a termelők idén sem számítanak bőséges hozamokra. Rózsa Krisztina riportja.
4: A következő héten megkezdődhet az aratás, először az árpa betakarításával. A folyamatos szárazság miatt a növények állapota gyenge, ami a mennyiségen is meg fog majd látszódni. A csapadék, ha esik a következő napokban, főleg a búzának kedvezne. Kovács Géza kispiaci termelő fejős teheneket tart, ezért kiemelten fontos számára az állatok megfelelő takarmányozása. Búzát és árpát is termeszt, azonban a szárazság és a csapadék hiány miatt jelentős terméskiesésre számít. Szerinte a júniusi eső az árpán már nem sokat segíthet, de egyes búzaparcellákon még javíthat a helyzeten.
5: Nagyon, nagyon szegényes aratásunk lesz, úgy nézem legalábbis. A búza az nagyon tönkrement, már még a tavasszal nagyon kevés csapadékot kaptunk erre, és hát abból nagyon-nagyon szerény mennyiség várható. Árpa az talán valamennyivel jobb lesz, az évek óta már inkább egy kicsit többet tud teremni, mint a buza, kevesebb befektetés is kell neki, és akkor mi takarmányként is termesszük, tehát azért termesszük, hogy a jószágoknak takarmánynak.
4: Az árpa parcellák eltérő képet mutatnak Vajdaságban, vannak területek, ahol már biztosra vehető, hogy napokon belül elkezdődik a betakarítás, és vannak olyanok is, ahol még foltokban zöldel a kalászos növény. A gazdák egyelőre folyamatosan figyelik a táblák állapotát, mivel az aratást csak akkor lehet megkezdeni, amikor a szemek nedvességtartalma megfelelő szintre csökken, és a növények teljesen beérnek. Aladics Tibor, ludasi termelő.
0: Mindenféleképpen meg kell várni, hogy a 14%-os nedvesség alá essen a mag, és abban az esetben szabad csak nekiállni a kombályozásnak. Hát majd ezt látni fogjuk, kísérjük minden nap a helyzetet, de én mégis úgy gondolom, hogy még igazából nincs itt az ideje. Nagyon sok parcellákon látszódik még az, hogy vannak benne zöld foltok. Ezt mind meg kell várni, hogy teljesen beérjen az egész parcella, és akkor utána csinálni egy nedvességmérést is, hogyha minden adat azt mutatja, hogy készen áll a növény arra, hogy learassuk, akkor aztán neki lehet kezdeni.
4: Aladics Tibor szerint az idei szárasság leginkább a búzát viselte meg. A kalászok végei több helyen elszáradtak, amihez a nedvességhiány mellett a májusi fagyok is hozzájárultak. A termelő szerint a búza esetében komoly terméskiesés várható.
1: Fokozott közúti ellenőrzésre számíthatunk vasárnapig Szerbiában. A Rotpol nemzetközi akció keretében a fő hangsúlyt a kétkerekű járművekre, motorkerékpárokra, mopedekre, kerékpárokra és könnyű elektromos járművekre fekteti a hatóság. A belügyminisztérium közlése szerint az ellenőrzések során külön figyelmet fordítanak arra, hogy a kétkerekű járművek és vezetőik megfelelnek-e a közlekedésben való részvétel feltételeinek. Az előírt felületeken közlekednek, illetve nem állnak-e alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt. A belügyminisztérium a közlekedésben résztvevőket arra kéri, hogy felelős magatartással és a szabályok betartásával óvják saját és mások biztonságát egyaránt. Az elkövetkező időszakban a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának művészeti vezetői posztját Andrei Boka rendező tölti be, közölte a teátrum a Facebookon. Andrei Boka 1985-ben született Szabadkán, a Belgrádi Művészeti Akadémia multimediális színpadi alkotás szakán szerzett diplomát. Művészetét számos díjjal tüntették ki szerbiai és külföldi fesztiválokon egyaránt. A szabadkai közönség találkozhatott már előadásaival, rendezett a Kosztolányi Dezső Színház, a Szabadkai Gyermekszínházban és a Szabadkai Népszínházban is. Gőzerővel készülnek hajdújáráson a 62. Gyöngyös Bokrétára és a 49. Durindóra. Vajdaság legnagyobb népzenei és néptáncos seregszemléjét június 6-án és 7-én tartják a településen. A házigazdák és az önkéntesek hétfő este egyeztettek az utolsó részletekről. A szervezők elégedettek az előkészületekkel és a segítők lelkesedésével, és bíznak benne, hogy tartalmas és sikeres hétvége vár a résztvevőkre. A rendezvényre több mint 1500 fellépőt és vendéget várnak. A gazdag kulturális program mellett számos kísérő rendezvénnyel is készülnek. A részletekről bővebben a mai Közügyek című műsorban számolunk be.
6: Sport.
1: Ezüstérmet szerzett Horvátországban, Porecsben a zentai Herkules birkózóklub birkózója, Szőregi Kata. Kata a homokbirkózásban állhatott a dobogó második fokára, ahol az U17-es korosztályt képviselte. Mint mondja, ez a sport nehezebb, mások a szabályok, más a pontozás is. A nyertest a klub vezetői és társai fogadták hétfőn délután, és közösen edzéssel ünnepeltek. Katára ősszel egy újabb kihívás vár, Szerbiából egyedüli birkózóként fogja képviselni az országot Dakarban, az ifjúsági olimpián.
7: Jó élményekkel jöttem haza. Próbáltam nem túl izgulni, mert akkor csak rontottam volna a teljesítményemen. Az igazából mindig próbáltam így teljesen másfelé gondolkodni, hogy ne a fókuszban ne a birkózás legyen, hanem inkább más, hogy ne stresszeljem túl.
1: A pontos idő 12 óra 10 perc.
6: Időjárás.
8: 22 fok van jelenleg Szabadkán és környékén, a levegő páratartalma 57%, a légnyomás pedig 1002 hektopaszkál. Ma Vajdaságban változóan felhős, de meleg időnk lesz, helyenként esőre, záporokra is számítani kell. A csúcsérték elérheti a 28 Celsius fokot is.
6: Reklám.
9: Önnek is van takargatni valója?
10: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
9: Bármilyen van, befedjük.
10: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
9: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
11: Bővebb információ
10: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
9: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
10: 063 18 88 971.
12: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
13: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
14: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
9: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
12: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
15: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
16: Adagio Pizzeria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio Pizzeria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
17: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.

0: reklám.
1: Foglaljon időpontot a Szabadkai Medi Klub központban a kiváló gyermekgyógyász szakember.

0: Walker autós iskolát. Legyen az autó, motor, traktor vagy kamion, nálunk várakozás nélkül magyar nyelven vizsgázhatsz. Az elméleti képzés, a vezetés és a vizsga is az anyanyelveden zajlik. Válaszd a délelőtti vagy délutáni időpontokat. Érdeklődj a 024 580 048-as számon. 024 580 048. Szabadka, Zombori út 26.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerbnyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
1: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezdett meg a foglalkozást.
4: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
1: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
4: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs e-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
1: A program a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
5: Hallgass napjaink slágereit
6: és légy tájékozott.
5: Ez a Pannon Rádió.

0: Amstok Tamás lett az év vajdasági borásza. A Szubjektív című műsorunkban Szabó Regina kollégánknak mesélt a díjról, a borászatról és arról, mit jelent számára a vajdasági borkultúra. Ebből a beszélgetésből hallhattok egy részletet a következő percben. A teljes beszélgetést viszont visszanézhetitek a pannonrtv.com oldalra kattintva.
1: Hogyan kezdődött nálad a borászat?
2: Hát ez a történet, ez 2010-ben indult, kellett hozzá a család is, így apusom is, mert ő a maga módján ilyen háztáji borászattal foglalkozott, fahordókkal, klasszikus préssel, hagyományosan, tehát élesztő nélkül készítette borait, és akkor itt kerültem először kapcsolatba a borral. És ez volt az egyik indítatás, a másik pedig, amikor a kertészmérnöki egyetemre jártam Zentára, akkor voltunk meccés gyakorlaton, szőlőt meccettünk, és akkor első látásra úgymond éreztem, hogy ez a növény az, ami hozzám legközelebb áll. És akkor ez a két dolog indított meg bennem valamit, és akkor 2010-ben vásároltam valamennyi szőlőt, illetve vettem két tartályt, az első borom az olasz rizling volt, és akkor ezzel elindult a borászat. Akkor még csak ilyen 2 tonna szőlő volt az, amit vettem, és akkor ezt dolgoztuk fel, még hagyományos pészet, de már használtuk nemes élesztőt hozzá, de már próbáltuk valamennyire hűteni ezt a folyamatot, az eredési folyamatot. Tehát én egy ilyen modernabb 21. századi megközelítéssel álltam hozzá az első lépésektől. És akkor ez úgy évről évre lassan gyarapodott. 2013-ban elültettük az első részét a szőlőültetvényünknek. Akkor szürke barátot, illetve fűszeres traminit ültettünk, majd 2015-ben bővítettük ezt még valamennyi fűszeres traminivel, illetve kék rankossal. Majd 2016-ban ültettük el a sardonét, és akkor itt tartunk most, hogy másfél hektár szőlőnk van, amin gazdálkodunk, és akkor ebből a szőlőből bort készítünk. Valamint mind a mellett, ez mellett még vásárolunk fel a környéken termelőktől, kizárólag a Homokvidékről szőlőt, amiből a többi fajta borainkat készítjük.
1: Hogyan zajlik nálatok a bor készítése?
2: Tehát mi ládákba születeljük a szőlőt, és mielőtt földolgozásra kerül, mi ezt a szőlőt lehűtjük, tehát van külön egy hűtőkamránk, ahol mi ezt a szőlőt lehűtjük, és utána ezt a hűtött szőlőt dolgozzuk fel pneumatikus préssel, ami a legkíméletesebb módja a szőlőpréselésnek. Ezzel gyakorlatilag ki van küszöbölve az a lehetőség, hogy akár a szőlőmagból, vagy a héjból olyan kesernyés ízanyagokat préseljünk ki, ami aztán kellemetlenül fog hatni a végeredményre az a bornak. Majd miután ez megtörténik, ez tartályokba kerül, amit tehát ülepítünk, és 24-36 óra múlva ezt átfejtjük, és ezt a tiszta musttal indítjuk az erjesztést fajtaélesztőkkel. Az erjedést azt kontrolláljuk, tehát a hőmérsékletet igyekszünk 16-7 fok alatt tartani, az erjedés teljes terjedelme ideje alatt. Ez is azt a célt szolgálja, hogy minél több illat és ízanyagot megőrizzünk a borban, hogy ez minél frissebb, gyümölcsösebb legyen.
1: És milyen ma borászként a vajdasági Homokvidék? Inkább lehetőség, vagy kihívás?
2: Tehát azt tudni kell, tehát a szabadkai-horgosi Homokvidékről, hogy Hajdanán ez hatalmas területek voltak itt szőlő alatt, és ennek egy hatalmas hagyománya volt, és nagyon nagy mennyiségben bort készítettek itt. Ez nagyon-nagyon-nagyon megváltozott a 70-es évek óta, tehát most már viszonylag kevés bor készül ezen a Homokvidéken. Pár kis borászat van, aki homokon termel. Főleg ezt is idősebb emberek a tulajdonosai ezeknek a borászatoknak. Tehát sokkal nagyobb potenciál van ebben a területben, mint amennyi ki van használva. És ez a jövő kihívása, hogy valahogy megtartani itt a borászatot ezen a Homokvidéken, és illetve valahogy ezt bővíteni, kibővíteni akár újabb kis családi borászatokkal, akár generációváltással.
1: Mitől lett ez a szám egyre kevesebb?
2: Hát szerintem ennek több oka van. Elsősorban ugye a 90-es években akkor végleg, tehát azok az időszakok azok, amik kedvezőtlenül hatottak úgymond ezekre erre a vidékre. És nagyon, ez maga a szőlészet és a borászat, ez több szempontból, tehát nagyon munkaigényes, tőkeigényes és időigényes dolog, tehát nagyon sok időt és energiát, éveket kell ebbe belefektetni az embernek, és amit megkeres, az szintén mind vissza kell forgatni a borászatba, hogy úgymond elérjen egy szintet, és hogy tovább tudja fejleszteni.
1: Hol van egy borásznak a holt szezonja, vagy az, amikor ő nem dolgozik annyira sokat egy évben?
2: Hát igazából az év mindenki 12 hónapjában munka van. Ugye, tehát a szüret az a legkritikusabb, tehát mondhatjuk augusztustól október végig, amíg lezajlik az erjedés, a feldolgozás. Utána az új borokat kell kezelni. Mire ezt befejeztük, december van, januárban már elkezdjük a meccést. Ezt mire befejezzük, március, április után le kell kötözni a karokat, indul a vegetáció, akkor ugye a zöld munkák vannak. Tehát gyakorlatilag, hogyha mondani kellene, 12 hónapot, talán 2 hónapot, ami a legeseménytelenebb, nevezzük úgy, akkor talán az a május, június, és esetleg hozzá lehetne tenni a november második fele, mondjuk Mikulási.
1: Tehát a jelenlegi időszak az most egy pihenő időszak.
2: Igen, fogjuk rá egy picit pihenő időszak.
1: Melyik a te kedvenc borod?
2: Hát, hát úgy, hogy egyértelmű kedvenc az nincs. Tehát nekünk 8 féle borunk van, és ez igazából valahol ilyen hangulat függő, vagy éppen kedv függő, hogy melyik az, amelyik az embernek az akkori, az adott pillanatban legjobban passzol, úgymond akár a gondolataihoz, akár a lelki világához. De ki kellene emelni bort ebből a 8-ból, akkor talán az egyik az mindenképpen az olasz Riesling, a másik pedig talán a kék frankos rozé.
1: Mik ezeknek a sajátosságai?
2: Hát az olasz Riesling az, azt kell, hogy mondjam, hogy időben rossz hírnek örvendett, mert hát úgy készítették ahogy, és akkor ráragadt egy ilyen címke, hogy egy silányabb bor, pedig ez abszolút nem így van, tehát megfelelő technológiával és megfelelő odafigyeléssel nagyon-nagyon jó kis rizlingeket lehet csinálni, és ez természetesen egy száraz bor, megvan a maga karaktere, és az a szépsége minden mellett, hogy akár tisztán, de akár nyáron egy fröccsben is nagyon jó megállja a helyét.
1: Hogyan kell egy bort jól megkóstolni, vagy van erre szabály egyáltalán?
2: Hát igazából nincs erre szabály. Talán azt mondanám, hogy jó társaságban kell megkóstolni a bort. Ez az első. A másik pedig, hogy nem kell tartogatni. Tehát én mindenkinek azt szoktam javasolni, hogyha kap valakitől egy üveg bort, hogy azt ne tartogassa, ne a polcon tartsa, még ne is a hűtőben. Vagyis a hűtőben tartsa, meddig nem jut eszébe, de semmiképpen ne őrizze. Mert a bornak is van egy életciklusa. Tehát ő is, tehát mondhatjuk úgy is, hogy neki is van egy születése, egy felmenő fázisa, amikor a csúcsra jut, és egy hanyatlása. És ezért nem kell, tehát otthon semmiképpen ne tartsunk 6 hónaptól tovább semmilyen bort. Igyuk meg. Mikor összön a társaság, jusson eszünkbe, hogy van egy jó borunk, és bontsuk fel.
1: És hogy látod Magyarországon, illetve Szerbiában, milyen a borkultúra jelenleg?
2: Hát Szerbiáról nem tudnák nyilatkozni, de talán tudnák nyilatkozni így Vajdaságról, hogy tehát amíg Magyarországon ez az ágazat, ez támogatva volt, és nagyon nagy borászatok születtek, és egy hatalmas volumen állt fel, tehát rengeteg szőlővel, rengeteg borral, addig itt a Vajdaságban nem voltak ilyen nagy támogatási lehetőségek, és így valahogy ez az ágazat nem fejlődött ki annyira. Így még mindig van tér új borászatoknak, és így én úgy érzem, hogy még mindig van lehetőség belefogni, aki szeretne ebbe, és én mindenki sarkalok arra, akinek van lehetősége, ideje és kedve, vágjon bele, mert úgy érzem, hogy mindig nem vagyunk elegen. Tehát sokkal jobb volna, ha akár mondjuk 20%-a több borászat lenne a vidékünkön, mert a sokszínűség több úgymond vendéget is vonzana. És hiszem azt, hogy az egészséges versengés, konkurencia, az mindenkinek a javára van.
1: És vajdasági magyar borászok, ti összetartotok? Van kommunikáció köztetek?
2: Igen, összetartunk. Van saját borászszövetségünk, tehát a Vajdasági Magyar Borászok Egyesülete. És ez nem olyan rég alakult, körülbelül, hát azt hiszem, hogy egy másfél éve, és nagyon jó az összhang. Tehát nagyon jó a kommunikáció, közös képzések vannak, időről időre összejövünk, sikerült összehozni egy saját borlabort is, ahol mindenki viszi a mintákat, és bevizsgáltatja a saját borát, és több mint 1000 mintát tavaly már bevizsgáltak, úgymond szervezeten belül, ami egy nagyon nagy eredmény, mert eddig erre nekünk nem volt lehetőségünk. És úgy érzem, hogy lett összekovácsolódott egy, a számban is nem egy kis közösség, de nagyon jó az összhang, és úgy érzem, hogy nagyon építő a kommunikáció, ami ott folyik, és bizakodva nézek tehát a magának ennek az egyesületnek a jövője szempontjából.

Presszó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553 910

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
4: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk. Gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
6: 13 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
6: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett. Holttest ügyében nyomoznak Csantavéren, nagyszabású rendőrségi helyszínen is zajlik a településen, a Jugoszláv Néphadsereg utcában. Információink szerint egy holttest ügyében nyomoznak, stábunk a helyszínre tart, a részletekről további híradásainkban számolunk be. Az ellenzéki oldalon kialakult viták kapcsán dr. Pásztor Bálint úgy fogalmazott, a hitelesség a politika legfontosabb eleme, és szerinte, miközben az ellenzéki szereplők egymással, valamint a VMS-szel foglalkoznak, addig pártja a közösség problémáinak megoldására összpontosít. A Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorának vendégeként a VMS elnöke beszélt a határon túli támogatások jövőjéről is, hangsúlyozva, hogy az új magyar kormánnyal kapcsolatban egyelőre nem várhatók gyors változások. Kitérte a Matthias Corvinus kollégium helyzetére is. Sajnálatosnak tartaná, ha az intézmény megszűnne, mivel programjai jelentősen hozzájárultak a vajdasági magyar fiatalok fejlődéséhez. Donald Trump Michael Young jogászt és diplomatát jelölte az Egyesült Államok új szerbiai nagykövetének. A Utah államból származó szakember jelentős tapasztalata rendelkezik a nemzetközi jog és a diplomácia területén. Korábban több vezető amerikai egyetem elnökeként is dolgozott. Idősebb George Bush kormányzata alatt magasrangú tisztségeket töltött be az amerikai külügyminisztériumban, és több jelentős nemzetközi tárgyalásban is részt vett. A jelölést még az amerikai szenátusnak kell jóváhagynia, mielőtt hivatalosan elfoglalhatná a belgrádi nagyköveti posztot.
6: Sport.
8: Ezüstérmet szerzett Horvátországban Porecsben a Zentai Herkules birkózó klub birkózója Szőregi Kata. Kata a homokbirkózásban állhatott a dobogó második fokára, ahol az U17-es korosztályt képviselte. Mint mondja, ez a sport nehezebb, mások a szabályok, más a pontozás is. A nyertest a klub vezetői és társai fogadták hétfőn, és közösen edzéssel ünnepeltek. Katára ősszel egy újabb kihívás vár, Szerbiából egyedüli birkózóként fogja képviselni az országot Dakarban, az ifjúsági olimpián.
6: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 25 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős időre számíthatunk, a késő délutáni órákban eshet is.
9: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
10: A te zenéid.
9: A te rádiót.

0: Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
1: Reklám.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv
3: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
6: Igen!
7: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
6: Az Eufória. Fellép
8: a tankcsapda.
7: A Trven a Jabuka együttes.
6: A Frénia.
7: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
6: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
7: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
6: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
7: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
9: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvarszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.

0: Hogyan hat a mai modern világ a testképünkre, és hogyan tudunk kicsit jobban jelen lenni a saját bőrünkben? Ezeket a fontos kérdéseket járja körbe a következő beszélgetés filozófiai szemszögből. Nemes László filozófussal, Szlacki Csilla készített egy beszélgetést annak apropóján, hogy a hétvégén tartottak Budapesten testfilozófiai konferenciát.
1: Létezik a filozófiának egy olyan ága, ami közelebb áll a mindennapi valóságunkhoz, mint bármi más, ez a testfilozófia. Erről a rendkívül izgalmas témáról beszélgetek Nemes László filozófussal, bioetikussal. Szia László, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia Csilla, üdvözöllek, és mindenkit, aki hallgatja a műsort!
1: Múlt pénteken az ELTE Filozófiai Intézetében a testfilozófiáról tartottál előadást. Ha egyetlen kulcsmondatban vagy gondolatban kellene összefoglalnod, mi volt a legfontosabb üzenet, amit a közönségnek át szerettél volna adni?
2: Ennek a címe az volt, hogy többfajú testfilozófia. Azt a kérdést jártam körül, hogy fajok közötti viszonylatban, leginkább talán amikor állatokkal kerülünk kapcsolatba, tartósan együtt létezünk, együtt élünk velük, hogy ez a tapasztalat, ez az alakulás, ez a közös alakulás, amit a két fél, mondjuk társállatok esetében egy kutya vagy egy macska, illetve az ember másrésztről megél, ez lehet-e legitim forrása bármiféle tudományos vagy filozófiai belátásnak, ismeretnek. Tehát, hogy a testünknek az alakulása, a testi reflexióink, anélkül akár, hogy erre folyamatosan, tudatosan reflektálnánk, lehet-e filozófiai ismeretek, belátások forrása. Talán ez lett volna a legfontosabb üzenet. És a válaszom erre az volt, hogy volt egy ilyen hagyomány, illetve, hogy ma is vannak ilyenfajta törekvések, hogy ezt a fajta testi tapasztalatot bevonjuk a tudományos megfontolásainkba és módszertanunkba. Leginkább talán az etológiában, az állatok viselkedésének tudományos kutatásában, illetve ennek filozófiai változataiban.
1: És hogyan fogadta a közönség a témát? Volt-e olyan kérdés vagy reakció, amit téged is meglepett vagy elgondolkodtatott?
2: Ez egy kétnapos konferencia volt, és az én előadásom az utolsó szekcióban volt. Általában a legtöbb előadást leginkább filozófia történeti elemzéseket tartalmazott, ezek után az állatokról beszélgetni az mindig felüdülést jelent a konferencia végén, tehát az állatokra általában nyitottak az emberek, ezek a témák megragadják a képzeletet és a filozófiai gondolkodást. Tehát ebben az értelemben szerintem sikeresnek mondható volt, több érdekes reflexió is megfogalmazódott ezzel kapcsolatban, hogy a filozófia hagyománya felől is hogyan lehet kapcsolódni ezekhez a kérdésekhez. Tehát pontosan az én felvetéseim arra vonatkoztak, hogy mondjuk, ha valaki megint csak megismétlem, ez tartósan együtt él, akármilyen formában, más életformákkal, ezek elsősorban talán állatok az én előadásomban, lehetnek vadállatok is, lehetnek háziállatok, mármint haszonállatok, akár ha valaki a lovaival, teheneivel, más állataival él együtt, vagy kifejezetten a társállataival, kutyákkal, macskákkal, vagy éppen növényekkel, vagy ökoszisztémákkal, például a kertben együtt létezik más fajokkal, akkor ezek a testi tapasztalatok, amelyek folyamatosan alakítják ezt a kétirányú kapcsolatot, hogyan válhatnak filozófiai tanulsággá. És ez szerintem egy nagyon fontos és nagyon időszerű kérdés. Maga a többfajú kifejezés is rendkívül népszerű, netán divatos a mai filozófiában, vagy a környezet kérdéseivel kapcsolatos diskurzusokban, úgyhogy ahogy számítottam is, ez egy érdekes felvetés volt, amit mások is annak találtak, és izgalmas reflexiókat kaptam.
1: Hogyha egy laikus számára kellene ezt elmagyarázni, körbejárni, akkor mit jelent az, hogy testfilozófia?
2: Érthető módon a filozófia jobban érzi magát a gondolatok világában. A fogalmak, a logikai érvelések, következtetések folyamata inkább érdekelte mindig a filozófiát, tehát az elme területén, a lélek és az elme területén jobban érezte magát, mint a testi vonatkozásokban. Sőt, azt mondhatnánk talán, hogy a filozófiának egy fontos küldetése volt kezdeteinél, antik kezdeteitől fogva, hogy valamiképpen egy alternatívát kínáljon a testi korlátozottsághoz képest, hogy kiemeljen minket abból a fizikai világból, amelyben létezünk, egy tágabb elmebeli perspektívát kínáljon a számunkra. Ezzel együtt is fel lehet tárni egy olyan történetet, mondjuk leginkább talán a 17. századtól, amikor a filozófusok fókuszáltak és fontos kérdésnek tartották a testtel kapcsolatban felvetődő kérdéseket. Tehát ez lenne a test filozófiának egy hagyománya. A konferenciának a címe egész pontosan így hangzott, hogy a testfilozófia múltja és jelene, de amikor testfilozófiáról beszélünk, akkor olyan filozófiákról beszélünk, amelyek a testre fókuszálnak, leginkább kétféle módon. Az egyik az lehet, hogy a filozófia a testről szól, tehát témaként jelenik meg, hogy mit is jelentene a test, miért nem csak egy adott tárgy, vagy éppen miért lesz a tárgyak között csupán egy a fizikai világban, illetve a másik megközelítés az lehet, hogy a filozófiai gyakorlatainkban, a performatív filozófiai aktivitásunkban, a megismerésünkben általában milyen szerepet játszik a testünk. Elképzelhető-e olyan megismerés, amelyik nem testi jellegű, hanem csak egy absztrakt elme végzi a mai világban, utalhatunk akár a mesterséges intelligenciára, amelynek nincs ilyen értelemben teste, és mégis valamiféle megismerést produkál, hogy ez valódi megismerés lehet-e. Visszatérve az első kérdésre, hogy a 17.-18. században, amikor a test megjelenik problémaként, akkor ez szorosan összefügg az akkoriban kibontakozó modern tudományosság gyakorlataival, felfogásával. A tudományos forradalom hoz egy olyan új igényt, hogy valamiképpen a testet el kellene helyezni a természettudományi kutatások rendszerében. Hogy mennyire ugyanolyan a test, mint a fizikai tárgyak, lehet-e vagy kell-e más módszereket alkalmazni a kutatásában, vagy nem. Ennek nagy jelentősége lesz, nagyon fontos tényezővé válik, például az orvoslás a modern orvostudomány kialakulásában. Hogy az orvoslás hogyan tekint a testre? Valami különleges, szerves dologra, ami át van valamiképpen lelkesülve, vagy éppen egy mechanisztikus rendszerre, ami kicsit olyan, mint a gépek. Ennek megfelelően, ha ezt elfogadnánk, akkor az orvos tudó, amiképpen lelkesülve, vagy éppen egy mechanisztikus rendszerre, ami kicsit olyan, mint a gépek. Ennek megfelelően, ha ezt elfogadnánk, akkor az orvos tudós és az orvos, aki praktizál a gyakorlatban, valamiképpen

0: és az orvostudományt is erre a pályára kell helyezni. Aztán voltak más filozófusok, akik összetettebb, komplexebb szerepet tulajdonítottak a testnek, tehát nem egyszerűen csak egy mechanisztikus gépezet, így aztán az orvostudomány funkciója is más lesz.
1: És hogyha a testfilozófia múltjára tekintünk vissza, ki vagy kik voltak a kulcsfigurái, akik alapjaiban változtatták meg azt, ahogyan a saját fizikai valunkra tekintünk?
0: Igen, mindenképpen érdemes a filozófia hosszú történetét végignézni, tehát visszamehetünk az antik eredethez. Test és lélek, test és elme viszonya mindenképpen egy fontos kérdés volt. Ebben a vonatkozásban is a test mindig előkerült. Platonnál, Arisztotelésznél és más régi gondolkodóknál, vagy éppen a sztoikus filozófusoknál. Aztán nagy szerepe volt a testről való elmélkedésnek a keresztény hagyományban. Úgy értem, hogy a keresztény filozófiai vagy teológiai hagyományban is, hogy a testnek milyen szerepe van, mit jelentene például a feltámadás, testtel vagy test nélküli feltámadás, a halál utáni létezés különböző formái, hogyan képzelhetők el a mennyországban, pokolban, lesz-e ott testünk, lesznek-e majd bizonyos testi érzéseink, tudunk-e örömöket érezni, szenvedni, vagy más hasonló dilemmák természetesen komoly filozófiai elmélkedések tárgyát is képezték. Aztán a 17. századtól a tudományos forradalom megjelenésével, amit az előbb említettem, sokkal komolyabban vetődik fel az a kérdés, hogy a természettudományok, amelyek akkor bontakoznak ki, a fizika, a kémia, a biológia, illetve az orvostudományok hogyan tudnak számot vetni az emberi test működésével. Ez valami különleges dolog-e, vagy megérthető egyszerűen természeti jelenségként, természeti mechanizmusként a test működése. Nagyjából azért ez mind a mai napig meghatározza a testről való biológiai és orvosi megközelítéseket. Aztán, amit mindenképpen említeni kell, hogy a 20. században megjelenik a fenomenológia irányzata, majd ennek nyomán, erre ráépülve az egzisztencialista filozófia, elsősorban talán Franciaországban, amelynek egyik fontos kérdésköre lesz a testi tapasztalat, hogy hogyan éljük meg a testi tapasztalatokat, ezeket hogyan lehet filozófiailag értelmezni, illetve milyen helyük van maguknak ezeknek a testi tapasztalatoknak a filozófiai gondolkodásban. Maurice Merleau-Ponty nevű francia filozófus nevét talán mindenképpen említeni kell, aki fontos szerepet játszott ebben, vagy éppen Jean-Luc Nancy, aki egy hasonló érdeklődésű fenomenológus volt Franciaországban a 20. század második felében, és az volt az érdekessége, volt is erről egy előadás a konferencián, hogy szívátültetésen ment keresztül, ami egy nagyon nagy kihívás mindenki számára, de különösen nyilvánvalóan egy olyan filozófus számára, aki éppen a testi tapasztalatokkal foglalkozik. A betegségek általában óriási kérdéseket vetnek fel. A testünk az jól funkcionál, amikor egészségesek, fiatalok vagyunk, nem kell a testünkkel különösebben foglalkozni, éljük az életünket, anélkül, hogy reflektálnánk a testi folyamatainkra. Ez egészen addig tart, amíg valamiféle betegség vagy másfajta egészségügyi probléma nem jelentkezik nálunk, onnantól kezdve nem tudjuk kikerülni ezt. Lehet ez súlyos betegség, vagy valamiféle súlyos sérülés, fogyatékosság, de egyszerűen, amikor a hétköznapi életünkben megfájdul esetleg a bokánk, vagy a térdünk, vagy a csuklónk esetleg, a fogunk fáj, akkor nem tudjuk kikerülni azt, hogy a testre valamiképpen reflektáljunk, és ez nem ugyanaz a reflexió lesz, mint amit esetleg egy biológus objektív terminusaival és módszereivel le tud írni.
1: És hát zárásképp a jelenünk, amiben ugye éljük a mindennapjainkat. Filozófiai szempontból mit művel a digitalizáció és a közösségi média a testképünkkel?
0: Részt a vizualitás, ami előtérbe kerül a mai médián belül, a közösségi médián belül, a különböző képek és videóknak a elsőprő megjelenése egy újfajta reprezentációját hozza be a testnek. Tehát mindenhol látjuk is egymást, nem csak úgy beszélgetünk, vagy úgy látjuk egymást, vagy olvasunk egymás gondolatairól, hogy elképzeljük a másiknak esetleg az arcát vagy a testét, hanem ez folyamatosan jelen van, és fontossá is válik ez a megjelenítés. Másrészt két kérdést felvet. Az egyik azt a problémát, amit korábban is már említettem, hogy vajon elképzelhető-e olyan fajta gondolkodás, amelyik nem megtestesült és nem testi tapasztalatokon alapul. Egy mostanában megjelent könyvnek a címét idézve, a tapasztalat kihalásáról beszélhetünk, vagy minthogyha az életünk egyre nagyobb részét virtuális közegben, egy ilyen digitális, testetlenné váló közegben töltenék. A testek megjelennek nagy számban, nagyon fontossá válik a test külső reprezentációja, miközben a testi tapasztalat talán a háttérbe szorul. Ha hozzáveszünk ehhez még a mesterséges

0: mesterséges intelligencia vagy a robotok által képviselt megismerési formákat, akár a jövőben, komolyan felvetül az a kérdés, hogy mennyiben fontos egyáltalán testtel rendelkezni egy megalapozott, mély világértelmezéshez, a világ megtapasztalásához és akármilyen, de leginkább talán a filozófiai feldolgozásához. Amit hozzátennék, hogy szerintem a mai világban megjelenő testkép, egy implicit kép van mindenhol, az orvos tudományban és az orvoslás gyakorlatában, tehát akkor is, amikor nincs konkrétan egy filozófiai elmélet e köré szervezve, hogy leginkább talán az a felfogás uralkodik, hogy a testünk valamiképpen egyfajta gépezet, egyfajta tulajdonunk, egyfajta produktum, amelyet folyamatosan kontrollálnunk kell és alakítanunk kell a nyilvános térben. Ez összefügg a betegségekkel, összefügg az életkorunkkal, összefügg olyan fontos életeseményekkel, mint a szülés, a szexualitás akár, vagy az élet vége, a halál, hogy mindent kontrollálnunk kell. A test valamiképpen a birtokunkban van, és meg kell határozni a működését, folyamatosan alakítani és javítani kell. Ez ugye az a felfogás, amit talán a modern orvostudomány is képvisel, hogy a test egyfajta mechanizmus, amit állandóan javítgatni kell, vagy éppen a teljesítményét fokozni, fejleszteni ezt az egész rendszert. Gyakran az a benyomásom van, hogy a test az valamiképpen egy birtok, egyfajta tulajdonunkként jelenik meg, amit megmutatunk másoknak, amit folyamatosan alakítunk, amikre büszkék vagyunk, vagy éppen megpróbáljuk elfedni a hiányosságait. Ezzel szemben lehet egy másik megközelítés is, szerintem eredetileg, hogy a test maga egyfajta bizonytalanság. Ezt nem szerettük. Ugye a bizonytalanságot a modern ember nem szereti. A test, a természet, az élet kihívásai általában ilyen bizonytalanságokat, egyfajta vadságot, egyfajta természetességet tárnak elénk, ettől szeretnék megszabadulni, amikor meg akarjuk határozni, hogy mi történjen velünk és a testünkkel, hogyan mutatkozzon az meg a nyilvános térben. Tehát szerintem egy fontos dolog lenne a testi tapasztalatoknak ezt a kiszámíthatatlanságát visszahozni, és akár a filozófiai tapasztalatoknak a fontos szerves részévé is tenni.
1: Ez egy nagyon jó zárszó szerintem, és hát én gondolom, hogy nagyon sok kérdést tudnánk még körbejárni. Nemes Lászlónak, filozófusnak és bioetikusnak nagyon szépen köszönöm, hogy szakított időt arra, hogy ezt a fontos témát körbejárjuk.
0: Köszönöm szépen én is.
2: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Pannon Rádió. A te rádiód. A te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Nompresszó. Neked szól.
1: Eddig tartott a mai Pannonpresszó. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok egészen idáig. Holnap is kapcsoljatok a 91,5 MHz-re. Fackovics Melissa számít majd a figyelmetekre itt a Pannonpresszóban. Érdekes témákat hoz nektek. Készüljetek! További kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Jó rádiózást! Sziasztok!

0: Reklám.
1: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű: biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek, az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus, 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. Holttest ügyében nyomoznak Csantavéren, nagyszabású rendőrségi helyszínen és zajlik a településen a Jugoszláv Néphadsereg utcában. Információink szerint egy holttest ügyében nyomoznak. A részletekről további híradásainkban számolunk be. Az ellenzéki oldalon kialakult viták kapcsán dr. Pásztor Bálint úgy fogalmazott, a hitelesség a politika legfontosabb eleme, és szerinte, miközben az ellenzéki szereplők egymással, valamint a VMS-szel foglalkoznak, addig pártja a közösség problémáinak megoldására összpontosít. A Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorának vendégeként a VMS elnöke beszélt a határon túli támogatások jövőjéről is, hangsúlyozva, hogy az új magyar kormánnyal kapcsolatban egyelőre nem várható gyors változások. Kitért a Matthias Corvinus kollégium helyzetére is. Sajnálatosnak tartaná, ha az intézmény megszűnne, mivel programjai jelentősen hozzájárultak a vajdasági magyar fiatalok fejlődéséhez. Magyarország pozitív példa a nők politikai szerepvállalása kapcsán, hangsúlyozta Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke Belgrádban az Interparlamentális Unió parlamenti képviselőnők második globális világkonferenciáján. A rendezvényre a világ számos országából érkezett politikusok és döntéshozók a nők közéleti szerepvállalásának erősítéséről tanácskoztak. Beszédében a Tisza politikai közösség kialakulását idézte fel, amely szerint egy széles társadalmi összefogásból nőtte ki magát az elmúlt évek során. Mint mondta, a mozgalom sok olyan embert szólított meg, akik korábban nem vettek részt aktívan a politikában, de változást szerettek volna elérni a közéletben. Hozzátette, hogy ennek eredményeként jelentősen nőtt a nők jelenléte a magyar politikában.
5: Sport.
6: Ezüstérmet szerzett Horvátországban Porecsben a Zentai Herkules Birkózó Klub birkózója Szőregi Kata. Kata a homokbirkózásban állhatott a dobogó második fokára, ahol az U17-es korosztályt képviselte. Mint mondja, ez a sport nehezebb, mások a szabályok, más a pontozás is. A nyertest a klub vezetői és társai fogadták, és közösen edzéssel ünnepeltek. Katára ősszel egy újabb kihívás vár, Szerbiából egyedüli birkózóként fogja képviselni az országot Dakarban, az ifjúsági olimpián.
5: Időjárás.
6: Szabadkán és környékén 25 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős időre számíthatunk, a késő délutáni órákban eshet is a térségben.
2: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
0: Editor's Choice.
2: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Reklám.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Elromlott a hűtőd a nyár közepén. A mosógép pont most adta fel? Vagy egyszerűen ideje lecserélni a régi háztartási gépet? A Szabadkai Magnotronban gyorsan megtalálod a megoldást. Hűtők, fagyasztók, mosógépek, tűzhelyek, mosogatógépek és sok más háztartási gép a legnagyobb választékban. Profi eladóink segítenek, hogy jól válasz. A megvásárolt terméket pedig Szabadkán és környékén extra gyorsan házhoz is szállítjuk. Nem kell napokat várnod az új gépre. Válasz, rendelj, és mi intézzük a többit. Gyors segítség, megbízható választék, jó árak. Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online www.magnoton.rs oldalon.
3: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
4: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: Reklám.
1: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
2: Önnek is van takargatni valója?
3: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
2: Bármilyen van, befedjük.
3: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
2: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
4: Bővebb információ
3: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
3: 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
6: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
7: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
6: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
7: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
2: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
5: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
8: Ma mi főzünk helyetted. Reneszánsz étterem.

0: kérem, rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: 2000-es évek a Pannonrádióban kedden esténként 8 órától.
1: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

0: programajánló.
1: Visszatér a nyár leginspirálóbb élménye.
2: A Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-e és 12-e között Kishegyesen, a WIFO önkénteseinek szervezésében 23. alkalommal is megrendezzük a Vajdasági Magyar Fiatalság legnagyobb szellemi és közösségi találkozóját, a Kátai Tanyán.
2: Napközben előadások, műhelyek és kerekasztalok, este pedig zene, tánc és véget nem érő beszélgetések a csillagok alatt.
1: Program és jegyek a WIFO Vajdasági Szabad Egyetem Facebook és Instagram oldalán.
2: 23. Vajdasági Szabad Egyetem.
1: Július 7-től 12-ig Kishegyes.
2: Katapultáljunk a megszokásból.
3: Média támogató a Pannon RTV.
2: Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

Láttam a szemedben az óceánt lelassítva, és amit terveztem, azt rögtön átírta az élet. Most mindent felborítok érte, mondják, hogy baj lesz, nem érdekel. Ez a mi dolgunk, semmi közük hozzá, miért válnánk mások miatt boldogtalanokká? Túl rövid az élet, és mielőtt porrá válunk, még tegyük egymásét egy kicsit jobb.

0: Reklám.
1: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
2: Bomax.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rallyk legendája, Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Társadalmi célú felhívás.
6: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvű felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
4: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
6: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
4: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
6: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac.mnt.org.rs-mail címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
4: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak. 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. Váratlan tragédia rázta meg kedden a csantavérieket, egy közkedvelt lakos KZB életét vesztette a jugoszláv néphadsereg utcában. A szomszédság egy része idegenkezőségre gyanakszik, míg mások úgy vélik, önkezőleg vetett véget életének. A nap folyamán nagyszabású helyszínelés zajlott. A szomszédság és a helyiek is döbbenten állnak az eset előtt, az illetékesek nyomoznak az ügyben. Magyarország pozitív példa a nők politikai szerepvállalása kapcsán, hangsúlyozta Forstoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke Belgrádban az Interparlamentáris Unió parlamenti képviselőnők második globális világkonferenciáján. A rendezvényre a világ számos országából érkezett politikusok és döntéshozók a nők közéleti szerepvállalásának erősítéséről tanácskoznak. Beszédében a Tisza politikai közösség kialakulását idézte fel, amely szerint egy széles társadalmi összefogásból nőtte ki magát az elmúlt évek során. Mint mondta, a mozgalom sok olyan embert szólított meg, akik korábban nem vettek részt aktívan a politikában, de változást szerettek volna elérni a közéletben. Hozzátette, hogy ennek eredményeként jelentősen nőtt a nők jelenléte a magyar politikában. A nemek közötti egyenlőséget közösen kell megvalósítani, és ez nem kizárólag a nők feladata, mondta Kovács Elvira, a szerbiai képviselőház alelnöke, az Interparlamentáris Unió parlamenti képviselőnők második globális világkonferenciáján Belgrádban. Elmondta, hogy a szerb parlamentben a nők aránya 40%. A bizottsági munkáról szólva kiemelte, hogy Szerbiában 20 bizottság működik, ezek közül 5-5 nők, 15-5 férfiak vezetnek. Hozzátette, hogy ezek között fontos pozíciók pozíciók is vannak, mint például a külügyi bizottság.
5: Sport.
8: Ezüstérmet szerzett Horvátországban a zentai Herkules birkózó klub birkózója Szőregi Kata. Kata a homokbirkózásban állhatott a dobogó második fokára, ahol az U17-es korosztályt képviselte. Mint mondja, ez a sport nehezebb, mások a szabályok, más a pontozás is. A nyertest a klub vezetői és társai fogadták, és edzéssel ünnepeltek. Katára ősszel egy újabb kihívás vár. Szerbiából egyedüli birkózóként fogja képviselni az országot Dakarban, az ifjúsági olimpián.
5: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 25 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős időre számíthatunk, a késő délutáni órákban eshet is.
0: Készen állsz?
2: Oh, yeah!
0: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
2: No, no.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024-546-385, 024-546-385. Az adót is visszaigényelhetik.
0: Társadalmi célú felhívás.
2: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyhalmon a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
3: A Szent Mise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
2: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 16 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Híradó.
6: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett, a híradó témáiból. Váratlan tragédia rázta meg a csantavérieket, egy közismert lakos vesztette életét. A Szabadkai Felső Ügyészség kezdeményezte két kiskorú ellen az előkészítő eljárás megindítását a magyar zászló elégetésének ügyében, és előrelépés történt a MOL-lal folytatott tárgyalásokban. Jönnek a részletek. Váratlan tragédia rázta meg kedden a csantavéri lakosságot. Egy közismert helyi KZB furcsa körülmények között életét vesztette a jugoszláv néphadsereg utcában. A szomszédság egy része idegenkezőségre gyanakszik, míg mások úgy vélik, önkezüleg vetett véget életének a férfi. A délelőtti órákban nagyszámú rendőri egység és helyszínelők érkeztek az utcába. Mecserik Anita összeállítása.
7: Beszámolók szerint lövés hangja zavarta meg a csendet kedre Víradóra Csantavére, a jugoszláv néphadsereg utcában. A szokatlan zajra több környékbeli lakos is felfigyelt, értesültünk a helyszínen.
8: Tegnap hajnalban 3 órakor arra ébredtem fel, hogy valami nagyot buffant.
9: Mikor?
8: Tegnap, nem az éjjel, hanem tegnap. De a kutyák is szoktak itt a pince tetején ugrálni, még hát jó van kutya, azt mind behalasztik a szobába, a fönt vagyok. Mást nem. Éci annyit mondott, hogy nem tudják, hogy ő milyen ember.
7: Az elhunyt KZB-re egy helyi lakos férje talált rá, miután a férfi hosszabb ideje nem adott életjelet magáról. Információink szerint korábban rendszeresen tartották a kapcsolatot, ezért vált gyanússá helyzet.
10: 2-3 ilyen jó ismerős, ilyen lányok is, az én lányom is, vagy mit tudom én, aki szeretett vele beszélgetni, meg mindenről beszélgettek, meg mit tudom én, és akkor úgy máma nem bírt el kell lépni telefonon. És akkor a lány hívott, írt, anya, mert ő Pécsen van most, írt, hogy anya azt mondja, hogy a tesót nem bírjuk, mert tesónak kívta, nem bírjuk elérni a tesót, nem elérhető. Én gyorsan megnéztem a telefonom, hát már 20 órája nem elérhető. Fölhívtam a férjemet, mondom neki, hogy hát hol dolgozol, elébb érsz ugrani a Bélához, hogy megnézz, hogy mi van. És akkor, mikor eljött, kinyitta a kaput, bement, minden nyilva volt, még minden úgy állt, ahogy nem volt főtúrva semmi. És akkor aztán telefonált, hogy azt mondja, Béla meghalt.
7: Miután kedd reggel nyilvánosságra került a haláleset híre, a szomszédok arról számoltak be, hogy Kázsé B-t még előző nap bevásárlótáskákkal látták hazatérni, és semmi szokatlant nem észleltek rajta. Egy közeli ismerőse ugyanakkor elmondta, hogy az elhunyt az utóbbi időben nyugtalanabbnak tűnt, és többször is arról beszélt, hogy úgy érzi, valaki követi őt.
9: Aki Magyarország vált, mint egy két zacskóval hoz ennivalót, az, ami este fejbe lüv magát, az egy kicsit értelmetlen. Egy az, hogy az ennivaló megromlik. Mi lesz a kutyákkal? Nem is említette, hogy ha bajba vagyok, akkor kutyáit vegyem át.
7: A helyiek, a lakosság és a szomszédok is döbbenten fogadták a hírt, ugyanis senki sem számított erre a halálesetre. Elmondásuk szerint az illető egy pozitív személyiség volt, akit sokan szerettek a faluban, aktív közösségi életet élt, illetve eseményeket szervezett. Nemrég autót vásárolt, a kertjét és a házát rendezgette, tehát semmilyen jel nem utalt arra, hogy komolyabb problémával küzdene. Egyesek viszont elmondták, hogy az utóbbi időben egy kicsivel ingerültebbé és visszahúzódóbbá vált, és még a cigarettára is rászokott, ami korábban nem volt jellemző. A helyszínen több rendőr és helyszínelő is dolgozott, az illetékes hatóságok azonban egyelőre nem közöltek hivatalos információt az esettel kapcsolatban. Nem megerősített értesülések szerint a férfi halálát lövés okozhatta. A környéken megoszlanak a vélemények, egyesek elképzelhetőnek tartják az öngyilkosságot, míg mások, akik közelebbről ismerték Kázsé B-t, úgy vélik lehet alapja annak, amit korábban a környezetének is említett, miszerint valaki követi őt. Emiatt többen felvetik az idegenkezőség lehetőségét is. A nyomozás folyamatban van.
6: A hitelesség a politika legfontosabb eleme, és miközben az ellenzéki szereplők egymással, valamint a VMS-szel foglalkoznak, addig pártja a közösség problémáinak megoldására összpontosít. Ezt mondta az ellenzéki oldalon kialakult viták kapcsán dr. Pásztor Bálint. A Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorának vendégeként a VMS elnöke beszélt a szabadkai zászlóégetési incidensről is, amelyet súlyos, de elszigetelt esetnek nevezett. Brasnyó Zoltán riportja.
11: Az elmúlt hetekben főként háttérmunkával és stratégiai tervezéssel foglalkozott a Vajdasági Magyar Szövetség, mondta a Szabadkai Magyar Rádió napindító című műsorában dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke a szabadkai zászlóégetési incidens kapcsán úgy fogalmazott, súlyos és elfogadhatatlan esetről van szó, ugyanakkor szerinte egy elszigetelt cselekmény történt, amely nem veszélyezteti a nemzetiségek közötti együttélést Vajdaságban.
12: Biztos vagyok abban, hogy ez egy elszigetelt cselekedet, tehát nem valamiféle tendencia van mögötte. Annál is inkább, hogy sokszor mondtuk el azt, hogy statisztikai adatokkal alátámasztható, hogy például a 20 évvel ezelőtti magyar ellenes atrocitásokkal szemben 30-szor kevesebb ilyen sajnálatos cselekményre kerül sor az utóbbi években.
11: Hozzátette, az sem biztos, hogy szerb nemzetiségűek voltak az elkövetők. Mint fogalmazott, az ügy körülményei arra utalhatnak, hogy a történtek mögött nem magyar-szerb vagy akár magyar-magyar viszonyrendszer húzódik meg. Dr. Pásztor Bálint szerint a magyarországi kormányváltást követően még időre van szükség az új rendszer felállásához, ugyanakkor bízik abban, hogy a nyár folyamán sor kerülhet az új magyar miniszterelnök vajdasági látogatására. A VMS elnöke a Matthias Corvinus kollégium jövőjével kapcsolatban hangsúlyozta, fontos lenne megőrizni a vajdasági magyar fiatalok számára értékes programokat nyújtó intézményt, azonban a tehetséggondozás más intézményeken keresztül is folytatódhat. Az interjúban az ellenzéki oldalon kialakult nézeteltérések is szóba kerültek, amelyek kapcsán a politikai hitelesség jelentőségét emelte ki.
12: Tehát láthattuk azt, hogy ellenzéki oldalon kik a szereplők, milyen elvek szerint működnek. Hogyha ők néhány hét alatt összevesznek egymással és egymással foglalkoznak, akkor nem tudom, hogy ha hatalomra jutnának, akkor a közösségünk tagjai milyen támogatásra milyen munkára számíthatnának az ő részükről, de ezt különösebben nem szeretném kommentálni, ők majd el lesznek egymással, meg a Vajdasági Magyar Szövetségnek a szapulásával, mi pedig az emberek között fogunk lenni a nyár folyamán is.
11: A VMS elnöke a közelgő közösségi rendezvények jelentőségét is hangsúlyozta az interjúban. A Durindó és Gyöngyös Bokréta, valamint a Nemzeti Összetartozás napja szerinte nem csak a hagyományőrzést szolgálják, hanem a vajdasági magyar közösség összetartozását is erősítik.
6: A Szabadkai Felső Ügyészség kezdeményezte két kiskorú ellen az előkészítő eljárás megindítását a magyar zászló elégetésének ügyében. A hatóságok szerint fennáll a gyanúja annak, hogy a fiatalok bűncselekményt követtek el. Az ügyészség közleménye szerint június 1-én fordultak a Szabadkai Felső Bírósághoz kérve az előkészítő eljárás megindítását két kiskorú személlyel szemben. A gyanú szerint a fiatalok május 29-én Szabadka központjában elvették egy végzős diák magyar zászlaját, majd azt felgyújtották. A zászlót később a városközpontban találták meg égésnyomokkal. Az incidens a végzős középiskolások ballagásának napján történt. Az ügyészség szerint az eljárás célja az eset valamennyi körülményének tisztázása. Belgrádban elkezdődött az Interparlamentáris Unió parlamenti képviselőnők második globális világkonferenciája, amelynek központi témája a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, valamint a nőket érintő társadalmi sztereotípiák lebontása. A háromnapos rendezvényen a világ számos országából érkeztek parlamenti képviselők és döntéshozók, hogy megosszák tapasztalataikat és közös megoldásokat keressenek a nők társadalmi és politikai szerepvállalásának erősítésére. Rózsa Krisztina összeállítása.
13: Anna Brunabić, a szerb parlament elnöke nyitotta meg a konferenciát, beszédében a nemek közötti egyenlőség társadalmi jelentőségét hangsúlyozta. Arra is kitért, hogy Szerbia idén ünnepli az Interparlamentáris Unióban való tagságának 135. évfordulóját. A konferencia témája nem csak a nők számára fontos, és nem csak a parlamentek számára jelentős. Minden olyan társadalom számára fontos, amely demokratikus, sikeres és igazságos szeretne lenni. Amikor a nemek közötti egyenlőségről beszélünk, valójában az intézmények minőségéről, a demokrácia minőségéről beszélünk, és arról, hogy a társadalom teljes potenciáját használjuk-e ki, vagy csak annak egy részét. A konferencián felszólalt Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke. Beszédében a magyarországi Tisza politikai közösség kialakulását is felidézte, amely szerinte széles társadalmi összefogásból nőtte ki magát, és az elmúlt időszakban egyre több civil szereplőt vont be a politikába. Hozzátette, hogy a mozgalom egyik eredménye a női részvétel erősödése a közéletben és a döntéshozatalban. A magyar kormánypárt parlamenti frakciójának vezetője nő. A 20 parlamenti bizottsági elnök közül 8-an szintén nők. Az új magyar kormány tagjainak egy negyede nő. Közülük egyikük miniszterelnök helyettesi tisztséget is betölt. Jelenleg nők vezetik több fontos tárca munkáját, köztük a külügyi, az oktatási és gyermekügyi, az igazságügyi, valamint a vidék és városfejlesztési minisztériumot. Ez jelentős előrelépés a korábbi évtizedekhez képest, és azt mutatja, hogy a kormányzó párt elkötelezett a nők politikai szerepvállalásának erősítése mellett. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, hogy a nők politikai szerepvállalásának erősödéséhez egyszerre van szükség társadalmi támogatásra, személyes elkötelezettségre és valódi lehetőségekre. Szerinte a magyar példa azt mutatja, hogy amikor ezek a feltételek együtt adottak, a nők nem csak résztvevői, hanem alakítói is lehetnek a társadalmi és politikai változásoknak.
6: Előrelépés történt a MOL-lal folytatott tárgyalásokban, ma vagy holnap várják a választ a javaslatra, jelentette be Sinisa Máli. A szerb pénzügyminiszter hozzátette, a felek a napokban várhatóan visszajelzést adnak a legutóbbi szerb javaslatra. A miniszter optimista a tárgyalások lezárását illetően, amelyeket akár a hétvégéig is befejezhetnek. Máli emellett bejelentette, hogy másfél hónapon belül elkészül Szerbiában az első humanoid robotgyár, ahol évente 1000-2000 robotot gyártanak majd, és az év végéig tréning központ is nyílik. Hangsúlyozta, a fejlesztések célja a mesterséges intelligencia és az automatizáció erősítése, amelyek szerinte kulcsfontosságúak a gazdasági versenyképesség növelésében. Fokozott közúti ellenőrzés zajlik Szerbiában, a kétkerekű járművekre helyezik a hangsúlyt a rendőrök. A kerékpárok, motorok és elektromos járművek egyre nagyobb számban vannak jelen az utcákon, ezzel együtt pedig a baleseti kockázat is nő. Vajtai Viktória riportja.
14: Egyre több elektromos kerékpár és roller jelenik meg Szabadka utcáin. Míg sokan gyors és praktikus közlekedési eszközként tekintenek rá, mások szerint a szabályok ismeretének hiánya és a nagyobb sebesség komoly veszélyforrást jelenthet. Lévai Dávid.
15: Szerintem nagyon fontos, mivel én is sok osítványon rendelkezek, és még mielőtt vezettem, azelőtt természetesen én is biciklivel jártam mindenhova, és már akkor is megpróbáltam minden szabályra úgymond odafigyelni, és én is kérdezősködni, hogy most pontosan ez mit is jelent, vagy kinek van itt elsőbsége, mert a biztonság a legfontosabb. És szerintem nagyon sok ember, aki biciklizik, akár elektromos bicikli, vagy ez a roller, vagy az ehhez hasonló eszközök, nem mindenki ismeri, illetve nincsen egy tisztában teljesen a szabályokkal, és ez miatt nagyon nagy problémák alakulhatnak ki.
14: Június 1-e és 7-e között a rendőrség fokozottan ellenőrzi a kétkerekű járművek vezetőit. A hatóságok azt vizsgálják, hogy a járművek megfelelnek-e az előírásoknak, hogy a kijelölt közlekedési felületeket használják-e, valamint hogy fogyasztottak-e alkoholt vagy tudatmódosítószert. Rózsa István, gépjárművezető oktató.
16: Az elektromos kerékpárokkal gyorsan közlekednek, és nem ismerik föl a veszélyét annak a sebességnek, ugyanez vonatkozik a rollerokra is. Tehát egy 30-as sebesség egy rollerral az veszélyes. Kicsi a kereke, könnyen irányíthatatlanná válik, és nem ismerik a fiatalok se föl a veszélyét, az idős se. Az idős nem megy lassan vele, mert ha már rajta ül, akkor húzza azt a gázt, vagy nyomja azt a gombot, és akkor menne, tehát miért menjen lassan? Ha gyorsan megy, későn fékez, nem fékez időbe, számtalan esetben láttunk már olyat, hogy elcsúszik, mert kanyarodás közben fékez, ami az egyik legjellemzőbb, kanyarodás közben rájön, hogy ez gyors lesz, sok lesz, és akkor berántsa mondjuk az első féket, és elcsúszik vele.
14: A szakemberek hangsúlyozzák, hogy az utakon a körültekintés és a szabályos közlekedés mindenkinek a közös felelőssége. Fehér László közlekedésbiztonsági szakértő.
17: Felhívnám a figyelmet a szülőknek a felelősségére, hogy legalább az alapvető dolgokat megtanítsák, kiskorukban amennyire csak lehet kísérjék, vagy egyáltalán ne engedjék ki, akkor közutakra, járdákon vagy bicikli utakon közlekedjenek, és amúgy pedig a gyerekek, hogy tanuljanak közlekedési kultúrát.
14: A következő napokban tehát a megszokottnál több közlekedési rendőrrel találkozhatnak a lakosok. A cél a szabálytalanságok kiszűrése, valamint a közlekedés biztonságosabbá tétele.
6: A pontos idő 16 óra 15 perc.
0: Időjárás.
18: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fokot mérhetünk. Holnap változékony időjárás várható, napos felhős időszakok váltakoznak, és időnként záporok, zivatarok is előfordulhatnak környékünkön. A csúcsértékek 25 fok körül alakulnak szerdán.
19: Hallgass napjaink slágereit!
20: És légy tájékozott!
19: Ez a Pannorádió.
0: Reklám.
21: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
22: Forduljon hozzánk bizalommal! Segítünk! Nordend, 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
21: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
22: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
21: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
23: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
24: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
23: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
24: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
23: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Mr. Mindentudó, Mr. Know-it-all, Teddy Sims a legújabb dala. Nyitotta meg a mai csillaghullást. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a folytatásban itt a 91.5-ön. A ti kedvenceitek, kérések, kívánság dalok pedig 19 óráig futhatnak be a jól ismert elérhetőségek egyikén. Ezek pedig a 063-621-605 SMS, illetve Viber üzenetekre, és ott van még a Facebook is, csillaghullás Pannonrádió. Itt tudjátok a műsor oldalát megtalálni, interjúkat visszahallgatni, korábbiakat, illetve ugye üzenetben kérni kívánni a 90-es évektől egészen napjainkig. Jön most Calvin Harris legújabb dala, amelyet Jazzy-vel készített el, ez a Satisfied címet viseli. Sokan úgy gondolják egyébként, hogy Calvin Harris visszatért ahhoz a Piano House hangzáshoz, amely korábbi nyári slágereit is jellemezte, és hát a Satisfied sokan egy újabb potenciális nyári himnuszként is értékelték. Jazzy pedig nagyon örült az együttműködésnek, aki egyébként idén a Sziget Fesztiválon is fel fog lépni. Szóval Jazzy azt mondta, hogy a Calvin Harris-szel való közös munka álom volt, és a dalt kifejezetten a klubokra, a fesztiválokra és a nyári esték hangulatára szánták. Ez jön mindjárt egy könnyed house dal, utána pedig Norma Jean Martin újdonsága az Encore. Ezzel indulunk, utána ugye már az első mai kérések teljesülnek, jönnek a kedvenceitek. Én pedig kívánok kellemes időtölt és jó zenehallgatást ezen a kett délutánon. Pördegessük fel a hangulatot, akár dolgoztok, akár pihentek, akár utaztok, vagy bármit műveltek, veletek a folytatásban a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, a továbbiakban Boros Alent halljátok.
1: Calvin Harris.
2: This is Ava Max.
3: Hey guys, I'm Halsey.
4: Jonas Blue.
5: Hi, this is Mark Ronson.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Hi, my name is Zara Larsson.
8: Mwah! This is me, Rita Ora.
9: Hi, I'm Ariana Grande.
10: Csillaghullás. Több mint kívánság műsor.

0: A kiváló hangú Norma G. Martin, és legújabb dal, amely pedig szóló dal, az Encore, szólít a mai csillagulás kezdetén. 16 óra 30 perc van, az első mai kérések most kezdenek teljesülni. Hello Allen szeretné meghallgatni a Watermelon Sugar-t. Sanella kérte ezt a dalt, nyári hangulatban kezdtünk Harry Styles-szal mindjárt. Szia páromnak, Gábornak, 10. évfordulónkra küldeném a Te vagy az igazi című dalt a 4S Street-től. Üzenem, hogy nagyon szeretem. Köszönöm Mónika Adáról. Boldog évfordulót nektek! Jön a Gyergyó Szent Miklósi csapat a 4S Street, és a Te vagy az igazi. Szép napot! Ed Sheeran Camera című dalát szeretném kérni a csillaghullásban. Köszi, Nati! Egy jó kis mai kedvenc, még pedig Cyril rádió mixében. Így fut nagyot egyébként ez a dal. Ed Sheeran jön, és a Camera. Üdv Allen, egy régi kedvencet hallgatnék meg, mégpedig Experience Neverending Dream, kösz, ha teljesíthető. Oszkártól kaptam ezt az üzenetet, és soha véget nem érő álom, Neverending Dream, jön majd az Experience dala, a blokk végén játszom. Illetve még egy üzenet, szia, Diaz Menta, Méreg című dalát szeretném. Köszi, Ivet János Halmáról. Egy aktuális, mai magyar kedvenc, Diaz és Menta. 12 év után ismételten összeálltak, ugye erről már itt a csillagulásban is beszélt Diaz, és a Méreg című dalt jelentették meg. Ez szól másodiként előtte a Watermelon Sugar, aztán a Camera, majd a Te vagy az igazi, és itt lesz még a Neverending Dream is.
1: Hello, I'm Harry.
2: Turn it up.

0: This is Ed Sheeran.
1: Hi, I'm Charlie Puth.
2: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

Csillaghullás, a könnyű zene egér. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran tudálhatsz. Csillaghullás, hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: programajánló.
1: A művészet képes kimondani azt is, amit néha szavakkal nehéz. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június 7-én 19 órára különleges irodalmi és zenei estre várjuk az érdeklődőket a Szabadkai Zsinagógába, ahol Kautsky Armand, Jászai Mari Díjas színművész és Farkas Izsák hegedűművész közös előadása a vers, a zene és az érzelmek erejével idézi meg az otthon, a közös emlékezet és az összetartozás érzését. Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Bővebb információ a szabadka@mcc.hu e-mail címen, vagy a 024 237 800-as telefonszámon. 024 237 800. Találkozzunk a Szabadkai Zsinagógában június 7-én, vasárnap 19 órakor.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Csillagullás a Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Micsoda? Topolyán a tankcsapda.
2: Igen!
1: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
2: Az Eufória. Fellép
3: a tankcsapda.
1: A Trven a Jabuka együttes.
2: A Frénia.
1: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
2: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
1: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
2: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
1: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
4: Vezetsz, dolgozol, új állást tervezel? Az Dramamed ND minden kategóriájú járművezetőnek, dolgozónak, munkavállalónak rendelkezésére áll. Orvosi vizsgálatot és elsősegély oktatást végzünk, gyorsan, megbízhatóan, sorban állás nélkül. Munkanapokon megtalálsz bennünket a Tito Marshall Sugár út 13-as szám alatt Szabadkán. Vezess okosan, dolgozz biztonságosan. Vizsgáltasd ki magad az Dramamed ND-nél. 069 388 0815 vagy 024 455 51 55.
5: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass, az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
6: Világsztárok estéje minden szombaton a Pannorádióban. 20 órától.
7: Hey guys, I'm Hardwell, and you're checking out my Off the Record Radio Show right here on Pannon Radio.
6: 21 órától.
8: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to my radio show, Heartfelt Radio, every Saturday night from 9 to 10 p.m. exclusively on Pannon Radio.
6: 22 órától.
9: Hello everyone, this is Burak Yeter and you're listening to my podcast every Saturday night from 10 to 11 exclusive on Pannon Radio.
6: So, hello, that was
10: welcome. Welcome to Sugar Radio with Robin Schulz.
11: From the biggest dance floors and festival arenas across the world. Welcome to the Martin Garrix Radio Show.
9: Yo, it's Martin Garrix, and you're listening to my show, The Martin Garrix Show, on Pannon Radio.
6: Világsztárok estéje, minden szombaton, a Pannon Rádióban.
8: Hey guys, this is Sam Felt, and you can listen to Pannon Radio.

0: Reklám.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: Keramika Jovárovics. Stílus, minőség és óriási választék csempékből és fürdőszoba berendezésekből. Külföldi vásárlóink az adót is visszaigényelhetik. Otthona a legjobbat érdemli. keramikajovanovic.rs.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Reklám.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Náda Trifkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Náda Trifkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Nemzetközi Motocross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
4: Csillagullás. Több mint kívánság műsor. Hétköznaponként 16 órától a Pannon Rádióban.

Repeated. Martin Garrix és Ed Sheeran újdonsága, egy dal, amely 12 évvel ezelőtt indult meg, legalábbis akkor kezdték el elkészíteni, és utána félbe maradt. És a rajongók annyira követelték, hogy a srácok összeültek és végleges formában öntötték ezt a dalt, úgyhogy a napokban jelent meg, ezt hallgattuk. Ugye a világsztárok estének állandó szereplőitől és az angol világsztár énekestől. 17 óra 13 perckor pedig újabb kívánságdalok teljesülnek. Kedves csillaghullás, a So Strong Out című dalt szeretném kérni a C-blocktól. Ágikért egy jó kis 90-es évekbeli klasszikus, mindjárt hallhatjuk majd. Sziasztok, szeretném hallani Fiddler Grand One Two Step zeneszámát. Gyuri kérte, de Sziára dal, egy igazán pörgősen feldolgozva Fiddler Grandtól. Hello, Ale Majkától jöhetne a parti karantén egy kis nyára hangolódásnak. Üdvet, Dennis. Igazi nyári hangulatú felvétel. Jó, majd Majkától bizony, a mi dalunk, vagy a parti karantén, ezt is hallgatjuk. Hali, a Gun Gun Gun című zene lenne a kérésem, mindenkinek küldöm, aki szereti. Jó a műsor, Máté. Köszönöm szépen, Máté. Jó kis mai kedvenc. David Guetta, Teddy Swims és Tones and I közös erővel vannak ebben a dalban. Illetve még egy üzenet. Szia, Fanni vagyok, a Jól leszek újra számot kérném a kívánság műsorban. Köszi. Nincs mit, ez pedig egy mai magyar kedvenc. Nagy Bogi jön Dessel, előtte C-Block, aztán David Guetta, Teddy Swims-el és Tones and I-jal. Itt lesz majd Majka, illetve Fiddler Grand. Mind-mind itt a csillagulás folytatásában, ti pedig a következő óra végéig. Még tudjátok, kérhetek, kívánatok, ne jól ismert elérhetőségek egyikén.

0: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok.
1: What's up guys, this is Bruno Mars.
2: Üdvözlök mindenkit, én Karamell vagyok.
3: Hi guys, this is Hathaway, you're listening to Radio Panon.
4: Sziasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Panon Rádió.
5: Szevasztok, én jövök a Dr. Béres, ez a csillaghullás.
4: Hallgassátok ti is, ha tudom, én is ezt teszem. Ciao.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig a Panno Rádióban.
1: Reklám.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
2: Májusban és júniusban jön a családi élmények extrája. A Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdőben most minden családi jegy mellé egy gyerekjegyet adunk ajándékba, amit a következő alkalommal használhattok fel 3 és 18 éves kor között. Indítsátok nálunk a nyarat! Csobbanás, élmény, közös pillanatok Mórahalmon. További részletek erzsébetfürdő.mórahalom.hu. Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő a családok szolgálatában.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futóműbeállítást, optikát. Várjuk jelentkezést!

0: To Love Somebody, a mai kedvencek közül volt Holly Humberstone. A folytatáson pedig Kefir és Szamóca mesélnek, hiszen nem is jól végen összeállt ismét a vétek.
1: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Ezt az egyesülést vétek lett volna kihagyniuk.
2: Újra.
3: Hát újra együtt veled. És hogy mikor fogalmazódott ez meg bennünk? Figyelj, mi 2004-ben szétváltunk.
2: Külön utakon folytattuk.
3: Mindenkinek más terve volt, és akkor nem is beszéltünk kb. 10 évig egyáltalán. Aztán, ahogy közeledett a 20 éves jubileum, a 25 éves, akkor...
2: Néha ettünk együtt, vagy kávéztunk együtt, megbeszéltük, hogy mi lenne, ha, de aztán nem lett belőle semmi.
3: Igen, valamelyiknek nem olyan szakaszban volt az élete mindig, hogy ez nem jött össze. Aztán most azon kaptuk magunkat, hogy mi már azért gyakrabban beszélgettünk a tavalyi év folyamán, és rájöttünk, hogy ez mind a kettőnek most már megfelel. Olyan szakaszban van az életünk, hogy mi maximálisan tudjuk ezt menedzselni, hogy mi összeállunk.
2: Rájöttünk, hogy semmilyen akadálya nincs annak, hogy folytassuk a közös kalandot. És amúgy van is kedvünk hozzá. Nem tudom, mi
3: történt velem. Kezdjük el Ádám és Évától.
2: Egy pingpongasztal mellett
3: zenélgettek. Én egy pingpongasztalon zenélgettem, gitározgattam Sós Róbert barátommal Miskolcon a panelházak között. És egyszer csak úgy döntöttünk.
2: Szintist kerestek
3: a Sós Robival, hogy mi zenekart alapítunk, ez volt a T-Boys, és a Sós Robinak volt az ismerőse akkora.
2: Osztálytársa,
3: igen, és őt hozta, mint billentyűs a zenekarba, úgyhogy így alakult meg a mostani vétek, akkor még T-Boys volt a nevünk.

0: után.
1: Várj, figyelj. Álmodoztam, vétkezz velem, velem minden jó, éjfél után.
2: Hogy az összeset.
1: Nem, hogy ugye...
2: Pontosan ezt akarom mondani, hogy ez olyan, mint amikor valakinek gyereke van, tehát hogy nem szeretheted jobban az egyik gyerekedet a másiknál. Tehát mindegyik, minden dalunk, ami gyerekünk, és mindegyiket nagyon szeretjük, azért raktuk rá lemezre.
1: Visszahúz
2: van,
1: a
2: olyan,
1: szívem.
2: Van olyan dalunk is, amit nem raktunk fel lemezre.
1: De koncerteken játszottuk, mert imádtuk.
2: De ami a lemezen van, és megjelent, és sláger lett belőle, azt mindet szeretjük.
1: Azért 20 felett van, bocsánat, 20 felett van azoknak a daloknak a száma, amiből videóklip készült, és rongyosra játszották őket annak idején a rádiók. Újra

0: Programajánló.
1: A Szecesszió világnapja a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Június 10-én 20 órától egy igazán különleges, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című hangversennyel várják a közönséget. A hangversenyen fellép Kornélia Vizin orgonán, Boskó Purkovics üsdobon, valamint a vajdasági vadászkürtösök Anisics Béla vezetésével, vezényel Paskó Csaba. Egy különleges este, ahol az építészet, a fények és a zene találkozik Európa második legnagyobb zsinagógájában. Ne hagyják ki ezt a különleges alkalmat, a belépés ingyenes.
2: Média támogató a Pannon RTV.
3: Csillaghullás a könnyű zene igény.

0: Reklám.
1: Adagio pizzéria Szabadkán. Fatüzelésű kemencében sült ropogós pizzák házhoz szállítva. Valami tartalmasabbra vágysz? Válogass rosté és rántott hústálaink közül. A menüért kattints az Adagio pizzéria Facebook vagy Instagram oldalára, és hívd a 061 153 89 22-es számot. 061 153 89 22.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na, azt nem várnám.
1: Hát akkor?
3: Ma hozzák a 7 napot.
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
6: Bomax.
7: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
8: Műsorajánló. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

0: Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: 17:55 perc van, egy kívánságdal teljesül ebben az órában, illetve a következő a végéig jöhetnek még az újabbak. Szia a Csajsziknak, Noéminek, Csillának, Alexának és Briginek, szeretném, hogy szóljon Taylor Swift, The Fate of Ophelia dala. Köszi, nagyon jó a műsor ma is. Betty üzenete volt ez, örülök, hogy tetszik. Betty, már is jön Taylor Swift.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Reklám.
2: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával. Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
2: Yo, what's up, people? My name is Ray from 2 Unlimited.
0: On your number one hit music station.
2: Pennon Radio.
3: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
4: I'm David Gillan.
5: Sziasztok, Lóci Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.
4: It's

Egy pörgős újdonság, Dubs és Nelly Furtado közös újdonsága, tehát a Torture of the Heart. Ez szólt itt a csillagulás mai harmadik órájában, ahol is újabb kívánság dolog teljesülnek itt mindjárt. Szevalen a Loco-Locot kérném a munka mellé. Köszi előre, jók ma is a zenék. Üdvözz, Szabolcs! Köszönöm szépen, Szabolcs! Jó munkát kívánok neked! Hello csillagulás, Miley-tól a Midnight Sky pöröghetne. Ezt már Petra kérte. Jönni fog Miley Cyrus is. Szia, balatoni láz lenne a kérésem, és mindenkinek küldöm, aki szereti, Suzy. Klasszikus magyar dal, lassan teljesen aktuális, Power F Club és a balatoni láz, ez jön majd másodikként. Szép napot, szeretném meghallgatni Coldplay Paradise című dalát, és további jó műsort kívánok. Üdvözlet, Gyöngyi. Egy nagyszerű klasszikus jön Chris Martin és csapatától, a Coldplay-től, mindjárt itt a Paradise. Illetve sziasztok, az Emlékszem Sopronban, ezt szeretném a kívánság műsorban. MSN nagy örömére jön, tehát Well Hello, illetve Halott pénz közös dala, utána Gordóéktól a Loco Loco, itt lesz Miley-tól a Midnight Sky, Forever Clubnak a klasszikus a balatoni láz, kezdésnek pedig egy jó kis Coldplay, Ima Paradise.

Kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
0: Reklám.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegyára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombolahúzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
5: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
6: This is

0: Kygo, Khalid és Griffin, ez volt a Save My Love. Itt a csillagulásban, ahol is a folytatásban Lalát és Hozsót hallhatjuk, ugyanis a Cosmix már 30 éves.
1: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
2: A 30 év ez úgy röppent el, mint hogyha meg sem történt volna. Nekünk egy óriási ajándék, amit nem adtak ingyen. Rengeteg munka, sőt most sokkal több munka, mint valaha az elmúlt 30 évben.
3: Mi örültünk, hogy egyáltalán egy lemezre szerződést kötünk, és nem gondoltuk volna, hogy egyáltalán nem, hogy 30 évet, hanem egyáltalán 3 évet megél a zenekar, hiszen annak idején ezeket a típusú zenekarokat általában 1-2 évre kalibrálták be, tehát ahogy jöttek, úgy mentek ezek a produkciók, ez teljesen természetes volt annak idején, úgyhogy ez egy fantasztikus érzés, hogy eredeti felállásban ketten, ahogy megalapítottuk a zenekar, még továbbra is együtt alkotjuk a Cosmixot.
2: Nagy fájdalom egyébként az, hogy abban az időben szerintem mindenki sejtő, hogy nem volt internet, nem voltak mobil telefonok a kézben. Tehát, hogy minden olyan dolgot átéltünk mi is a magunk módján, a kornak megfelelően, mint azok, akiket most a közösségi médiából látunk kifolni, és a többi, csak ennek nincsenek olyan mély nyomai, hiszen ezt nem tudod megtalálni az interneten. Sajnálom, de nem mindig baj.
3: Igen.
2: Igen. Sokféle mérföldkövünk volt, mi azért a hackney világból érkeztünk, annak idején a 90-es évek közepén, ugye ezek a 30 perces rohanós fellépések voltak, de nekünk, nekem azért elég komoly vízünk voltak ebben a kérdésben, az, hogy ezt nagy zenekarral, élőben, nagy színpadra vigyük, ha a repertoárt mindig frissítjük, az még önmagában azért kevés. Tehát az is kell, hogy egy olyan csapattal dolgozunk, akik rátermettek és ezt a tempót és lendületet bírják, és hát mi pont ilyenekkel dolgozunk, tehát szerencsések vagyunk, nem mondom, hogy mindig könnyű, ugyanis a kezdeti 2 fős csapatból, most már azt kell mondjam, hogy amikor 16-17 fős szűkebb stábbal mozgunk és működünk, ami azért nyilván sokkal több koordinációt igényel.
4: Elmondjam!
2: Végül is egy színházban gondolkozunk. Tehát az egésznek mesélnie kell valamit, ennek is dramaturgiája van, a dalok úgy jönnek egymás után, ahogy jönnek nem véletlenül, és mindaz, ami történik a színpadon, a látványban, a showban, az egy szerves része ennek az egésznek, és hogyha elindulunk az elején egy jó lendületes, dinamikus beköszönéssel, annak a vége egészen másképp csen ki, és egy szép nagy útvonalat járunk meg.
3: Csináljuk, ameddig jól érezzük magunkat, ameddig a közönség kíváncsi ránk, és próbálunk minden olyan szívünkből, lelkünkből beleadni, ameddig jól érezzük magunkat egyáltalán a színpadon, addig a mi részünkről készen állunk.
2: Ez önmagában szerintem egy tök jó eredmény, hogy mi emberek tudtunk maradni egymás számára, meg úgy általában a külvilág számára is. Szerintem ez az egyik legfontosabb része ennek, hogy lehet azért hosszú távon is csinálni valamit.
1: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.
5: Hello Pannon Rádió hallgatók, Lányi Lala vagyok a Cosmixból, üdvözöllek benneteket, és ha lehet, hallgassatok minél több Cosmixot is.

0: Reklám.
1: Micsoda?
2: Topolyán a tankcsapda.
1: Igen!
2: Július 25-én a Topolyai Vásártéren a térség legújabb rendezvénye.
1: Az Eufória. Fellép
3: a tankcsapda.
2: A Trven a Jabuka együttes.
1: A Frénia.
2: Majd hajnali tartó balkáni hangulattal jön iElectro.
1: Vásárold meg elővételes jegyed már most.
2: Infók és jegyek az Eufória Facebook oldalán.
1: Magyar és szerb fellépők egy színpadon, mert a zene mindenkit összeköt.
2: Július 25-én találkozunk a Topolyai Vásártéren.
4: Kompass Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompass. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
5: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001
7: Műsorajánló.
8: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: your favorite show.
1: Your number one.
0: On Pannon Radio. Csillagullás.
2: 18:52 perc van, egy kívánságdal. Ennyi idő maradt hátra ebből az órából. Úgyhogy nézzük is, mi fog most szólni. Szép napot szeretném kérni Emily Sandé Read All About It című csodaszép dalát. Köszönöm, ha teljesíthető. Hajnalka kérésére jön ez a csodaszép felvétel, Read All About It. Ennek egyébként a harmadik változata. És hát Emily Sandé egy csodás hangú brit énekesnőről van szó. Ő következik most itt a csillagullásban. Hey!

0: Reklám.
1: Nemzetközi Motorcross Fesztivál Topolyán június 14-én vasárnap 10 órától. Látványos futamokkal, izgalmas programokkal várunk mindenkit. A rendezvényen használt motorkerékpár vásár, valamint motoralkatrész és motorfelszerelés vásár is helyet kap. A belépőjegy ára felnőtteknek 700, gyermekeknek 300 dinár. Rengeteg ajándék gyerekeknek és felnőtteknek, a program végén pedig tombola húzás. A verseny főszervezője a Dakar Rally legendája Szagmeister Gábor és csapata. Vasárnap irány Topolya.
2: Kompasz Autós Iskola, Szabadka. Tanulj ott, ahol a tudás nem csupán száraz szabályokból áll. Elméleti óráinkat magyar nyelven, érthetően és gyakorlatiasan tartjuk. A tananyagot konkrét közlekedési helyzeteken keresztül magyarázzuk el, hogy könnyen alkalmazhasd a gyakorlatban is. Kompasz. Az igazi út a jogosítványhoz. A beiratkozás folyamatos, ne maradj le!
3: Égséggyötri, karog a gyomra. Ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: Társadalmi célú felhívás.
4: Emlékezzünk meg együtt Trianon évfordulójáról június 4-én 16 órától Királyharmon, a Jézus Szentsége szíve plébánia templomban és annak kertjében.
5: A Szentmise után alkalmi beszédet mond dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, majd azt követően megemlékező műsor.
4: 2026. június 4-e nemzetünk összetartozásának napja a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak. 19 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Társadalmi célú felhívás.
7: A Magyar Nemzeti Tanács ingyenes szerb nyelvi felzárkóztató képzést szervez a középiskolások harmadik osztályosai számára.
1: Június 26-án 10 órától a szintfelmérő teszt kitöltését követően kiderül, mely csoportban kezded meg a foglalkozást.
7: A képzésre július 6-a és 17-e között kerül sor Adán, Magyarkanizsán, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán és Zántán.
1: A 80 órás képzés két részből áll. Két héten keresztül napi 4 órában tantermi foglalkozáson veszel részt, amelyhez a tankönyveket ingyenesen biztosítjuk. Majd július 20-ától beköltözöl az Európa Kollégiumba, ahol a szállás és az étkezés ingyenes a tábor ideje alatt.
7: Jelentkezni június 5-ig lehet az oktatáskukac@mnt.org.rs-nél címen, vagy a 024 524 534-es telefonszámon.
1: A program a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT közreműködésével valósul meg.
0: Társadalmi célú felhívást hallottak.
8: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

Ez volt a Wide and Sweet, a dallamvilág pedig a klasszikus klubhimnusz, a Grease 2000. Hogyha valonnan ismerős volt, akkor onnan. A Free Drive the Vinyl, klasszikus, tehát a Grease 2000-nek a dallamvilágára épült fel ez a dal. Itt a Csillagulás vagy utolsó órájában, ahol is elérkeztünk a záróblokhoz, kettő kívánságdal, ami még teljesül. Szia, Rico és Miss Mood, Bonyodalom című számát szeretném a kívánság műsorban. Ezt ígérte ezt a dalt, mindjárt pörgetem, illetve a mai utolsó üzenet pedig így szól. Ciao, a Hangover zenét ad le a Len. Köszi előre, kicsi voltam ma ketesről. Hangover, Tayo Cruz Floridával, aztán pedig Rico Miss Mooddal.

Amikor lemegy a nap, Sun Goes Down, Robin Schulz, egykori nagy-nagy zenéje Jasmine Thompsonnal. Robin Schulz pedig a világsztárok estének állandó szereplője. A rádió műsorát minden szombat este lehet hallgatni 23 óra és éjfél között, Sugar Radio Show címmel, exkluzívan, csak itt a Pannonrádió hullámhosszán, ahol is most jön a Csillaghullás Mix, ahogy az kedvenként lenni szokott, a 2000-es évek nagy-nagy zenéivel, egy velegbe, tehát mixben egészen 20 óráig, utána pedig 20 és 22 óra között. Még maradunk ennél az évtizednél, rádiós válogatás lesz majd hallható, de akkor már nem mixben. Csillaghullás pedig holnap is, a szokott időben, a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre, és köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Na, műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alent hallottátok. További szép estét, jó rádiózást, sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast. Megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: A szabadkai felsőügyészség kezdeményezte két kiskorú ellen az előkészítő eljárás megindítását a magyar zászló elégetésének ügyében. A hatóságok szerint fennáll a gyanúja annak, hogy a fiatalok bűncselekményt követtek el. Az ügyészség közleménye szerint június 1-én fordultak a szabadkai felsőbírósághoz, kérve az előkészítő eljárás megindítását két kiskorú személlyel szemben. A gyanú szerint a fiatalok május 29-én Szabadka központjában elvették egy végzős diák magyar zászlaját, majd azt felgyújtották. A zászlót később a városközpontban találták meg égés nyomokkal. Az incidens a végzős középiskolások ballagásának napján történt. Az ügyészség szerint az eljárás célja az eset valamennyi körülményeinek tisztázása. Belgrádban elkezdődött az Interparlamentális Unió parlamenti képviselőnők második globális világkonferenciája, amelynek központi témája a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, valamint a nőket érintő társadalmi sztereotípiák lebontása. A háromnapos rendezvényen a világ számos országából érkeztek parlamenti képviselők és döntéshozók, hogy megosszák tapasztalataikat és közös megoldásokat keressenek a nők társadalmi és politikai szerepvállalásának erősítésére. Anna Brnabić, a szerb parlamentelnöke nyitotta meg a konferenciát. Beszédében a nemek közötti egyenlőség társadalmi jelentőségét hangsúlyozta. A konferencián felszólalt Forsthoffer Ágnes, a Magyarország gyűlés elnöke. Beszédében a magyarországi Tisza politikai közösség kialakulását is felidézte, amely szerinte széles társadalmi összefogásból nőtte ki magát. Gőzerővel készülnek hajdújáráson a 62. Gyöngyös-Bokrétára és a 49. Durindóra. Vajdaság legnagyobb népzenei és néptáncos seregszemléjét június 6-án és 7-én tartják a településen. A házigazdák és az önkéntesek hétfő este egyeztettek az utolsó részletekről. A szervezők elégedettek az előkészületekkel és a segítők lelkesedésével, és bíznak benne, hogy tartalmas és sikeres hétvége vár a résztvevőkre. A rendezvényre több mint 1500 fellépőt és vendéget várnak. A gazdag kulturális program mellett számos kísérő rendezvénnyel is készülnek.
3: Pop, R&B, rock és hip-hop szünet nélkül. A 2000-es évek buli himnuszai kedden esténként a Pannon Rádióban.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

Akkor és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban. California, yeah.